0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 17-én pénteken. Zelenszky, mintha az oroszok kottájából játszana. Tízezrek követelik vissza az utcákon a leváltott ukrán védelmi minisztert, aki a drón inváziós stratégiájával szinte megfordította a háború állását, az elnök mégis lecserélte. Hova tűnt Orbán Viktor? A Fidesz kulcspozícióiból távoznak kulcsemberek, miközben a vezetőt csak influencerek YouTube videóinak sarkában látni, azt is csak homályosan. És ha a KFT-t alapítana, siessen, a kormány azt is nehezíti. A konszolidációs intézkedésekkel az egyéni vállalkozói engedély működtetésének nehezítése után a kormány a kis SRO-k alapítását is drágábbá teszi. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Martina Simkovicsová visszautasítja, hogy közel lenne a művészeti alap lehallgatási botrányához. Zelenszky ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhenyich Marát. Ma tovább fokozódhat a hőség, 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli órákban. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Martina Simkovicsová kulturális miniszter visszautasítja, hogy bármi köze lenne a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási ügyhöz. A tárca vezető szerint megalapozatlan, hogy már a vizsgálat lezárása előtt személyes felelősséget próbálnak hárítani rá. Hangsúlyozta, amint tisztázódik, mi történt és ki a felelős, azonnal intézkedni fog. A miniszter úgy véli, az ügy nyilvánosságra kerülése nem véletlen. Rámutatott, hogy a lehallgató eszközöket állít már májusban megtalálták, de csak most számoltak be róla, közvetlenül azután, hogy az alap élére ismét František Kornajt nevezték ki. A nyár folyamán megkezdődhet a Védelmi Minisztérium átköltözése új pozsonyi székhelyére, a felújított egykori Hviezda kollégium épületébe, amelyet Kukoricának is neveznek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint az építési munkák már befejeződtek, de a teljes működéshez még további belső és külső átalakításokra van szükség. A költözés fokozatosan a nyári szabadságok idején indulhat. A beruházás költsége meghaladta az 50 millió eurót, ami a miniszter visszautasította a túlárazásról szóló kritikákat, és hangsúlyozta, a cél a tartós, minőségi megoldás volt. Közel 23,2 millió eurót különített el a kormány az őszi összevont önkormányzati és megyei választás megrendezésére. A belügyminisztérium költségvetéséből 20.094.250 euró megy a lebonyolításra, a statisztikai hivataléból több mint 3 millió euró. A pénzt egyebek mellett a választási bizottsági tagok és jegyzőkönyv vezetők jutalmazására fordítják, továbbá a szavazóhelyiségek kialakítására és felszerelésére, valamint a szavazólapok, útmutatók és választási tájékoztatók kinyomtatására és a közbiztonság ellenőrzésére. Az összevont választás október 24-én lesz. Egyszerre választ a lakosság polgármestert,

0: önkormányzati és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Ideiglenes védelmi minisztert nevezett ki Ukrajnában Volodymyr Zelenszky, a posztot Jevhenyi Hmara kapta meg, akinek kinevezését az elnök a szükséges eljárások után a parlamenttel is jóvá hagyatná. Hmara korábban az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetője volt, az előző miniszter Mihajlo Fedorov lemondott, miután konfliktus alakult ki közte és a hadsereg főparancsnoka között. A döntés több városban tiltakozásokat váltott ki, Kijevben több mint 1000 ember demonstrált, és más nagyvárosokban is tüntettek. Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette a mexikói Juárez és Los Viagras kartelleket. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Washington már korábban is több mexikói bűnszervezetet felvett a listára, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy hatékonyabban lépjenek fel a szervezet bűnözés ellen Latin-Amerikában és a Karib térségben. Marco Rubio külügyminiszter szerint az érintett csoportok vagy már követtek el terrorcselekményeket, vagy komoly veszélyt jelentenek az Egyesült Államok állampolgáraira.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a Radlinszkehon az amerikai tér felé vezető lekanyarodásnál az útfelületet javítják, ezért a személygépkocsikat a villamosinekre terelik. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Már csak két mérkőzést rendeznek. A csütörtöki és a pénteki szünnap után szombaton 23 órától Miamiban az angolok és a franciák küzdenek a bronzéremért. Vasárnap 21 órától New Yorkban játsszák a döntőt. Az Európa-bajnok Spanyolország a címvédő Argentínával mérkőzik a trófeáért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja a címvédő Argentínánál a VB megnyerésére. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A tavasszal 8-at döntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli 2-1-es sikere után az Üllői úton 14 ezer néző előtt Josef Zakariasen és Grubel góljaival 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján és 2-es győzelemmel tovább jutott. A Fradi a 9. perctől Szűcs Kornél kiállítását követően emberelőnyben játszott. Az FTC a holland Twentével találkozik a második körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese. A zsolnaiak az idegenbeli 2-0-as vereséget követően a visszavágón ugyan 2-1-re legyőzték a Hajduk Splitet, de a horvátok jutottak tovább 3-2-es összesítéssel. A Žilina átkerül a konferencia ligába, a selejtező második fordulójának első mérkőzésén jövő csütörtökön a lengyel Katowice gárdáját fogadja. Tegnap este eldőlt, hogy a bosnyák Veles Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében. A Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik közel áll ahhoz, hogy új, hosszú távú szerződést írjon alá a Liverpool labdarúgó csapatával, ugyanakkor a felek még nem jutottak végleges megállapodásra. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Slovan Pafos, ciprusi gárda 3-2, Basaksehir török csapat Felcsút 2-0, és Paks Belupo horvát együttes 5-3. A hatszoros bajnok lévai férfi kosárlabda csapat, ha nem jut be a BL csoport körébe, akkor az NB1-ben ezüstérmes Szolnokkal is találkozik az Európa Kupa főtábláján. Alex Molchan bejutott az Umagi tenisztorna elődöntőjébe, miután 3-6-6-1-6-2-re legyőzte a spanyol Alejandro Davidovics Fokinát. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott drámai büntető párbajt követően legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló torna nyitófordulójában. A rendes játékidő 13-13-mal zárult, hihetetlen 5 méteres párbaj következett, ebben 40 lövés után végül a magyarok kerekedtek felül 17-16-ra. A magyar férfi vízilabda válogatott viszont 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől az ausztráliai felkészülési tornán. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, miután 27-25-re nyert Németország ellen a negyed döntőben. A belga Tim Merlier idei harmadik sikerét aratva nyerte sprintbefutóban, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 12. útszakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Nagy fölénnyel vezet a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 10. állomás a legendás Spa, ahol a 71. belga nagydíjat rendezik. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második, szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös verseny.

6 óra 18 perc. Július 17-én a Nemzetközi Igazságszolgáltatás világnapján Endre és Elek napja van. Az Endre németszláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Endres, Enders névformából származik, jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője, jelentése ismeretlen. Ezen kívül még Mária, Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Szabolcs és Celina napja van, a szlovák naptár szerint pedig Bohuszláv napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra, 22 perc. Ingyenes Disney Plus csomag jöhet. Hallgatott a felháborodásra, a Meta törölte a botrányos újítását, és olyan androidos kártevő terjed, amivel ellophatják az összes pénzünket. Színes hírek jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A streaming szolgáltatók az elmúlt években folyamatosan emelik az árakat, és a jelszó megosztásért is plusz díjat számolnak fel. A bevételek mégsem elegendőek ahhoz, hogy ellensúlyozzák a folyamatos elvándorlást. A Marvel, a Star Wars és a Pixar tartalmakat is kontrolláló Disney ezért most egy újfajta megközelítést próbálna ki a saját felületén, a Disney Pluszon. Adam Smith termék és technológiai vezető elmondta, hogy egy olyan csomag bevezetésével veszik fel a harcot az előfizetői elvándorlással, ahol a havi vagy éves díjak helyett reklámok beszúrásával biztosítanának bevételt a cégnek. A csomag tehát teljesen ingyen lenne, viszont az epizódok között és vélhetően közben is reklámok szakítanák meg az adást. Azt egyelőre nem tudni, mikor vezethetik be ezt a fajta csomagot, ahogy azt sem, hol tesztelnék. A Meta bejelentette, hogy azonnali hatállyal elérhetetlenné teszi a Mouse Image elnevezésű képgeneráló platformját, amivel lényegében bárkinek a fotóival vissza lehetett élni. A Meta AI alá tartozó platformon keresztül bárki Instagram profilját meg lehetett adni, arra kérve a rendszert, hogy készítsen róla egy képet. Ebben az sem gátolta meg az algoritmust, ha a két felhasználó nem ismerte egymást. Habár a Meta közlése szerint a rendszer biztonsági garanciái nem engedik, hogy a felhasználók fotói alapján szexuális tartalmú vagy egyéb hasonló felvételt generáljon a rendszer, szakértők szerint az már alapból épp elég visszaélésre ad okot, hogy idegenek fotóihoz bármilyen korlát nélkül hozzáférhet egy felhasználó. A célunk az volt, hogy egy hasznos, kreatív eszközt biztosítsunk, és megadjuk az embereknek a jogot, hogy a nyilvános tartalmaikra hivatkozhassanak ilyen módon. Ugyanakkor meghallottuk a visszajelzéseket, írta magyarázatként a Meta a leállításról szóló közleményben. A vezeték nélküli ADB, azaz Android Debug Bridge egyike azoknak az eszközöknek, amelyek nagyban megkönnyítik a fejlesztők és a rutinos Android felhasználók életét. Ezeket az eszközöket azonban ki is tudják használni a rosszindulatú szereplők, hogy pénzügyi csalásokat kövessenek el gyanútlan áldozatok ellen. A Group IB kiberbiztonsági kutatócég most pont egy ilyen kártevőt leplezett le. A friss jelentés szerint egy távoli hozzáférést biztosító trójairól van szó, amely Red Hook néven fut. Ez akkor fertőzi meg a felhasználó készülékét, amikor az rákattint a szöveges üzenetekben, telefonhívásokban, e-mailben vagy valamilyen közösségi oldalon küldött hivatkozásra. Az áldozatokat ezután ráveszik egy APK-fájl telepítésére egy hamis weboldalon keresztül, amely hasonlít a Google Play áruházra. A Red Hookot először a Cyber kutatói fedezték fel 2025-ben, és úgy tűnik a mostani egy továbbfejlesztett verzió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják. Új kormányfője van Ukrajnának, ám a népszerű védelmi miniszter leváltása miatt a háború kezdete óta nem látott tüntetések törtek ki. Az emberek az utcán skandálják, hogy nem azt rúgták ki, akit kellett volna. És egy visegrádi országokat érintő kutatás, amely azt vizsgálta, miként befolyásolja Putyin az itteni emberek gondolkodását az orosz háborúról. Mindjárt jönnek a részletek, most régiós hírek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: Érsekújvárban a hétvégén egy fiatalokból álló csoport durván bántalmazott egy járókelőt, a rendőrség az interneten köröző kis videóból értesült a támadásról. A nyomozás során kiderült, hogy a videófelvétel készítője rendbontás miatt bejelentést tett a városi rendőrségen. Az érsekújvári rendőrségnek ezt követően sikerült beazonosítani a gyanúsítottakat, a sértettet, több szemtanút és a videófelvétel készítőjét, közölte a rendőrség. Szerdán, július 15-én kihallgatták az egyik gyanúsítottat, az ügyben jelenleg is folynak az eljárási cselekmények, ezért bővebb tájékoztatást nem adhatunk, közölte a rendőrség. Nyitra megye kiírta a Komáromi Kórház F pavilonjának felújítására vonatkozó pályázatot, a költségeket előzetesen csaknem 593 ezer euróra becsülik. A megye közlése szerint az F pavilon alaksorának helyreállítása az alapfeltétele a további modernizációs tervek megvalósításának. Az épület 1902-ben épült és nem megfelelő a statikai állapota. Ezt követően a további modernizálást az uniós helyreállítás alapból, valamint önrészből fedezik. A becslések szerint a további projekt költsége 12,5 millió euró, az egész épület átfogó korszerűsítését és ezzel a sebészeti fekvőbetegosztály színvonalának emelését célozza. Egy betörés körülményeit vizsgálja a Szenci kerületi rendőrkapitányság. Maszkos férfiak próbáltak betörni a Szenci Lichner utcai mobilszolgáltató üzletébe július 13-án éjszaka. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően nem sikerült a betörés, tájékoztatott Michal Szejf, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Az eddigi információk szerint ismeretlen férfiak autóval nekitoladtak az üzlet bejárati ajtajának, benyomták az ajtót, majd fekete ruhás, simaszkos férfiak szálltak ki az autóból és bementek az üzletbe. A közelben van a körzeti rendőrőrs, ahol egy rendőr teljesített szolgálatot abban az időpontban. Meghallotta az üvegcsörömpölést és azonnal a helyszínre rohant. Megzavarta a betörőket, de feltartóztatni nem tudta őket, a tettesek elmenekültek, mondta Szejf. A kerületi rendőrségi szóvivő szerint a tetteseknek nem sikerült végrehajtaniuk a betörést. A Szenci rendőrség büntető eljárást indított az ügyben, közölte Szejf.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Ekecsen a főúton, aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra, 37 perc. Új kormányfőt hagyott jóvá az ukrán parlament, ám a kormányalakítás legvitatottabb lépése mégsem ez, hanem a népszerű védelmi miniszter Mihajlo Fedorov menesztése lett, ami ellen Kijevben és több nagyvárosban tüntetések törtek ki, ami háborús időkben ritkaság. Közben egy friss kutatás kimutatta, az orosz propaganda Szlovákiában ugyanazt tolja, mint a többi visegrádi országban, központi vezérléssel, egyenesen a Kremlből. Rácz András posztszovjet térségi szakértő, a Német Külpolitikai Társasága DGAP kutatója vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát ugye ez a védelmi miniszter, aki mellett szimpátia tüntetések törtek ki, zajlanak, Fedorov eredményeket tett le az asztalra, egy 35 éves technológiai szakember, aki ugye korábban Ukrajna első digitális átalakításért felelős minisztere volt, a bürokrácia egyszerűsítésével szerzett elismerést. Nevéhez fűződik az orosz erők Starlink hozzáférésének letiltása, és hát, ami itt jön a lényeg, a hazai dróngyártás felfutása. Ugye korábban egy mondattal ő győzte meg Elon Muskot, a Tesla vezért, hogy a Starlink terminálokkal tartsa online Ukrajnát, és hogy blokkolják az orosz drónok hozzáférését a műholdakhoz. Egy reformer, korrupcióellenes hírnevű valaki, arról nem beszélve, hogy az időzítést is rossznak titulálják a szakértők, a haditudósító katonai elemzők szerint a drón hadviselés miatt Ukrajna, mintha kezdeni megfordítani a háború állását. Hát mi történik Zelenszky környezetében?
1: A kormányátalakítás bár meglepően jött, de összességében azért az előző miniszterelnök Julija Szirivenko teljesítményével kapcsolatban elég komoly kritikák voltak Ukrajnán belül is, meg a szövetségesek körében is. Tehát Szirivenko kiváló szakember volt a maga területén, de az elmúlt hónapok azért megmutatták, hogy egy teljes kormányzatot vezetne, az ahogy menedzseri képességében nem voltak elég jók. Ugye az új kormányfő Szerhij Korecki, 48 éves energetikai szakember, a Naftohas éléről kerül a kormányzat élére. Hát a menedzseri képességeivel kapcsolatban nem nagyon lehetnek kérdőjelek, és az új miniszterelnök, ugye Korecki, ő nem tagja egyik pártnak sem, tehát nem kötődik Zelenszky népszolgálat pártjához, vagy nem kötődik semmilyen más formációhoz, ez valószínűleg előny. Ezért is van, hogy tehát a miniszterelnök leváltását a társadalom meg az elitek nagyjából egyetértéssel, beleegyezéssel fogadták. Tüntetések, ahogy ugye korábban elhangzott, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltása miatt vannak. Fedorov egy egészen kivételes figura. Azt a fajta modern technológiai szempontú gondolkodást hozta be az ukrán állam működésébe, és aztán a védelmi minisztérium működésébe is, aminek köszönhetően például digitalizációban Ukrajna mostanra messze lehagyta a közép-európai országokat. Tehát például az ukrán elektronikus közigazgatás, a GIA rendszer az egyedülálló. Tehát olyan szinten fejlett és komplex összetett rendszer, ami én nem tudom, hogy bármely más európai országban ennyi mindent el lehetne intézni digitálisan, mint Ukrajnában, talán Észtország a kivétel. És ugye a védelmi minisztériumon belül Fedorov, akinek nem volt katonai háttere, mert külsősként jött, elkezdett szervezeti meg működési reformokat csinálni, amik nagyon komolyan sértették a védelmi minisztérium konzervatív, és főleg a vezérkar konzervatív katonai elitjének az érdekeit. Tehát ezt sokan leszokták úgy írni, mint egy olyan konfliktust, ami Fedorov, illetve Szinszky tábornok, Alekszandr Szinszky tábornok az ukrán fegyveres erők főparancsnoka között volt. Ami igaz, a két ember nagyon-nagyon utálta egymást, de itt nem csak Szinszky maga volt a probléma, hanem a teljes konzervatív katonai elit. És hogy Fedorov azzal, hogy megreformálta például a védelmi beszerzéseket, azzal nagyon sok a lábára rálépett, mert elkezdett hatékonyan fellépni a védelmi beszerzésekben meglévő korrupció ellen. És ami külön erősíti a tüntetéseket, hogy magáról, Fedorovról nincsenek korrupciós történetek. Tehát ő korábban az üzleti szférában sikeres volt, ilyen technológiai innovátorként. Én nem azért ment a politikába, hogy meggazdagodjon. És ez a külső menedzseri személyet ezt nagyon-nagyon nehezen viselte jelenleg idősebb, sok esetben, mint például Szirszky, még szovjet szocializáció tábornoki felső vezetés. Úgyhogy ezek a nagy tüntetések, ezek alapvetően ezért törtek ki. A Zelenszky próbál elébe menni a dolgoknak, tehát hiába zajlik a kormányátalakítás, nem várt az új miniszter kinevezésével, hanem tegnap kinevezte Jevgeny Smára tábornokot. A védelmi miniszternek Smára is jó, tehát a drónháború kapcsán ez az a Jevgeny Smára, aki tavaly júniusban végrehajtotta a pókháló hadműveletet, ugye ez volt az, amikor ukrán drónok Oroszország belsejében 6-8 ezer kilométerre az ukrán határoktól meg tudtak támadni orosz hadászati bombázókat a bázis repülőterükön. A drónhadviselésben, távolsági műveletekben Smára is otthon van. Itt a nagy kérdés az az, hogy ugyanaz a technológiai központú reformás szemlélet, ami Fedorovban megvolt, hiszen a technológiai szektorból jön, az megvan-e az alapvetően titkosszolgálati hátterű Jevgeny Smárában. Ezt pillanatnyilag nem lehet megmondani, de az, hogy ennyire gyorsan megcsinálták a váltást, tehát nem volt, nem lebegtette Zelenszky a védelmi miniszter kinevezését, tehát azzal, hogy kijelölt, hogy igen, ő lesz új miniszter, ezzel tulajdonképpen egyébként elejét lenne ennek, hogy tüntetések folytatódjanak, hiszen lám megvan az új, visszacsinálni nyilván nem lehet, de hát ezzel együtt ez a történet, ez a Zelenszky rendszer szerintem idei legkomolyabb belpolitikai válsága. És érdekes egyébként, hogy a ma reggeli ukrán sajtóhírek szerint, hogy akkor az elnöki adminisztráció korábbi vezetője, a nagyhatalmú és sokak szerint végletesen korrupt Andriy Jermak, hogy Zelenszky kb. Fél évezet váltott le, Fedorov menesztése után, hogy nem Jermak azonnal találkozott a katonai főparancsnokkal, Szirszky tábornokkal, mert hogy a reform ellenes konzervatív katonai és politikai elit valószínűleg komoly összjátékot csináltak abban, hogy Fedorovot levegyék a tábláról. Itt Ukrajna vesztett egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon hatékony védelmi minisztert, én csak remélni lehet, hogy az utód Jevgeny Smára képes lesz felnőni ehhez a feladathoz, benne vannak kérdőjelek.
0: Hát most úgymond elmondtuk azt, amit lehet tudni erről az egészről. Az ön véleménye mi, szovjet térségi szakértőként? Zelenszky ezzel mit kockáztat valójában? Ez az egész gépezet tovább fog menni, mert valójában Fedorov be is lőtte az irányt jól, és igazából, ahogy itt elmondta, a reform lépésekkel elérte többek közt ugye ezt a drón hadviselésre való fókuszálást, illetve az Oroszország elleni mélységi támadásokat, és ez így most már a maga útján tud is menni, vagy megtörhet ez az egész lendület, és visszára fordulhat az, amit a katonai tudósítók is mondanak, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, mintha Ukrajna kezdené megfordítani a háború állását. Mit kockáztat ezzel Zelenszky, hogy Fedorovot levette?
1: A háború sikerét. Tehát van egy mondás, hogy egyetlen hadsereg sem tud védekezni a saját előjárói ellen, hogyha itt a Fedorov féle reformok a visszájára fordulnak, ugye technikailag abba bukott bele, hogy megpróbálta a védelmi minisztérium és a vezérkar szervezetét is átalakítani, és ezt ugye a hadsereg főparancsnok, a Szirszky tábornok ellenezte, nem így írta alá, volt olyan miniszteri utasítás, amelyek a végrehajtásához 6 hónapig nem járult hozzá. Ugye ez egy formalitás, hogy a főparancsnok alá kell írnia, és Szirszky halogatott, akadályozott mindent. Tehát nem tartok attól, hogy Jevgeny Smára egy mindent visszafordítana, és reszovjetizálna a védelmi minisztériumot, ő maga is fiatal egyébként, tehát de elméletileg elő tud fordulni, vagy pusztán azzal, hogy leállnak a reformok, vagy félbe maradnak, vagy egy-két dolog esetleg mégiscsak a visszájára fordul, vagy mondjuk a beszerzéseken belül a drónhadviselés abszolút prioritása az egy kicsit meggyengül, ez mind árthat a háborús erőfeszítésnek. Ugye azt szokták most mondani, hogy Ukrajna mintha kezdene fölénybe kerülni, de ez valójában csak korlátozásokkal igaz. De Ukrajna most pillanatnyilag mélységi csapások terén fölényben van, az orosz olajipar elleni támadásokkal, az orosz hajózás elleni támadásokkal, de ezt nem szabad úgy tekinteni, mint ez most már a jövőben mindig így lenne, hogyha ez most már garantált lenne, hogy most már biztos, hogy ez így menne tovább, ezeket a dolgokat el lehet rontani. Lehet rossz döntéseket hozni, lehet a beszerzésekben, a hadipar működtetésében, ahol ugye igazán sok pénz van egy korrupció szempontból, ott lehet más prioritásokat meghatározni, mert Fedorov tényleg nem lopott. Ez ukrán kontextusban egy kifejezetten szokatlan dolog volt. El lehet rontani, az a baj. És még egy dolog van, ami formálisan részben a bukását is okozta. Ukrajnának a mozgósítási rendszere, tehát a hadkiegészítési rendszere, az továbbra is nagyon komoly reformra szorul. Fedorov abban sikeres volt, hogy kidolgozta annak az ipari és egyébként hadelméleti meg doktrinális hátterét is. Szárazföldi drónokkal igen hatékonyan lehet helyettesíteni a gyalogságot. Ukrajna ugye idén kb. 50 ezer szárazföldi drónt akar gyártani, ezek már nem csak logisztikai feladatokat látnak el, de harci változat is van bennük. De szárazföldi drónokkal sok mindent ki lehet váltani, de ettől még az a probléma, hogy Ukrajnának nincs elég katonája, tehát hogy nem sikerül elég katonát mozgósítani, ez a probléma ezt fennáll. Fedorovnak nem sikerült megreformálni a mozgósítási rendszert, és ugye a mozgósítást végző katonák, ugye a TCK, ugye magyar lesz hadkiegészítő parancsnokságon hívjuk, TCK működését országszerte nagyon súlyos kritikát kövezik, a korrupció miatt, az erőszak miatt, amiatt, hogy időnként teljesen alkalmatlan, tehát egészségileg is teljesen alkalmatlan embereket is elvisznek katonának, és azt, hogy a hadkiegészítés az ennyire nem hatékonyan működik, ezen Fedorov se tudott változtatni. Én nem nagyon láttam, hogy a titkosszolgálati hátter érdemes már ezt meg tudná oldani. Szóval Zelenszkijnek volt egy olyan mondata, hogy igazából szíve szerint ő Fedorovot és Szilszkijt, a haderőfő tanácsnokát egyszerre váltotta volna le, de hát ezt mégsem lehetett megcsinálni. Úgyhogy kérdésre válaszolva tényleg el lehet rontani sajnos ezeket a reformokat. Egyszerűen bele lehet nyúlni olyan helyeken, mert konzervatív katonai elit érdekeit képviselni, és a hatása viszont az lenne, hogy meggyengülnek ezek az Ukrajnának jelenleg kétségtelenül fölényt biztosító reformok.
0: Nézzük a másik témánkat, amely az orosz-ukrán háború vonatkozásában már érint minket is, illetve Szlovákiát és Magyarországot. A Corvinus Egyetemen ön egy projektet vezetett, vagy abban úgy vett részt, amely a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg, és hát közösen csehekkel, lengyelekkel, magyarokkal és szlovákokkal ugye azt vizsgálták, hogy az orosz-ukrán háború narratíváját hogy jelenítik meg ebben a régióban a négy ország régiójában. A háború három esetét vizsgálták, a Mariupoli gyermekkórház elleni orosz rakétát, a Bucsai mészállást és a Kahovkai vízi erőmű gátjának felrobbantását. Ezt hallgatóink mind a hármat ismerhetik, akkoriban mindegyikkel behatóan, részletesen és többször is foglalkoztunk. Mit kerestek a vizsgálódásban az orosz hírkeltéssel kapcsolatban?
1: Ez elég érdekes projekt volt, igen, most fejeztük be, most tett véget. És tényleg nagyon nagy köszönet a Nemzetközi Visegrádi Alapnak, hogy ezt támogatták. Alapvetően a háború első időszakát vizsgáltuk, a nagyléptékű háború első időszakát. A felsorolt események, tehát Mariupoli gyerekkórház támadása, Bucsai mészárlás, ez 22 eleje, a Hovkai víztározó gátjának felrobbantása, az 23 június, tehát mind a három esemény elég régen volt. És azt vizsgáltuk, hogy ugye ez mind a három olyan dolog, ami vagy meglepte az oroszokat is, vagy az általuk kiváltott hatás lepte meg az oroszokat, tehát az orosz propaganda apparátusnak sem volt ideje felkészülni. És akkor azt vizsgáltuk, hogy ezt a három kiválasztott eseményt az orosz propaganda apparátus hogyan tálalja, hogyan igyekszik keretezni a négy visegrádi országban. De megnéztük az orosz propaganda csatornákon, az esemény követő egy hónapban milyen magyarázatok, vagy idézőjeles magyarázatok jelennek meg ezekről az eseményekről. És azt találtuk, hogy mind a négy visegrádi országban, igenis módszertanilag, az volt az igazi újdonság, hogy nem csak azt néztük meg, hogy milyen narratívák jelennek meg, milyen magyarázatok jelennek meg, hanem azt is, hogy milyen sorrendben. Hogy milyen sorrendben jönnek a különféle idézőjeles magyarázatok az orosz propagandától arról, hogy mondjuk Bucsában mi történt. Volt-e ilyen egyáltalán bucsai mészárlás, ha volt, kik csinálták, stb. azt találtuk, hogy minden négy visegrádi országban az orosz propaganda csatornák teljesen ugyanazokat a narratívákat használták, majdnem teljesen ugyanolyan sorrendben is. Ami azt jelenti, és egyáltalán nem voltak ilyen országspecifikus sajátosságok, tehát minden négy országban ugyanúgy próbálták Bucsa megtörténtét eltagadni, vagy az ukránokra kenni. Tehát nagyon kevés országspecifikus sajátosság volt, teljesen ugyanazokat a narratívákat tolták minden négy országban. És ami szintén érdekes volt, ezt korábban tudtuk már a szakirodalomból is, de most így Visegrádi kontextusban is kiderült, hogy az orosz propaganda az sokszor egymásnak ellentmondó magyarázatokat is kibocsát. Tehát olyan narratívák jelennek meg párhuzamosan, amik egymásnak is ellentmondanak, az előbb mondtam ezt. Á, nem, Bucsa, meg se történt, ez halogság. Másik narratíva, az ukránok csinálták, hogy rákenjék az oroszokra. Harmadik narratíva, a britek csinálták az ukránokkal együtt, hogy Oroszországot hibáztathassák. És ugye ezek a narratívák egymásnak is ellentmondanak. Tehát vagy az ukránok csinálták, vagy meg se történt, de a kettő együtt nem lehet. De ez a fajta zavarkeltési szándék, az, hogy egymásnak ellentmondó narratívákat sugároznak, ez itt megjelent a visegrádi térségben is. És tényleg az tűnik végkövetkeztetésnek, hogy az orosz propaganda ez ebben a négy országban is, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, ezekben az ügyekben teljesen központosítottan működött. Ugye hozzá kell tenni, hogy a vizsgálatunk még a mesterség és intelligencia megjelenése előtti eseményeket vizsgált. Tehát, hogy most 26 nyári, vagy 26 tavaszi dolgokat vizsgálnánk, lehet, hogy más találnánk, meg ugye az AI megjelenése az bonyolítja azt, hogy hogyan lehet narratívákat elemezni, de itt 22-23 elején az látható, hogy teljesen központosítva működött ez az orosz propaganda.
0: Ugye, ahogy mondja, az a technika, vagy ez a modus operandi ebben a Kreml által sugárzott narratíva rendszerben, hogy egyszerre több mindent mondanak, egymásnak ellentmondóakat is, úgy cáfolják, illetve igazolják az állításokat, hogy a Kreml információ átadására hivatott csatornák is egyszerre tagadják, egyszerre igazolják a dolgokat. Na de hogy így az egészből kijön egy nagyon nehezen olvasható valami, inkább egy ilyen ködös információfelleg. Na de hogy akkor ezek kire hatnak? Tehát, hogy van-e archetípusa annak, aki keresi ezt, valahogy ezt, én nem tudom, vágyja? Tehát, hogy ezt könnyen fölveszi. Aki úgymond hinni akar ezeknek a híreknek, és úgymond a saját önigazolását könnyebben megvalósítja ebben a ködben. Tehát, hogy foglalkoznak-e azzal is, hogy a fogadó felett, aki végső soron ezen hírek köztudatba ágyazódásáért is felel, hogy ezt valahogy megfessék?
1: Nem, ez nem volt a kutatás része, annál is inkább nem, mert számszerűen lehet mérni, hogy körülbelül hányan olvassák ezeket az oldalakat, de hogy kik ezek az olvasók, hát mondjuk az olvasók IP címjeihez a személyeket hozzárendelni, vagy ilyesmik, ez nem csak módszertanilag nehezen kivitelezhető, de alapvetően személyiségi jogokat is sértett. Tehát a belbiztonsági szolgálatok lehet, hogy tudják, hogy ki az orosz propaganda átlagos fogyasztója, de nekünk kutatókként ilyen eszközeink nincsenek. Ugye az, hogy hogyan hat ez az egész propaganda, ezt nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy az egymásnak ellentmondó üzeneteknek az a célja, tehát nem az a célja, hogy az olvasó valamelyik orosz narratívának higgyen, hanem az, hogy az ukránoknak se. Mert hogy annyira összezavarja az olvasókat, hogy akkor most mi történt, megtörtént egyáltalán, ki volt az elkövető, mi így van, mi jelenik meg a médiában, mit lehet elhinni, mit nem, az a cél, hogy az olvasó belefáradja, hogy reménytelen, hagyjuk a fenébe, foglalkozunk inkább mással. Tehát a cél az nem a meggyőzés, hanem az összezavarás. Ugyanis aki össze van zavarva, sokkal sebezhetőbb, mint az, aki egy valamiben konkrétan hisz. És ez a fajta összezavarási szándék, ez nagyon-nagyon erősen megjelent minden egy visegrádi országban. Tehát itt ez a logika, nem meggyőzni akarnak, hanem összezavarni, dezorientálni, hogy a saját narratíváinknak és a saját értékeinknek se higgyünk a végén. Tehát amikor az átlag választó polgár, az átlag olvasó legyint, hogy tudod mit? A fene se tudja, nem is érdekel. Na ezt akarják elérni, ezt az állapotot. a célt szolgálják ezek az ellentmondó narratívák.
0: Hogy mutatja be az orosz propaganda az ukrajnai háborút, és hogy történik mindez a visegrádi régióban? Ezt vizsgálta egy visegrádi kutatás, melynek egyik szerzőjével Rácz András posztszovjetérségi szakértővel, a Német Külpolitikai Társaság, a DGB kutatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 17-én, pénteken, Endre és Elek napján. A konszolidáció előbb az egyéni vállalkozók járulékait emelte meg, sokan ezért SRO-ba, vagyis KFT-be menekültek, most pedig ezeknek a jogi személyeknek az alapítása is drágább és körülményesebb lesz. Augusztustól ügyvéd vagy közjegyző nélkül a legtöbben már el sem tudják indítani a céget. Rend lesz a cégjegyzékben, vagy újabb akadályt állítanak azok elé, akik még vállalkozni próbálnának. Erről lesz szó nem sokára. Most hírek a mikrofonnál, Nyit Rajnóra.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Nyáron költözhet új székhelyére a Védelmi Minisztérium. Az USA terrorlistára tett két mexikói droghálózatot. Ma tovább fokozódhat a hőség, 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli órákban. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. Martina Simkovicsová kulturális miniszter visszautasítja, hogy bármi köze lenne a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási ügyhöz. A tárca vezető szerint megalapozatlan, hogy már a vizsgálat lezárása előtt személyes felelősséget próbálnak hárítani rá. Hangsúlyozta, amint tisztázódik, mi történt és ki a felelős, azonnal intézkedni fog. A miniszter úgy véli, az ügy nyilvánosságra kerülése nem véletlen. Rámutatott, hogy a lehallgató eszközöket állító már májusban megtalálták, de csak most számoltak be róla, közvetlenül azután, hogy az alap élére ismét František Kornajt nevezték ki. A nyár folyamán megkezdődhet a Védelmi Minisztérium átköltözése új pozsonyi székhelyére, a felújított egykori Hviezda kollégium épületébe, amelyet Kukoricának is neveznek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint az építési munkák már befejeződtek, de a teljes működéshez még további belső és külső átalakításokra van szükség. A költözés fokozatosan a nyári szabadságok idején indulhat. A beruházás költsége meghaladta az 50 millió eurót, ami a miniszter visszautasította a túlárazásról szóló kritikákat, és hangsúlyozta, a cél a tartós, minőségi megoldás volt. Közel 23,2 millió eurót különített el a kormány az őszi összevont önkormányzati és megyei választás megrendezésére. A belügyminisztérium költségvetéséből 20 millió 94.250 euró megy a lebonyolításra, a statisztikai hivataléból több mint 3 millió euró. A pénzt egyebek mellett a választási bizottsági tagok és jegyzőkönyv vezetők jutalmazására fordítják, továbbá a szavazóhelyiségek kialakítására és felszerelésére, valamint a szavazólapok, útmutatók és választási tájékoztatók kinyomtatására és a közbiztonság ellenőrzésére. Az összevont választás október 24-én lesz. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, önkormányzati és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Ideiglenes védelmi minisztert nevezett ki Ukrajnában Volodymyr Zelenszky, a posztot Jevhenyi Chmara kapta meg, akinek kinevezését az elnök a szükséges eljárások után a parlamenttel is jóvá hagyatná. Chmara korábban az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetője volt, az előző miniszter Mihajlo Fedorov lemondott, miután konfliktus alakult ki közte és a hadsereg főparancsnoka között. A döntés több városban tiltakozásokat váltott ki, Kijevben több mint 1000 ember demonstrált, és más nagyvárosokban is tüntettek. Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette a mexikói Juárez és Los Viagras kartelleket. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Washington már korábban is több mexikói bűnszervezetet felvett a listára, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy hatékonyabban lépjenek fel a szervezet bűnözés ellen Latin-Amerikában és a Karib térségben.

0: Marco Rubio külügyminiszter szerint az érintett csoportok vagy már követtek el terrorcselekményeket, vagy komoly veszélyt jelentenek az Egyesült Államok állampolgáraira.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D2-es autópályán Stonfánál, Malacka felé haladva, valamint Pelsőc után Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Már csak két mérkőzést rendeznek. A csütörtöki és a pénteki szünnap után szombaton 23 órától Miamiban az angolok és a franciák küzdenek a bronzéremért. Vasárnap 21 órától New Yorkban játsszák a döntőt. Az Európa-bajnok Spanyolország a címvédő Argentínával mérkőzik a trófeáért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja a címvédő Argentínánál a VB megnyerésére. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A tavasszal 8-at döntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli 2-1-es sikere után az Üllői úton 14 ezer néző előtt Josef Zakariasen és Grubel góljaival 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen, a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján és kettős győzelemmel tovább jutott. A Fradi a 9. perctől Szűcs Kornél kiállítását követően emberelőnyben játszott. Az FTC a holland Twentével találkozik a második körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese. A zsolnaiak az idegenbeli 2-0-ás vereséget követően a visszavágón ugyan 2-1-re legyőzték a Hajduk Splitet, de a horvátok jutottak tovább 3-2-es összesítéssel. A Žilina átkerül a konferencia ligába, a selejtező második fordulójának első mérkőzésén jövő csütörtökön a lengyel Katowice gárdáját fogadja. Tegnap este eldőlt, hogy a bosnyák Veles Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében. A Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik közel áll ahhoz, hogy új, hosszú távú szerződést írjon alá a Liverpool labdarúgó csapatával, ugyanakkor a felek még nem jutottak végleges megállapodásra. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Slovan Pafos ciprusi gárda 3-2, Başakşehir török csapat Felcsút 2-0 és Paks Belupo horvát együttes 5-3. A hatszoros bajnok lévai férfi kosárlabda csapat, ha nem jut be a BL csoport körébe, akkor az NB1-ben ezüstérmes Szolnokkal is találkozik az Európa Kupa főtábláján. Alex Molchan bejutott az Umagi tenisztorna elődöntőjébe, miután 3-6-6-1-6-2-re legyőzte a spanyol Alejandro Davidovics Fokinát. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott drámai büntető párbajt követően legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló torna nyitófordulójában. A rendes játékidő 13-13-mal zárult, hihetetlen 5 méteres párbaj következett, ebben 40 lövés után végül a magyarok kerekedtek felül 17-16-ra. A magyar férfi vízilabda válogatott viszont 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől az ausztráliai felkészülési tornán. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, miután 27-25-re nyert Németország ellen a negyeddöntőben. A belga Tim Merlier idei harmadik sikerét aratva nyerte sprintbefutóban, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 12. útszakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Nagy fölénnyel vezet a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 10. állomás a legendás Spa, ahol a 71. belga nagydíjat rendezik. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második, szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös verseny.

0: 7 óra, 17 perc. Egy hónap múlva gyökeresen megváltozik a szlovákiai cégalapítás. Augusztus 17-től egy KFT-t, ahogy ugye nálunk a köznyelben is mondják, SRO, alapító okiratát már nem lehet egyszerűen otthon elkészíteni és elektronikusan aláírni. Ügyvéd vagy közjegyző közreműködésére lesz szükség, ami százakkal növelheti a költségeket. A kormány egyszerűbb és biztonságosabb cégnyilvántartásról beszél, miközben saját elemzése szerint a reform ronthatja az ország versenyképességét. A konszolidáció elől SRO-ba menekülő vállalkozók utolsó útját is megnehezítik, vagy valóban szükséges rendteremtés történik. Fiala Lajos adótanácsadó könyvvizsgáló a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak!
0: Hát mennyibe kerül most egy SRO alapítása? Mi ez a folyamat, amin végig kell menni? És hát mi az, ami augusztus 17-e után megváltozik?
1: Sokan maguk indultak neki egy KFT alapításának. Ugye az internetről elérhető különböző minták alapján, és sok esetben, ha kicsit nehézkesen is, de néhány száz euró, tehát egy körülbelül egy 300 euróból már meg tudta oldani egy KFT alakítását egy kicsit jogilag is képben lévő vállalkozó. Ez változni fog, nem is annyira a bírósági illetékek változása véget, hanem azért, mert közjegyzőt vagy ügyvédet kell igénybe vennünk a KFT alapításánál, illetve néhány változásnál a bejegyzésénél is.
0: Ön egyébként miben látja ezt a változtatását a kormánynak, hogy tulajdonképpen hát miért csinálták ezt így? Úgymond, az eddigi folyamatból mondjuk láthatóan szinte már jogot, szemet sértően hiányzott egy amolyan jogszakértő, vagyis mondjuk ügyvéd, közjegyző?
1: Igen. Elnézést kérek.
0: Semmi baj.
1: Igen. Több esetben azt láttuk, hogy olyan formai hibák igazából keletkeznek ezekben az alapító okiratokban, amit egy jogász vagy egy közjegyző természetesen nem követel. Néha rossz mintákat követve bizony ilyen hibák előfordulnak. De nem csak bonyolódik, részben egyszerűsödik is például azért a KFT-k alapítása. Ha megemlíthetjük azt, hogy például a szabad tevékenységek esetén nem kell előre vállalkozói engedélyt kérni a KFT-knek, hanem hogyha csak úgynevezett ilyen szabad vállalkozásokat tartalmaz a cég tevékenységi köre, akkor nem kell előre vállalkozói engedélyt kérni a járási hivatalban, hanem magával a cégbejegyzéssel ez is megtörténik.
0: Ugye a tudósítások, vagy hát az ezzel foglalkozó összegzések megjegyzik, hogy ezt a kormány sokak szerint azért csinálhatta, mert ugye a konszolidáció miatt nagyon sok egyéni vállalkozó, amit ugye tájainkon zsivnosztjnak szoktak hát mondani, vagy hát hogy azzal rendelkező vállalkozók, már sokalták a 425, nagyjából 425 eurós minimális járulékot, ezért sokan, például mondjuk informatikusak SRO-ra, vagyis KFT-re váltottak, és itt egész elképesztő számok vannak. Tavaly, már ugye, hogy valamennyire megelőzzék ezeket a döntéseket, 25 ezer új céget alapítottak Szlovákiában, ami 2013 óta a legtöbb, de például a Finstat adatai szerint idén már közel 17 ezer új SRO-t jegyeztek be, ami tényleg elképesztő sebességű a cégalapítási hullám. Ön ebben lát valamit, hogy ezek a zsivnosztyosok mondjuk így belemenekülnek az SRO-ba, most már tiszta szlovák szakzsargont használok, tehát hogy egyéni vállalkozók belemenekülnek ebbe a korlátolt felelősségű társaság cég alapításába, és tulajdonképpen az állam mintha ide tenne még egy olyan, hát egy sáp jellegű korlátot.
1: Nem tudom pontosan megítélni. Az biztos, hogy mostanra azért már kiderült, hogy aki váltani szeretne, hogy az tényleg vált-e egyéni vállalkozásról egy KFT formára. Ugye azért a életbe lépett szabályok, amelyek korlátozások, amelyek, vagy a konszolidáció, amelynek a hatásait most kezdik el a magasabb szociális, illetve egészségügyi biztosítás összegében érezni az egyéni vállalkozók, mostanra akkor már egy kiforrott döntést hozhattak abból, hogy igen, változtatunk, és nem csak ebből a célból, hanem talán a változások sok esetben ugye az úgynevezett Schwarzarbeit szisztém, tehát nem a fekete munkára gondolunk, ha szó szerinti fordításról beszélünk, hanem arról, hogy sok esetben ugye egyéni vállalkozóként és nem munkavállalóként dolgoznak az adott emberek bedolgozóként más cégeknél, és ezt támadja a munkafelügyelet, illetve az adóhivatal az államon, az állam rajtuk keresztül, és erre is megoldás igazából a KFT alapítása, tehát igen, ez is hozzájárul abban, hogy ahhoz, hogy ilyen nagy mértékben megnövekedett a KFT alapításoknak a száma.
0: Egyébként mit érdemes azoknak elintézniük, akik még augusztus 16-áig szeretnének érkezni, és hát nem szeretnék a megnövekedett illetéket, vagy egyéb szakértő bevonását úgymond kipipálni kényszerűen?
1: A mi irodánk is például segít a vállalkozóinknak ilyen tevékenységek, vagy KFT alapításon, változások, bejegyzésekor, de teszem hozzá, jó magam sem vagyok jogász végzettségű, így én mindig, vagy a irodánk is például mindig ügyvédi segítséget is figyelembe, vagy segítségbe vett, hogyha ilyen dolgokat intéztünk. Úgyhogy aki még teheti, az augusztus 17-éig alapítsa meg, vagy vásároljon egy tulajdonrészt, vagy ezeket a bejegyzések változását foganatosítsa, hogy mentesüljön attól, hogy kötelezően közjegyzőhöz, vagy esetleg ügyvédhez kelljen fordulnia.
0: A kormány költségesebbé, körülményesebbé teszi a KFT-k, vagy Eszerók alapítását. A részletekről Fiala Lajos adótanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szívesen.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Bulgária és a napos part a mai napig a családi nyaralások kedvelt, pénztárca barát célpontja. Ám ha betérünk egy hangulatos bolgár tavernát felkeresve vacsorázni, ugyanabba a kommunikációs csapdába eshetünk, mint Albániában. A bolgárok ugyanis a nemet bólintással, az igent pedig a fej jobbra-balra rázásával fejezik ki. Ha a pincér megkérdezi, hogy ízlette az étel és mi elégedetten bólogatunk, ő azt fogja hinni, hogy elégedetlenek vagyunk. Ha biztosra akarunk menni, inkább használjuk a szavakat. A da az igen, a nye a nem. Az éttermekben a borra való mértéke általában a számla 10%-a, de soha ne hagyjuk egyszerűen az asztalon a pénzt távozáskor, hanem a fizetéskor adjuk oda a pincérnek, vagy jelezzük, mennyit kérünk vissza. Ha taxiba ülünk, a pályaudvarokon és repülőtereken mindig keressük a hivatalos társaságok autóit, és ragaszkodjunk a taxióra bekapcsolásához, mert a hiénák hajlamosak csillagászati összegeket elkérni a gyanútlan külföldiektől.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 17-én Endre és Elek, valamint Bohuszláv napján. Bomlik a Fidesz, vagy csak most tanulja az ellenzéki létet? A párt volt űrbiztos a új politikai közösség építéséről beszél. Navracsics Tibor szerint kérdéses, megmenthető-e még a Fidesz neve? Szijjártó Péter pedig a parlament helyett a kínai BYD-t választotta. Nem sokára megvizsgáljuk, van-e valódi szakadás, vagy egyelőre csak az Orbán rendszerből kifelé vezető egyéni utak szaporodtak meg. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: Érsekújvárban a hétvégén egy fiatalokból álló csoport durván bántalmazott egy járókelőt, a rendőrség az interneten köröző kis videóból értesült a támadásról. A nyomozás során kiderült, hogy a videófelvétel készítője rendbontás miatt bejelentést tett a városi rendőrségen. Az érsekújvári rendőrségnek ezt követően sikerült beazonosítani a gyanúsítottakat. A sértettet, több szemtanút és a videófelvétel készítőjét közölte a rendőrség. Szerdán, július 15-én kihallgatták az egyik gyanúsítottat. Az ügyben jelenleg is folynak az eljárási cselekmények, ezért bővebb tájékoztatást nem adhatunk, közölte a rendőrség. Nyitra megye kiírta a Komáromi Kórház F pavilonjának felújítására vonatkozó pályázatot, a költségeket előzetesen csak nem 593 ezer euróra becsülik. A megye közlése szerint az F pavilon alaksorának helyreállítása az alapfeltétele a további modernizációs tervek megvalósításának. Az épület 1902-ben épült és nem megfelelő a statikai állapota. Ezt követően a további modernizálást az uniós helyreállítási alapból, valamint önrészből fedezik. A becslések szerint a további projekt költsége 12,5 millió euró, az egész épület átfogó korszerűsítését és ezzel a sebészeti fekvőbetegosztály színvonalának emelését célozza. Egy betörés körülményeit vizsgálja a Szenci kerületi rendőrkapitányság. Maszkos férfiak próbáltak betörni a Szenci Lichner utcai mobilszolgáltató üzletébe július 13-án éjszaka. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően nem sikerült a betörés, tájékoztatott Michal Szejf, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Az eddigi információk szerint ismeretlen férfiak autóval nekitoladtak az üzlet bejárati ajtajának, benyomták az ajtót, majd fekete ruhás, simaszkos férfiak szálltak ki az autóból és bementek az üzletbe. A közelben van a körzeti rendőrőrs, ahol egy rendőr teljesített szolgálatot abban az időpontban. Meghallotta az üvegcsörömpölést és azonnal a helyszínre rohant. Megzavarta a betörőket, de feltartóztatni nem tudta őket, a tettesek elmenekültek, mondta Szejf. A kerületi rendőrségi szóvivő szerint a tetteseknek nem sikerült végrehajtaniuk a betörést. A Szenci rendőrség büntető eljárást indított az ügyben, közölte Szejf.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a fülledtség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartás miatt le van zárva Pozsonyban a Palárik utca, Kecske és Zok utcák közötti szakasza. A lezárt részt a Vécölöp úton tudják kikerülni. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 40 perc. 3 hónappal a Fidesz történelmi választási veresége után már nem csak arról folyik a vita, miért vesztette el a hatalmat a párt, hanem arról is egyben maradhat-e. Ferenc Orsolya volt a volt kormány űrkutatási biztosa a jelenlegi pártpolitikai keretek meghaladásáról és egy új politikai közösség megszervezéséről írt. Navracsics Tibor pedig már azt is megkérdőjelezi, megmenthető-e a Fidesz politikai márkája. Közben Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról és vezető állást vállalt annál a kínai BYD-nél, amelynek magyarországi terjeszkedését miniszterként segítette. Egymástól független személyes döntéseket látunk, vagy valóban megkezdődött a Fidesz szétesése? Nagy Attila Tibor politika elemző a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát először talán kezdjünk egy kicsit távolabbi, de mégis talán mindenre kiható és mindent összefoglaló kérdéssel. Mit csinál Orbán Viktor Amerikában, és számít-e, hogy mit csinál Orbán Viktor Amerikában?
1: Számít, hiszen nagyon rossz kommunikációs üzenete van ennek a távolmaradásnak. Miközben Orbán Viktor és a Fidesz arról beszélt, arról ír, hogy véget ért a demokrácia Magyarországon, hogy új diktatúra kezdődik, hogy az új kormány többség egy új AVH-t, tehát új államvédelmi hatóságot állított fel, ez a 50-es években egy nagyon rossz emlékű szervezet volt. Közben hát hiába rossz a helyzet, Orbán Viktor elmegy foci meccset nézni, ami persze emberileg érthető, csak politikailag nagyon nem. Tehát, hogyha tényleg nagy a baj, hogyha tényleg diktatúra kezd kialakulni, hát akkor küzdeni kellene ellene kőkeményen, és nem pedig hát szórakozni, mint hogyha mi sem történt volna, vagy nincs igazi diktatúra, vagy semmiféle diktatúra nincsen, és ez alapvetően rombolja akkor abban az esetben Orbán Viktor üzenetét, meg a Fideszét is, és hát az ön által említett esetek mutatják, hogy ez a hét nagyon rossz volt a Fidesz számára. Megkockáztatom, hogy rég volt ilyen rossz hete a Fidesznek, mint ez a hét. A lemondások hete, így is apostrofálhatjuk ezt a hetet, hiszen Szijjártó Péter lemondott, Gulyás Gergely frakcióvezető lemondott, Navracsics Tibor az előző Fidesz kormányban betöltött miniszteri tisztséget, Európai Uniós biztos volt, tehát a párt meghatározó politikusa volt. És bár Ferenc Orsolya nem töltött be olyan magas pozíciót, mint ön Navracsics Tibor annak idején, de azért az utóbbi egy-két évben, ahogy ön is említette, űrbiztosként azért volt szerepe, érdemi szerepe, ezen kívül pár évig országgyűlési képviselő volt, és ma már a politikai közéletben egy elég ismert figurává vált. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most szegény embert az ág is húzza, szegény Fideszt többszörös ág is húzza, és emellett hát a korábbihoz képest eléggé alacsonyak a népszerűségi mutatói. Tehát amikor egy közösség bajban van, amikor egy közösséget kudarcok érik, akkor nem csoda, hogy a belső összetartozás is csökken. A belső összetartás, összetartozás csökkenését láthatjuk most a Fideszben ezekben a napokban.
0: Hát csak ugye felvetül az, hogy valójában ténylegesen kockáztat-e ezzel bármit is Orbán Viktor. Akik elpártoltak a pártól, tehát hogy a Fidesztől, azok mondjuk már egy hónappal ezelőtt is benne voltak ezekben a felmérésekben, amelyek megmutatták, hogy igazából a győzteshez való húzás effektusa látszódik a párt szimpatizánsok köreiben is, tehát hogy mondjuk a Tiszához pártolnak át, illetve akik meg nem, akiknek meg úgymond továbbra is szimpatikus Orbán Viktor és a Fidesz és annak a politikája, azok meg hát álhatatosan védik azt a különféle közösségi oldalak, mondjuk komment szekcióiban, és hát úgy tűnik őket aztán semmi sem rendíti el a szimpátiájuktól.
1: Jó, hát a Fidesznek azért még van bő 1,5 millió szavazója, de hol van ez attól, amikor a Fidesz még 3 millió szavazóatot is össze tudott szedni? Ez 2022-es választás idején volt. Ugye ez ment le 2,4 millióra, és most már hát jóval kevesebb, mint 2 millió szavazó van a jelenlegi közvéleménykutatások szerint. Tehát azt gondolom, hogy ebből az adatsorból is jól látszik, hogy a Fidesz hát árnyéka egykori önmagának. Igazából azt is látni kell azért, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy most a Fideszt kevesebben támogatják, és hogy sokkal kevesebb parlamenti képviselője van, mint volt az április 12-i választás előtt. Azt is látni kell, hogy a Fidesz közeli háttér intézményrendszert is jelentős csapások érték. A választás után hát ugye elfogytak az állami hirdetések, és a Fidesz közeli sajtóbirodalom jelentős leépítéseket hajtott végre. Több száz embert küldtek el a Kesmából és máshonnan. A Fidesz elemzői háttérintézményeiben is volt némi leépítés. Vagyis a Fidesz háttérintézmény rendszere jelentős gyengülések indult, és ott vannak még a közérdekű alapítványok, az úgynevezett kekvák, amelyekbe elhelyeztek Fidesz közeli embereket, értelmiségieket vagy politikusokat, azokat fel akarja számolni a nemrég megszavazott törvény. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ráadásul a Magyar Péter vezette kormány is meglehetősen intenzíven törekszik arra, hogy a Fidesz, illetve a Fidesz közeli háttérintézményrendszer anyagi alapjait minél inkább meggyengítse, megroppantsa, és hát ez elég jól megy, úgy látom, a Magyar Péter vezette kormánynak. Úgyhogy bizony a Fidesz válságban van, méghozzá én úgy látom, hogy elég súlyos válságban, és hát az a régi legendás Fidesz kommunikáció sem a régi finoman szóval, tehát amikor még fénykorát élte Orbán Viktor, amikor még eredej teljében volt, elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen durva kommunikációs hibát kövessen el, hogy a demokrácia végéről beszél, de se baj, azért kimegy Amerikába foci meccset nézni, szóval persze ez nem tilos, nyilván hát ha akar meccset nézni, menjen, csak ezt magánemberként megteheti nyilván, de politikusként valami rettenetes üzenetet küldött, még a saját híveinek is, tehát az, hogy őt annyira azért már nem izgatja a Fidesz sorsa, mint régebben.
0: Szijjártó Péter volt külügyminiszter, a BioEdinél talált munkát. Kritizálják, hogy ez egyfajta összeférhetetlenség lehet, de hát sokan meg nem értik, mi van abban, hogy valaki egy ilyen impozáns pozíció betöltése után talál a piaci szférában egy hasonlóan komoly munkát.
1: A baj annyi, hogy Szijjártó Péter segítette a BioEdit, amikor még külügyminiszter volt. Maga dicsekedett azzal, hogy milyen jó, hogy jön a BioED Szegedre, és ugyanennél a BioEdinél szerez egy vezető pozíciót, miután nem kormánytag és választások véget értek. Szóval nagyon-nagyon rossz az optika, nagyon-nagyon rossz a látszat, és hát ezt Magyar Péter igyekszik is a maga javára fordítani, amikor arról beszélt, hogy felveti a korrupció lehetőségét. Én ennyiben fogalmaznék ennél, tehát bűncselekményre én nem látok bizonyítékot, de arra igen, hogy minden esetre nagyon rossz a látszat. Tehát a látszat az, hogy a BioED utólag megjutalmazza Szijjártó Pétert, amiért külügyminiszterként Szijjártó jól bánt a céggel. Ez a látszat. Na most... Mondom, büntetőjogilag én nem tudok bűncselekményre utaló jeleket látni, de hogy politikailag nagyon rossz ennek a látszata, azt mindenképpen meg kell, hogy mondjam, mert a látszat mégiscsak az, minthogyha a BioED megjutalmazta volna utólag Szijjártó Pétert azért, hogy külügyminiszterként Szijjártó támogatta a céget, és hát azért a cég, tudjuk, hogy kapott némi közvetett vagy közvetlen állami támogatást, nem némit, bocsánat, állítólag 100 milliárd forint körül itt. Tehát mindenképpen nem jó politikailag a Fidesznek ez sem, én azt gondolom, hogy Szijjártó most elmegy a BioED-hoz. Nyilván emberileg érthető, nyilván sok pénzt fog keresni, ez egy jó dolog emberileg, magánemberileg, de hát ha diktatúra lenne, akkor Szijjártó Péter sem ment volna csak el úgy, hanem vált-vált-vete harcolna a Magyar Péterféle diktatúra ellen. Hát egy igazi hazafi ezt kell, hogy tegye, ha tényleg diktatúra van, de nem. Szijjártó Péternek fontosabb volt a saját pozíciójának a növelése, és az utólag is elárul, nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a Fidesz belső összetartása foszlik szét a szemünk előtt.
0: Én láttam olyan elemzést, vagy hát nem is elemzés, inkább elemzői felvetést, amely szerint a mostani történések nem a véletlen mentén alakulnak. Ez a fejtegetés appellált arra, hogy az elmúlt 16 évben sem történtek nagy horderejű dolgok a kormányfő tudta nélkül, és hogy elképzelhető, hogy Orbán Viktor valamennyire tudatában van ezeknek az hát szervezeti eróziónak tűnő történéseknek, mert hogy a Fidesz egy kiégett márka lett a választások után, és abba új lendületet vizionálni már sokkal nehezebb lenne, mint egy új kezdeményezésbe, úgymond átvezetni a Fidesz szimpatizások hitét. Mit gondol erről a hipotetikus felvetésről?
1: Van benne igazság biztosan, már csak azért is, mert Orbán Viktor maga a választás után is mondta, hogy a Fideszt mozgalmi jellegűvé kellene tenni, tehát hogy a párt szigorú pártkeretekből ki kéne lépni, és hát valóban volt egy olyan felvetés is, hogy nem biztos, hogy a Fidesz márka névvel tud tovább menni majd a Fidesz. Erről én is beszéltem még pár hónappal ezelőtt. Csak van egy olyan probléma, hogyha azt csinálják, hogy a régi levitézlet politikusok most megalakítanak egy új szervezetet meg mozgalmat, akkor nagyon nem mennek előre. Tehát akkor annyi történik, hogy átvessik a cégét, a cégtáblát. Egy új névvel, de hogyha az új névéhez nem jön egy új hiteles politika és egy új hiteles társaság, amelyet például nem nyom agyon az előző 16 év kormányzásának a terhe, akkor viszont nem nagyon fognak előrébb menni.
0: Tehát akkor azt mondja, hogy ugyanazt a bábút nem lehet ubás ruhába öltöztetni, ha mindenki látja, hogy ugyanaz a bábú van benne.
1: Így van, ezt nagyon ügyesen megfogalmazta, ez a lényeg.
0: Hol látja Orbán Viktort? Látszódik, hogy vehemens, hajthatatlan tábora van, jóval kisebb, mint néhány éve, vagy akár néhány, mondjuk hónapja, de még mindig megvan. Mit lehet ebből kihozni?
1: Hát, ha így haladnak tovább, akkor nem sok mindent. Tehát jelenleg a Fidesznek van egy demográfiai problémája is, nevezetesen az, hát nem titok, kutatások voltak erről, hogy a Fidesz alapvetően az idősek támogatják, ami azt is jelenti, hogy viszont a középkorúak, de főleg a fiatalabb nemzedékek alig. Tehát ha ezzel nem tudnak érdemben változtatni, akkor nyilván a Fidesz előbb-utóbb egy kifutó széria lesz. Nem állítom azt, hogy ne tudna bejutni még a 2030-as választáson a parlamentbe, de ahogy megyünk tovább előre az időben, tovább-tovább, hogy egyre inkább kihal, egyre inkább távoznak az életből a Fidesz idősebb szavazói, hiszen ez biológiai törvényszerűség, és hogyha nem sikerül ott utánpótlást szerezni a középkorúaknál és a fiataloknál, akkor nyilván egyre inkább eljelentéktelenedik majd a párt. Hasonló történt egyébként a Magyar Szocialista Pártnál is, vagy akár a Demokratikus Koalíciónál. Tehát nem azt mondom, hogy az idősek körében ne kéne érdemi támogatottságot szerezni, hát ők is fontos szavazók, különösen a lakosság előregedése révén. Azért azt azért tudni kell, hogy a Fidesz most már az idősek körében sem vezet, csak ott még viszonylag érdemi támogatottsága van. De hogyha ez így megy tovább, akkor nem tudom, hogy hol lesz a megállás. Tehát, és az nem túl biztató, hogy Orbán Viktor a kongresszusi beszédében azt mondta, hogy én már nem tudok változni. Hát pont, hogy kellene változni, és a pártnak is kellene változnia. Például tisztáznia kéne végre valahára a nagy oligarchákkal való korábbi kapcsolatát, mi van Mészáros Lőrinccel, 60 pusztával és az ehhez hasonló nyalánkságokkal. Hát valami bűnbánatot kéne gyakorolni, Csak hát ugye ez kényes kérdés, mert annak idején a 60 pusztai birtokba állítólag besegített Mészáros Lőrinc valamelyik cége, meg Mészáros Lőrinc nagyon jó barátja volt Orbán Viktor egykori kormányfőnek, szóval nem olyan egyszerű azért ezeket a emberi viszonyokat, vagy akár üzleti viszonyokat széttépni, csak hogy ez a párt hitelességét most nagyon-nagyon nyomja. Tehát nem is az, a 16 év maga volt az, ami katasztrófa lett volna, mert azért voltak jobbacskai évek ezen 16 éven belül, de az utolsó 4 év nagyon rosszul sikerült, és hát az utolsó 4 évben az embereket már jobban zavarta a 60 pusztai birtok, jobban zavarta Mészáros Lőrinc életmódja, meg a kedves feleségének a ruhája, meg a táskája, meg a jacht, tehát az a helyzet, hogy ezek azért olyan emlékek, amelyek még nem tűntek el, és ráadásul, ha esetleg valaki már kezdene elfelejteni, hát Magyar Péter gondoskodik arról hétről hétre, vagy majdnem minden héten arról, hogy az emberek lehetőleg minél kevésbé felejtsék el azt, hogy a Fidesz kormányon milyen furcsa gyanús ügyekbe keveredett, illetve hát, hogy a hozzá közel álló vállalkozói rétegeket elképesztő pénzmennyiséggel tömte ki, miközben az egészségügy meg az oktatás rossz helyzetben volt. Szóval ezek olyan szintű problémák és olyan terhes emlékek, amelyekből nagyon nehéz megszabadulni eleve, és hogyha Orbán Viktor még nem is törekszik arra, hogy ezektől az emlékektől megszabaduljon, és hogyha még nem is látok igazi törekvést, hogy a fiatalabb szavazó nemzedékeket minél jobban meg tudja szólítani a Fidesz, akkor nyilvánvaló ez egy elhúzódó agónia lesz, ami a Fideszt érheti, ami egyébként nagyon jól jön majd Magyar Péter vezette kormánynak, tehát jelenleg Magyar Péter majdnem ideális pártpolitikai helyzetben van. Van egy kicsi Mi Hazánk, van egy eléggé meggyengült Fidesz, és ott van a nagy támogatottságú Tisza párt, úgyhogy ezzel most majdnem tökéletesen el van. Azért mondom, hogy majdnem, mert időnkénti kifakadásai Magyar Péternek mutatják, hogy azért nem mindig stabil az idegrendszere, tehát hogy bizonyos nehéz helyzeteket nehezen tud megoldani. Ebben az egyben talán még reménykedhet a Fidesz, hogy esetleg Magyar Péter valami rettenetes kommunikációs hibát követ el valamelyik parlamenti ülésen. Úgyhogy azt tudom mondani a Pátria Rádió tisztelt hallgatóinak, hogy érdemes figyelniük a Magyarország gyűlés, a magyar parlament üléseit, mert mostanában igencsak izgalmasak tudnak lenni, főleg az első néhány óra.
0: Ámen. Megmenthető-e a Fidesz vagy Orbán Viktor politikai közössége? Erről beszélgettünk Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Tudják, mi a grundgolf? A hodosi nyugdíjasoknak ez a különleges sport nem csak mozgást és kikapcsolódást jelent, hanem eljuttatta őket egészen Japánig. Velük beszélgetünk erről a különleges hobbiról és kalandjaikról. Kosár Lajos gasztrobloggerrel annak járunk utána, mit érdemes enni a legnagyobb nyári hőségben, mely ételek hűsítik a szervezetünket, és hogyan készíthetünk gyors, könnyű és frissítő fogásokat. Jogi rovatunkban dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel az idős szülőkről való gondoskodás fontos kérdéseit vesszük sorra. És vendégem lesz Angyal Sándor újságíró is, aki könyvet írt a Dunamenti tavasz 50 éves történetéről. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban, reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
3: Ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
4: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: Endre és Elek napján. Donald Trump magyar idő szerint ma hajnalban a Nemzethez szólt. Leleplezést ígért, és valóban új hírszerzési iratokat hozott nyilvánosságra. Ezek szerint Kína hatalmas mennyiségű amerikai választói adatot gyűjtött, azt azonban nem bizonyítják, hogy akár egyetlen szavazatot is megváltoztatott volna. Trump mégis ezekre hivatkozva írná át a novemberi választás szabályait. Kína veszélyeztette az amerikai választást, vagy az elnök készíti elő a terepet egy lehetséges republikánus vereség vitatásához. Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnál Nyitra Nóra. A Pátria Rádió hírei.
1: 23,2 millió euróba kerül az őszi összevont választás megrendezése. Zelenszkij ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhenyi Chmarát. Ma tovább fokozódhat a hőség, 17 és 26 fok között alakulhat a hőmérséklet a reggeli órákban. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Martina Simkovicsová kulturális miniszter visszautasítja, hogy bármi köze lenne a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási ügyhöz. A tárca vezető szerint megalapozatlan, hogy már a vizsgálat lezárása előtt személyes felelősséget próbálnak hárítani rá. Hangsúlyozta, amint tisztázódik, mi történt és ki a felelős, azonnal intézkedni fog. A miniszter úgy véli, az ügy nyilvánosságra kerülése nem véletlen. Rámutatott, hogy a lehallgató eszközöket állítólag már májusban megtalálták, de csak most számoltak be róla, közvetlenül azután, hogy az alap élére ismét Frankisek Kornajt nevezték ki. A nyár folyamán megkezdődhet a Védelmi Minisztérium átköltözése új pozsonyi székhelyére, a felújított egykori Hviezda kollégium épületébe, amelyet Kukoricának is neveznek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint az építési munkák már befejeződtek, de a teljes működéshez még további belső és külső átalakításokra van szükség. A költözés fokozatosan a nyári szabadságok idején indulhat. A beruházás költsége meghaladta az 50 millió eurót, ami a miniszter visszautasította a túlárazásról szóló kritikákat, és hangsúlyozta, a cél a tartós, minőségi megoldás volt. Közel 23,2 millió eurót különített el a kormány az őszi összevont önkormányzati és megyei választás megrendezésére. A belügyminisztérium költségvetéséből 20.094.250 euró megy a lebonyolításra, a statisztikai hivataléból több mint 3 millió euró. A pénzt egyebek mellett a választási bizottsági tagok és jegyzőkönyv vezetők jutalmazására fordítják, továbbá a szavazóhelyiségek kialakítására és felszerelésére, valamint a szavazólapok, útmutatók és választási tájékoztatók kinyomtatására és a közbiztonság ellenőrzésére. Az összevont választás október 24-én lesz. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, önkormányzati és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Ideiglenes védelmi minisztert nevezett ki Ukrajnában Volodymyr Zelenszkij, a posztot Jevhenyi Chmara kapta meg, akinek kinevezését az elnök a szükséges eljárások után a parlamenttel is jóvá hagyatná. Chmara korábban az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetője volt, az előző miniszter Mihajlo Fedorov lemondott, miután konfliktus alakult ki közte és a hadsereg főparancsnoka között. A döntés több városban tiltakozásokat váltott ki, Kijevben több mint 1000 ember demonstrált, és más nagyvárosokban is tüntettek. Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette a mexikói Juárez és Los Viagras kartelleket. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Washington már korábban is több mexikói bűnszervezetet felvett a listára, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy hatékonyabban lépjenek fel a szervezet bűnözés ellen Latin-Amerikában és a Karib térségben. Marco Rubio külügyminiszter szerint az érintett csoportok vagy már követtek el terrorcselekményeket, vagy komoly veszélyt jelentenek az Egyesült Államok állampolgáraira.
2: Időjárás.
1: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a fülledség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
2: Zöld hullám.

0: közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van útkarbantartás miatt Kassán, a Stúr utcán a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. Már csak két mérkőzést rendeznek. A csütörtöki és a pénteki szünnap után szombaton 23 órától Miamiban az angolok és a franciák küzdenek a bronzéremért. Vasárnap 21 órától New Yorkban játsszák a döntőt. Az Európa-bajnok Spanyolország a címvédő Argentínával mérkőzik a trófeáért. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja a címvédő Argentínánál a VB megnyerésére. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli 2-1-es sikere után az Üllői úton 14 000 néző előtt Joseph Zakariasen és Grubel góljaival 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján, és 2-es győzelemmel tovább jutott. A Fradi a 9. perctől Szűcs Kornél kiállítását követően emberelőnyben játszott. Az FTC a holland Twentével találkozik a második körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese. A zsolnaiak az idegenbeli 2-0-ás vereséget követően a visszavágón ugyan 2-1-re legyőzték a Hajduk Splitet, de a horvátok jutottak tovább 3-2-es összesítéssel. A Žilina átkerül a konferencia ligába, a selejtező második fordulójának első mérkőzésén jövő csütörtökön a lengyel Katowice gárdáját fogadja. Tegnap este eldőlt, hogy a bosnyák Veles Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében. A Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik közel áll ahhoz, hogy új, hosszú távú szerződést írjon alá a Liverpool labdarúgó csapatával, ugyanakkor a felek még nem jutottak végleges megállapodásra. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Slovan Pafos ciprusi gárda 3-2, Basaksehir török csapat Felcsút 2-0 és Paks Belupo horvát együttes 5-3. A 6-szoros bajnok lévai férfi kosárlabda csapat, ha nem jut be a BL csoport körébe, akkor az NB1-ben ezüstérmes Szolnokkal is találkozik az Európa Kupa főtábláján. Alex Molchan bejutott az Umagi tenisztorna elődöntőjébe, miután 3-6-6-1-6-2-re legyőzte a spanyol Alejandro Davidovic Fokinát. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott drámai büntető párbajt követően legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló torna nyitófordulójában. A rendes játékidő 13-13-mal zárult, hihetetlen 5 méteres párbaj következett, ebben 40 lövés után végül a magyarok kerekedtek felül 17-16-ra. A magyar férfi vízilabda válogatott viszont 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől az ausztráliai felkészülési tornán. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, miután 27-25-re nyert Németország ellen a negyeddöntőben. A belga Tim Merlier idei 3. sikerét aratva nyerte sprintbefutóban a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 12. útszakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott. Nagy fölénnyel vezet a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacar. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A tizedik állomás a legendás Spa, ahol a 71. belga nagydíjat rendezik. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második, szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös verseny.

0: 8 óra 18 perc. Donald Trump ma hajnalban egy 24 perces főműsoridős beszédben azt állította, hogy az amerikai választási rendszer súlyos veszélyben van. Központi állítása szerint Kína 2020-tól 220 millió amerikai választó adataihoz jutott hozzá, az amerikai hírszerzés pedig elhallgatta előle az ügy valódi jelentőségét. Horváth Gábor USA szakértő a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, szervusz, üdvözlök minden hallgatót.
0: Trump nem szokott ezzel az eszközzel élni, most mégis miért tette meg, és mi is volt ebben a 24 perces főműsoridős beszédben az üzenet?
1: Hát volt neki egy hasonló beszéd decemberben a gazdaságról, aztán áprilisban az Irán elleni háborúról, tehát azért ez nem példátlan, de valóban nem túl gyakori. Illetve hát most egy kicsit olyan hajánál fogva előállított témának tűnik ez a választási biztonság kérdése, de hát nagyon közelednek a novemberi félidős választások Amerikában, ahol a republikánusok nagy valószínűséggel el fogják veszíteni a képviselőházi többségüket, és még a szenátusi többségük is veszélybe kerülhet. Úgyhogy valószínűleg arra próbál már most magyarázatot előállítani Trump, hogy miért következett be ez a miért következik majd be ez a kudarc, miközben ugye azt mondta, hogy Amerika, amelyik két évvel ezelőtt, hát vagy ő fogalmazott, halott ország volt, tehát a létező legrosszabb hely a világon, az mostanra a világ legklasszabb országa lett a legmagasabb életszínvonalal és a legboldogabb emberekkel, úgyhogy megpróbálta úgy beállítani a dolgot, hogy ő mindent jól csinál, de hát ugye, hogyha mégis a republikánusok kudarcot vallanak majd novemberben, az azért lesz, mert a kínaiak meghekelték a választásokat. Ennek az előkészítését próbálta hát megkezdeni, de hát ez egy ilyen meglehetősen döcögös történet, és csak hogy egy poént is mondjak rögtön az elején, ugye a Amerikában lehet fogadni arra is, hogy az amerikai elnök beszédében milyen tartalmak fognak fölbukkanni, vagy milyen szavak fognak elhangzani, és a súgógépének a kezelőjét vizsgálat alá kellett vonni, mert 100 000 dollárt nyert egy fogadó irodánál azzal, hogy ő előre tudta, hogy milyen szavakat fog Trump használni. Tehát még az elnöki beszédek körül is csalások vannak, hát meg akkor a választási rendszerben mi lehet.
0: Hát ez bármelyik országban megeshetett volna, de valóban ez tényleg nagyon szórakoztató. A beszédében arra szólította fel a kongresszust, hogy fogadja el a választási szabályok szigorításáról szóló törvényt. Hogyan szigorítaná a választást Donald Trump? Ugye most a novemberit, a félidőst.
1: Igen, általában, szóval itt Trumpnál összetalálkozik a személyes sérelem, hogy ő elvesztette a 2020-as választásokat, és ugye azt valahogy meg kell magának is magyarázni, meg az amerikaiaknak is, hogy az biztos nem azért volt, mert elvesztette, hanem a csalások miatt. És összetalálkozik a republikánusoknak, a konzervatív oldalnak egy valóban meglévő strukturális problémája, az, hogy a demográfiai változások nem kedveznek nekik. Tehát egyre többen laknak városban, egyre több embernek van egyetemi diplomája, egyre több a fiatal, aki részt vesz a választásokon, ugye korábban a fiatalok nem nagyon mentek el szavazni, most meg elmennek. Szóval egy csomó olyan dolog, ami eleve hátrányba hozza a republikánusokat és a liberális oldalnak kedvez. Na most ez a választási törvényjavaslat, amit a Trump erőltet, az erősen korlátozná azt, hogy ki szavazhat Amerikában. Tehát hogyha be kell mutatni egy fényképes igazolványt és kétségbe vonhatatlan bizonyítékát annak, hogy valaki amerikai állampolgár a választóhelyen, az elsősorban az egy helyben élő vidéki konzervatív választóknak jobban kedvez, mint a folyton költözködő, a dokumentumaikat időnként elveszítő ilyen liberális városlakóknak. De hát ilyen problémák is vannak, hogyha például egy nő fölveszi a férjének a nevét, akkor újra kell regisztrálnia magát a választási névjegyzékbe. Ha valaki egy másik államba költözik, akkor újra kell regisztrálnia magát. Tehát egy csomó bürokratikus nehézséget támasztanak, ami idáig viszonylag könnyebben áthidalható volt, de hogyha ezt a törvényt elfogadnák, akkor a számítások szerint ugye a választóknak nagyjából a 9%-a az kiesne, és nem tudná leadni a szavazatát. Ugyanez a helyzet a levél szavazatokkal is, amit szintén meg akarnának szigorítani, hogy az aláírások alá kelljen írni, kétszer kelljen aláírni, ráadásul a levél szavazatokat a regisztrációkor és a feladáskor személyesen kelljen elmenni, regisztrálni. Tehát a levélszavazásnak a lényege, hogy nem kell az embernek elmenni a szavazóhelyre, az már eleve kérdőjeles lesz, vagy lenne. Tehát egy csomó ilyen szigorítás van benne, aminek az a lényege, hogy nem mindenki szavazzon, hanem csak azok szavazzanak, akik valószínűleg a republikánusokra adnák a szavazatukat.
0: Az, hogy a félidős választásokat mindig az úgymond ellenzékben lévő tömörülés nyeri, az egyébként leggyakrabban ez szokott történni. Hogy néznek ki most a preferenciák? Hogy áll most az egész? És hát mennyivel nehezülne meg Donald Trump irányítása, kormányzása, elnöklése, amennyiben hát a demokraták szereznék a többséget?
1: Hát a különböző felmérések szerint Donald Trumpnak a támogatottsága az ilyen 32-36% körül van, ez egy borzasztó alacsony érték, és hogyha magával húzza a republikánus pártot, akkor az teljesen biztos, hogy a képviselőházat el fogják veszíteni, és mondom, a szenátusban is könnyen előfordulhat, hogy hiába van viszonylag biztos többségük, hogyha négy helyet elbuknak, akkor ott is a demokraták kerülnek többségbe. Na most ugye az új kongresszus az január elején fogja letenni az esküt, tehát gyakorlatilag másnap lehet számítani arra, hogy vizsgálóbizottságokat alapítanak, és esetleg impeachment eljárást, tehát elmozdítási eljárást indítanak Donald Trump ellen. Erről teljesen nyíltan beszélnek, hát a lakosságnak egy jelentős része, hanem is a többsége egy jelentős része ebben reménykedik, és Donald Trump joggal tart attól, hogy még hogyha meg is úszná az elmozdítási eljárás, az impeachmentet, akkor is hát az elnökségen, a második elnökségének a második két éve az ilyen veszélyfutás lenne, és nem tudna olyan háborítatlanul szerepelni a médiában, mint eddig. Egyébként a média kapcsán az ABC és az NBC nem adta ezt a beszédet élő egyenes adásban, és Trump rögtön a beszédben közölte, hogy vissza kéne vonni a sugárzási engedélyüket, nem is a dolog az, hogy nem közvetítik az elnöki beszédet. Tehát a médiában való megjelenés az Donald Trumpnak nagyon-nagyon fontos személyesen is, hát nyilván minden elnöknek fontos, de Donald Trumpnak az hiúsági kérdésben is borzasztó fontos, úgyhogy ez is közrejátszik abban, hogy szeret ilyen alkalmakat teremteni, amikor ő megkerülhetetlen, és az Egyesült Államok elnökeként tud beszélni.
0: Hát mondhatnánk rá, hogy ezzel kapcsolatban tudja, mit csinál, hisz ezzel nyerte meg a választásokat. Donald Trump a hajnalban szólt a Nemzethez egy ritkán alkalmazott módon. A részletekről Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Nagyon szívesen, viszont másra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. július 17-én, pénteken Endre és Elek, valamint Bohuszláv napján. Mivel fizessünk kiránduláskor, hogy ne veszítsünk pénzünkön, és lehetőleg az adatainkat se halásszák el? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Nyitrai Nóra.
2: Érsekújvárban a hétvégén egy fiatalokból álló csoport durván bántalmazott egy járók előtt, a rendőrség az interneten köröző kis videóból értesült a támadásról. A nyomozás során kiderült, hogy a videófelvétel készítője rendbontás miatt bejelentést tett a városi rendőrségen. Az érsekújvári rendőrségnek ezt követően sikerült beazonosítani a gyanúsítottakat. A sértettet, több szemtanút és a videófelvétel készítőjét, közölte a rendőrség. Szerdán, július 15-én kihallgatták az egyik gyanúsítottat, az ügyben jelenleg is folynak az eljárási cselekmények, ezért bővebb tájékoztatást nem adhatunk, közölte a rendőrség. Nyitra megye kiírta a Komáromi Kórház F pavilonjának felújítására vonatkozó pályázatot, a költségeket előzetesen csaknem 593 ezer euróra becsülik. A megye közlése szerint az F pavilon alagsorának helyreállítása az alapfeltétele a további modernizációs tervek megvalósításának. Az épület 1902-ben épült és nem megfelelő a statikai állapota. Ezt követően a további modernizálást az uniós helyreállítás alapból, valamint önrészből fedezik. A becslések szerint a további projekt költsége 12,5 millió euró, az egész épület átfogó korszerűsítését és ezzel a sebészeti fekvőbetegosztály színvonalának emelését célozza. Egy betörés körülményeit vizsgálja a Szenci kerületi rendőrkapitányság. Maszkos férfiak próbáltak betörni a Szenci Lichner utcai mobilszolgáltató üzletébe július 13-án éjszaka. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően nem sikerült a betörés, tájékoztatott Michal Szejf, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Az eddigi információk szerint ismeretlen férfiak autóval nekitoladtak az üzlet bejárati ajtajának, benyomták az ajtót, majd fekete ruhás, simaszkos férfiak szálltak ki az autóból és bementek az üzletbe. A közelben van a körzeti rendőrőrs, ahol egy rendőr teljesített szolgálatot abban az időpontban. Meghallotta az üvegcsörömpölést és azonnal a helyszínre rohant. Megzavarta a betörőket, de feltartóztatni nem tudta őket, a tettesek elmenekültek, mondta Szejf. A kerületi rendőrségi szóvivő szerint a tetteseknek nem sikerült végrehajtaniuk a betörést. A Szenci rendőrség büntető eljárást indított az ügyben, közölte Szejf.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge, fátyol és gomoly felhőzettel. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-es gyorsforgalmi úton, Zólyom után Beszterce bánya felé haladva. A baleset helyszínét a jobboldali sávban haladva tudják kikerülni. Dugóval, várakozással egyelőre nem kell számolniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800.
1: 8 óra 34 perc és megyünk is tovább. Bár az innovatív lehetőségeknek köszönhetően egyre több polgár részesíti előnyben az egyetlen érintéssel történő fizetést, a szlovákiai lakosok zöme továbbra is rendíthetetlenül ragaszkodik az érmékhez és bankjegyekhez. A szokás hatalma azonban a nyári vakáció kezdetével tovaszáll, az üdülésre készülő turistákat pedig kivétel nélkül az a kérdés kezdi foglalkoztatni, hogy bankkártyával vagy készpénzzel vértezzék-e fel magukat, ha el szeretnék kerülni, hogy a külföldi nyaralás alkalmával akadályba ütközzenek. Melyik megoldást érdemes választanunk, ha lehető legnagyobb biztonságban szeretnénk tudni a vagyonunkat és a különböző illetékekkel eredményezte többletköltségeket is elkerülnénk? Ezekre a kérdésekre is igyekezett választ adni a tegnapi reggeliben Majer Péter, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivője, és Tilacsik Dóra.
3: Kérem, kezdjük rögtön a legkézenfekvőbb kérdéssel. Külföldi utazás esetén könnyítsük meg a saját dolgunk, és nemes egyszerűséggel fizessünk kártyával, vagy azért nem árt, hogyha némiképp ragaszkodunk a régi, jól bevált készpénzhez?
4: Mi mindig azt mondjuk, hogy ez a kombináció a legjobb, mert vannak helyzetek, mikor kell egy kis készpénz, taxira, piacon, zöldség, pék, de ugye nagyon kellemes most már a mobillal, vagy a kártyával, gyűrűvel fizetni, és sokkal biztonságosabb, mint a készpénz. Némely helyzetekben. Azért azt javasoljuk, hogy ha megyünk külföldre most nyáron nyaralni, akkor legyen egy kombináció, egy kis készpénz, legyen kártya is, vagy telefon.
3: Ahogy arra ön is utalt, a legkézenfekvőbb taktika az, hogyha mindkét verzióra valamilyen módon felkészülünk, tehát nem az első két lehetőség közül kell választani, hanem egy harmadikkal érdemes élni. Miben rejlik azok, hogy a lakosok mégis a végletekben gondolkodnak, tehát hogy vagy kártyában, vagy készpénzben, van erre valamilyen racionális magyarázatunk?
4: Általában úgy van, hogy ha valaki már megszokta a kártyát vagy a készpénzt, akkor már nagyon nehéz úgymond más oldalra átmenni, de azt látjuk, hogy már valaki megszokta, hogy a kártyával milyen egyszerű és biztonságos fizetni, az már nem megy nagyon vissza a eredeti fizető eszközhöz. Azt is látni, hogy inkább a fiatalok szeretik a kártyával lévő fizetéseket, gyűrű is most nagyon divatos, vagy telefon, de ugyanúgy ők is tudják, hogyha elmennek némely államokba, ahol a kártyát nem annyira akceptálják, akkor ott nincs más lehetőség, csak egy kis készpénz. Ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy kis helyi pénzünk, de ugye most már azt javasoljuk, hogy inkább ilyen kisebb összegeket fizessünk, és a nagyobb összegekre itt a kényelmes kártyafizetés. Általában a kártya ugyanúgy telefonban van, meg a gyűrűvel is össze van kötve, szóval ha telefonról beszélünk, akkor is a kártyafizetésre gondolunk.
3: Kártyánál a biztonsági faktort említette, de érdemes megemlíteni még a kényelmet is, hiszen sokkal gyorsabb, egyszerűbb és manapság, bár ez nem mindig pozitív, de az emberek többségének általában a kezében van a telefonja, és nem kell a táskában kutatni. És itt Európa kellős közepén az euróövezet tagállamaként hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kártyás fizetésre mindenhol lehetőségünk van gyakorlatilag. Viszont azt említette, hogy néhány országban lehet, hogy érdemes figyelnünk arra, hogy több készpénzzel operáljunk, hogyha odautazunk a nyár folyamán. Milyen országokról van szó, tehát milyen desztinációk esetében érdemes különösen figyelni arra, hogy biztosan ne hagyjuk itthon az érméket és a bankjegyeket?
4: Ez nagyon a országtól függ. Tudnivaló, hogy a északi skandináv országokban minden lehet kártyával fizetni. Én most jöttem haza Montenegróból, ott nem annyira, ott mindenütt készpénz, Bosznián is ez volt a helyzet, de ez nagyon országtól függ. Tudjuk, hogy általában a déli országok nagyon szeretik, főleg a strandon, a parton, ezekbe a éttermekbe inkább készpénz, de ha elmegyünk Finnországba, Svédországba, ott általában kártyával lehet fizetni. Sőt, vannak éttermek, bárok, ahol nem is lehet készpénzzel fizetni, de ezt mindig a helyi legislatíva irányítja.
3: Ha már az euróövezetet említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy abban az esetben, ha egy másik euróövezeti tagállamba utazunk, akkor teljesen egyszerű dolgunk van, hiszen csak fogjuk a pénztárcánkat, amiben ideális esetben van pénz, és bármikor, bárhol könnyen fizethetünk. Ugyanakkor nem is kell messzebbre utaznunk, bőven elég, ha csak valamelyik szomszédos államba megyünk, amelyik saját pénznemmel rendelkezik. Ilyenkor ugye pénzt kell váltanunk, akár banki, akár pénzváltós körülmények között. Hol érdemes ezt a váltást megejteni? Még itthon az elutazásunk előtt, vagy bőven elég, hogyha akkor gondolkozunk ilyen adminisztratív teendőkön, amikor megérkeztünk a célállomásra?
4: Ez nagyon attól függ, hogy melyik országba utazunk. Ha tényleg csak Magyarországra vagy Csehországba utazunk, akkor jó egy kis eurót magunkkal vinni és a helyi pénzváltókba beváltani. Nagyon ajánlható a bankomatából kivenni pénzt, helyi pénzt, és azt is ajánljuk, hogy mivel minden kivétel valamibe kerül, általában olyan 5-6 euró, és néha van ilyen díj a ottani bankomatáknak is. Mi bankunk is kér valami pénzt, és a ottani bankomat is kér valami pénzt. Azért meg jobban, mikor nagyobb összeget veszünk ki, nem annyira gyakran, de ha már úgy kell intézkedni, hogy pénzváltóba menjünk, akkor igyekezzünk olyan pénzváltóba menni, ami nincs a repülőtéren, vasútállomásokon, meg ilyen turisztikai helyeken, mivel ott általában az árfolyam nem annyira kedvező. Ezért, hogy ne kelljen a árfolyammal törődni, inkább az a jobb, ha veszünk a helyi bankomatából pénzt, addig használjuk, amíg lehet, és igyekezzünk ezt kombinálni mobillal vagy kártyával való fizetésekkel, ami ugye külföldön is nagyon kényelmes és biztonságos.
3: A bankautomatákból való kivételt említette, és hogyha külföldön járunk, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy a helyi bankoknak is vannak saját automatáik, illetve vannak az úgynevezett sárga ATM felirattal ellátott automaták, amik általában turisztikai látványosságok közelében vannak hasonlóan, mint a legtöbb pénzváltó. Hogyha a két automata között választunk, akkor melyikkel járhatunk jobban, hogyha minimalizálni szeretnénk az ilyen jellegű rejtett költségeket, amik egyébként igencsak meg tudják drágítani a nyaralásunkat?
4: Mindig igyekezzünk a helyi bankomatából vinni pénzt, mivel ezek az említett ATM bankomaták, amik nem tartoznak semmi bankhoz, ezek ilyen kereskedelmi ATM bankomaták, és általában sokkal drágább a pénzkivétel, és azért azt javasoljuk, hogy akármelyik bank, ami ottani, keressünk ilyen bankomatát, és onnan vegyünk ki pénzt. Az sincs ingyen, de legalább kicsit kevesebbet fogunk fizetni, mint ezekből a kereskedelmi ATM bankomatákból.
3: Ezek szerint, hogyha mindenképpen ragaszkodunk a készpénzhez, amiből mondjuk kifogytunk külföldön, akkor semmiképp nem tudjuk elkerülni azt, hogy az ilyen rejtett költségek következtében némiképp azért veszítsünk valamit.
4: Akkor is kell egy kis összeget fizetni, mikor kártyával fizetünk. Általában a bankok mindegyik operáció után kérnek egy pár centet, de ez még mindig olcsóbb lehet, mint az, mikor egy kereskedelmi bankomatából veszünk ki gyakran kisebb összegeket. Ez kis összegnek tűnik, de így tudunk spórolni, mikor inkább egyszerre veszünk ki több pénzt, és egy banki bankomatából, nem kereskedelmi ATM bankomatából veszünk ki pénzt. Nagyon kell figyelni arra is, hogy mikor elmegyünk pénzváltóba, azt lehet látni inkább nagyobb városokba, hogy nagyon attól függ a árfolyam, hogy mennyi pénzt váltunk be. Ha 5 eurót váltunk be, kicsit rosszabb a árfolyam, mint ha 100 eurót váltunk be, ezt is kell némely országokba és városokba figyelni.
3: Külföldön tehát érdemes arra figyelnünk, hogy mekkora összeget veszünk akár ki, vagy váltunk be, de mi a helyzet itthon? Tehát aki tudatos tervező és inkább itthon szeretne pénzt váltani, itthon is hasonló árfolyam ingadozással néztem be, vagy azért nálunk sokkal egységesebb a rendszer?
4: A árfolyam mindig a kereskedelmi bankokon múlik, és ezt azon is látni, hogyha például külföldön fizetni akarunk terminálba, vagy kiveszünk pénzt bankomatából, akkor ezt általában, ha nem eurozónában vagyunk, megkérdezi, hogy most euróba akarjuk elvinni a pénzt, vagy a helyi pénznembe. Mi javaslatunk az, hogy mindig a helyi pénznemet választjuk, mert akkor a mi bankunk csinálja az átváltást. Ha eurót választunk, akkor az a terminál, vagy az a bankomata csinálja az átváltást, és általában az árfolyam sokkal rosszabb.
3: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Mayer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével beszélgetünk arról, hogy mire érdemes figyelnünk, hogyha a nyaralás alatt sem szeretnénk feleslegesen pénzt veszíteni. A felmérések egyébként arról tanúskodnak, hogy a készpénz népszerűsége az abban rejlik, hogy a lakosok egész egyszerűen biztonságosabbnak és anonimnak értékelik, ami talán külföldön sokkal fontosabb, mint itthon, hogy az adatainkhoz ne jussanak hozzá. Mi a teendő akkor, hogyha valaki mégiscsak szeretne egyetlen érintéssel fizetni, de készpénz nyújtotta anonimitást is preferálja? Milyen lehetőségekkel érdemes élnie?
4: Igen, ha anonim fizetést akarunk csinálni, akkor a készpénz ehhez a legjobb, mert ugye nem látja senki, hogy miért fizetünk és kinek. Ugye ha kártyával, mobillal fizetünk akárkinek, akkor azt már a mi bankunk látja. Lehet, hogy egy pár év múlva, ha sikerül a digitális eurót jóváhagyni, ennek a digitális eurónak lesz egy offline funkcionalitása. Kisebb összegeket lehet offline fizetni, nem kell hozzá internet, nem kell hozzá áram, és ez csak a két ember fogja tudni, hogy kinek mennyit fizettünk. Két mobil egymáshoz érintve, és ennyi. És ez ilyen készpénz dolog csak elektronikusan fog történni.
3: Ugyanakkor, ahogy már többször jelezte, az innovatív fizetési megoldások köre folyamatosan bővül, és addig is vannak különböző lehetőségeink, amíg a digitális euró bevezetésére várunk, hiszen egyre elterjedtebb az okostelefonnal, órával, vagy adott esetben gyűrűvel történő fizetés. Hogyha a klasszikus kártyás fizetéshez hasonlítjuk ezeket a megoldásokat, akkor miben tér ez el, illetve milyen előnyöket kínál számunkra a műanyagkártyához képest?
4: Mi azt mondjuk, hogy mostanában a mobillal meg a gyűrűvel történő fizetés biztonságosabb, mint a kártya, mivel ugyanazokat az adatokat használja, mint a bankkártya, de van még egy extra réteg, egy biztonsági réteg, mikor a arcunkkal vagy a ujjlenyomattal ezt jóvá kell hagyni a telefonon. Ez egy extra biztonsági réteg, ami nagyon fontos ahhoz, hogy most nem lopják el a kártyát, ne lehessen elolvasni a számokat, ami rajta van írva. Ezért mi azt javasoljuk, hogy már nagyon karunk készpénzmentesen fizetni, akkor inkább használjunk telefont. Azért is, mert a telefon mindig csak ilyen kódot küld el a terminálhoz, amit csak egyszer lehet használni, és nem lehet olyan, hogy valaki most valamilyen tettes külföldön, vagy akár otthon is leolvassa a kártya adatokat, és aztán próbál valahol máshol még egyszer ezekkel az adatokkal fizetni. Ezzel a mobil meg a gyűrű sokkal biztonságosabb.
3: Az ilyen innovatív megoldások kapcsán elterjedt tévhit az, hogy az olyan helyeken érdemes inkább a klasszikus kártyás megoldást vagy a készpénzt választani, ahol mondjuk nem teljesen tökéletes az internet lefedettség, és a külföldre utazókban is felmerülhet az, hogy nem biztos, hogy tökéletes kapcsolat lesz majd abban az országban, ahová kirándulni készülnek. Ez az említett érv, ez mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban? Valóban szükség van internet kapcsolatra, vagy azért vannak olyan kiskapuk, amivel ezt el tudjuk kerülni, és akár megfelelő lefedettség nélkül is tudunk gyűrűvel, órával vagy telefonnal fizetni?
4: Internet nem mindenképpen kell, azt akkor látjuk, mikor például repülünk, és akarunk kávét vagy egy szendvicset rendelni fönt a égben, és nincs általában internet, de ez úgy működik, hogy ez a terminál leveszi a kártya adatunkat, és aztán majd, ha leszállunk, akkor megint internet, és aztán a bankok egymás között ezt a fizetést átutalják, de ez ilyen kivétel. Általában, ha főleg megyünk tengerhöz vagy hegyekbe, és nincs internet, akkor a legjobb kis készpénzt magunkkal vinni, mert ott tényleg nincs mindenütt internet. Kicsit Szlovákia el vagyunk kényeztetve, hogy itt mindenütt van internet, de vannak országok, ahol a hegyekben, mondhatom a montenegrói példát, fél órát, két órát, akármennyit mentünk a hegyekbe, nem volt térerő, akkor csak készpénzzel lehetett fizetni. Erre is vigyázunk, mert ez lehetnek hegyek, ez lehet egy strand, ahol nincs térerő. Egy ilyen kis dolgokra, mint egy koktél vagy egy szendvics, mindig legyen egy kis készpénz.
3: Az, hogy valaki mennyit költ és mennyi pénzre van szüksége, az általában eléggé individuális és befolyásolja az életszínvonala, vagy az, hogy mennyi pénzt áll en bloc a nyaralására, de van valamilyen olyan összeg, ami egyfajta biztonsági védőhálót nyújt, és ennyi pénzt mindenképp érdemes érmében és bankjegyben magunkkal vinni? Tehát van-e egy banknak erre valamilyen hasznos tanácsa, vagy tényleg az egyénekre bízzák, hogy mennyi pénzzel indulnak útnak?
4: Ezt a emberekre bízunk, mert tényleg úgy van, hogy mindenkinek a pénztárcája más. Valaki akar helyi busszal közlekedni, ez tényleg egy pár cent lehet. Vannak olyanok, akik taxival szeretnek közlekedni, ez lehet 100-150 euró is a repülőtérről. Szóval ez nagyon individuális, de ha tényleg akarunk menni csak ilyen piacra, halat venni, zöldséget venni, gyümölcsöt venni, ott általában látjuk, hogy nem mindenütt lehet kártyával fizetni, és itt attól függetlenül, hogy milyen a pénztárcák, ott mindig javasolunk, hogy legyen 50-60 euró csak el mindennapi reggelire, ebédre, gyümölcsre, vagy ilyen kis falatokra, hogy ne legyünk most úgy, hogy valamire gusztusunk van, és aztán nem tudjuk megfizetni, mert nincs készpénzünk.
3: És senkit nem szeretnénk negatív forgatókönyvek megvalósulásával riogatni, de külföldre utazva könnyen előfordulhat, hogy akár eltulajdonítják a pénztárcánkat, a telefonunkat, vagy az sem kizárt, hogy mi magunk veszítjük el az értékeinket, vagy legalábbis egy részüket. Ebben az esetben mi a teendő? Készpénz esetében jól tudjuk, hogy azt az összeget sajnos elbuktuk, de hogyha kártya is volt a pénztárcánkban, vagy adott esetben a mobiltelefonunkkal fizetünk, amiben benne van a kártyánk, akkor milyen lépéseket kellene mielőbb megtennünk, hogyha a kellemetlenségeken túl nem szeretnénk még több pénzt veszíteni?
4: Készpénz a leghátlisabb, mert azt nem lehet visszakapni, ha ellopják a pénztárcánkat, de a kártya egy kicsit egyszerű, kártyát le lehet tiltani. Azt javasolnám, hogy mielőtt elmegyünk külföldre, írjunk le a mi bankunknak a hotline telefonszámát, ahova lehet telefonálni ilyen helyzetekben és ilyen esetekben. Föl kell hívni a bankukat, letiltani a kártyát. Ugyanazt teendő akkor is, mikor ellopják a mobilunkat, mert ott is előleg be van táplálva a kártya, amit már említettem, hogy van egy extra biztonsági réteg, de az is csak egy kártya. Sokkal nehezebb a tetteseknek vele fizetni, de a telefont is le kell tiltatni. Most már okostelefonokat úgy lehet tiltani, hogy nem használható, és ezt javasoljuk, hogy inkább hívjuk a rendőrséget, legyen ilyen bizonyítás, hogy ellopták a személyigazolványt, vagy a pénztárcánkat, hogy a tettesek ne tudjanak a mi kártyánkkal fizetni, és hogy ne használják fel a személyigazolványunkat. Ez mind előkészület, ugyanúgy, mint például ilyen nyaralási biztosítás, és arra is nagyon fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon fontos, főleg ilyen extrém helyzetekben, hegymászás, rafting, meg ilyenek, de arra is kell vigyázni, hogy némely nagyvárosokban nagyon sok a tolva, és inkább vigyázunk a pénztárcánkra, a iratunkra, mindenre, ami fontos.
3: Mennyire jó az a taktika, amit nagyon sokan szívesen használnak, tehát mondjuk a készpénz mennyiséget, hogyha egy nagyobb csoporttal mennek kirándulni, akkor ha fogalmazhatunk, így szétosztják egymás között, tehát hogy mindenkinél legyen valamennyi. Ezt a megoldást érdemes választani, vagy inkább amellett tegyük le a voksunkat, hogy a készpénzünk egy részét mondjuk a hotelszobában hagyjunk. Melyik a legoptimálisabb alternatíva, amit választhatunk?
4: A legoptimálisabb az, ha néhány helyen van a pénzünk, és néhány módban, például azt is tudjuk javasolni, hogy ha hotelba hagyjuk a pénzünket, akkor egy hotel safe-be, ahogy akárki ne vihesse el. Ugyanúgy, ha kimegyünk városnézésbe, akkor ne egy helyen legyen a pénz, ne csak a zsebbe, lehet ilyen speciális turista pénztárca, ami mondjuk a ruha alatt van. Az a fontos, hogy ne egy helyen legyen a pénz, kártya, mobil, de más helyeken is lehessen szétrakni, és az is segít, hogyha nagyobb csoport vagyunk, akkor mindenkinél legyen valami, és ha egyikünket meglopják, akkor a többinek még van több pénze. Mindig az a fontos, hogy van egy jó kombináció mindenből.
3: Az elmúlt percekben számos fizetési alternatívát soroltunk, legyen szó készpénzről, kártyáról, vagy valamelyik innovatív megoldásról, de mit preferál civilben a jegybank szóvivője? Melyik a legelőnyösebb saját meglátása szerint?
4: Pontosan, ahogy mondtam, én nagyon szeretem ezt a kombinációt. Általában, ha kirándulok, vagy munkából is utazok, akkor viszek magammal pár eurót, mert azt ugye mindenütt át lehet váltani. Nagyon szeretek kártyával is fizetni, illetve mobillal, mert az nagyon kényelmes, egy másodpercen belül sikerül, sőt órával is. De már volt egy pár helyzet, mikor nem volt elég készpénzem, és nem akceptálták a kártyát vagy a mobilt. Ezentúl tudom, hogy ez a kombináció, hogy egy kis készpénz és kártya vagy mobil a legjobb. Főleg ilyen helyi piacokon még nincs mindenkinek terminál vagy QR kód, és akkor legjobb készpénzzel fizetni. És ha már nincs elég készpénzem, akkor találok egy helyi bankomatát, általában rá van írva, hogy valamilyen bank, és tudom, hogy általában olyan 5-6 eurót fogok fizetni azért a tranzakcióért, de akkor inkább ilyen nagyobb összeget akarok kivenni, hogy tovább maradjon, és nem kell még egyszer 5-6 eurót fizetni a következő tranzakcióért. Ilyen kombináció a legpraktikusabb.
3: Tegyük fel, hogy a nyaralásból vagy a szolgálati útról hazatérve marad készpénze egy olyan országból, amely nem euróvezeti tagállam. Ebben az esetben hogyan jár el? Még a hazaindulás előtt a helyszínen átváltja euróra, itthon váltja át euróra, vagy az a sokak által kedvelt módszer sem teljesen ördögtől való és elvetendő, hogyha valaki úgy dönt, hogy azt a valutát elteszi későbbre, hát ha még egyszer ellátogat az adott országba.
4: Ez nagyon attól függ, hogy melyik országból jövünk haza. Ha például Csehország, Magyarország vagy Lengyelország, akkor tudjuk, hogy otthon is át lehet válni euróra vissza. Általában nem is lehet megmondani, hogy most melyik országban jobb az árfolyam, mert az nagyon individuális, de ha tudjuk, hogy még fogunk ide ebbe az országba kimenni hamarosan 1-2-3 éven belül, akkor még nyugodtan hagyjuk meg, mert ez a pénz nem általában marad, és ha véletlenül nem is, akkor el kell menni a jegybankba, és ingyen kicserélik újabb bankjegyre. De ha ilyen egzotikusabb államokból jövünk haza, akkor inkább azt mondom, hogy ha több összeg marad, akkor váltjuk euróra vagy dollárra a helyen, mert itt ugye a bankok meg a pénzváltók ilyen egzotikus pénznemük nincs. És ha csak ilyen kisebb összeg marad, akkor némelyek azt reddik, hogy meghagyják, mint emlék, és az is fontos, hogy most akarunk még abba az országba elmenni, vagy elég volt, mert ha elég volt, akkor tényleg inkább azt javasolom, hogy abba az országban, mielőtt még hazamegyünk, váltsuk át euróra, dollárra, vagy ha nagyon kevés a összeg, akkor inkább hagyjuk meg ilyen emlékre.
3: A hazai tapasztalatok okán hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy minden országban adottak a feltételek ahhoz, hogy bankkártyával, esetleg okostelefonnal, órával vagy gyűrűvel fizessünk, utazáskor azonban nem árt, ha az innovatív megoldások mellett a régi jól bevált módszerekhez is ragaszkodunk, és némi készpénzt is viszünk magunkkal a nyaralásra. Azt, hogy mire érdemes figyelnünk, ha nem szeretnénk, hogy felesleges pluszköltségek jócskán megdrágítsák a kirándulásunk, Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével összegeztük. Hálásan köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
4: Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok.

8 óra 57 perc, és innen is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba, július 17-én, Endre és Elek napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Fica János várja önöket, a mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Zsapka Levente. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, és hogy velünk ébredtek, amennyiben így tettek, még Rímert is, Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában, akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Azért szeretek rádiós lenni, mert a munkámnak köszönhetően rengeteg érdekes emberrel és történettel találkozhatok. Így van.

0: Grendel Gábor szerint Robert Kalinyáknak nincs mivel dicsekednie. Trump tárgyalna Iránnal, az amerikai hadsereg azonban folytatja a támadásokat. Ma tovább fokozódhat a hőség, 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az ellenzék szerint elszalasztott lehetőség lett a Védelmi Minisztérium új székhelye. Grendel Gábor úgy véli, az egykori Hviezda Kollégium, vagy ismertebb nevén a Kukorica felújítása eredetileg szolgálati lakhatást biztosított volna a hivatásos katonák és minisztériumi alkalmazottak számára. A politikus azt állítja, hogy a beruházás költsége a tervezett 35 millió euróról akár 70 millió euróra is emelkedhet, miközben az épület végül nem ezt a célt szolgálja, hanem egy új minisztériumi központ lett belőle. Grendel szerint ez elpazarolt pénz. Tegnap július 15-én életbe lépett a szabálysértési törvény módosítása, amely magasabb bírságokat és a büntetésként kiszabható közmunkát is tartalmazza. A belügyminisztérium indoklása szerint évek óta nem emelkedtek a bírságok, ezért már nem volt nevelő, visszatartó és megelőző hatásuk. A közmunkavégzést főleg azokra a szabálysértőkre szabják ki, akiktől nem tudják behajtani a bírságot. A közigazgatás hatóságok felnőttekre 20-tól 150 óráig terjedő, kiskorúakra 10-től 75 óráig terjedő közmunkát szabhatnak ki. Nem lehet közmunkavégzést kiszabni tartósan beteg személyre és mozgássérültre. A rendőrség arra kéri az embereket, soha ne hagyják felügyelet nélkül az italukat a fesztiválokon. Hangsúlyozták azt is, hogy ne vezessenek, ha alkoholt fogyasztottak, figyelmeztetett a rendőrség a közösségi oldalán. Mindenki figyeljen a poharára, ne fogadjon el italt vagy tablettát ismeretlenektől, fogalmazott a rendőrség. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy ha egy ital elfogyasztása után valaki hirtelen rosszul érzi magát, nagyon elálmosodik vagy dezorientált lesz, azonnal értesítse a szervezőket, az egészségügyi személyzetet vagy a rendőrséget. Az Egyesült Államok egyszerre próbál diplomáciai megoldást találni és katonai nyomást gyakorolni Iránra. A Fehérház szerint Donald Trump elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és Washington egyeztet Teheránnal. A szóvivő szerint az iráni fél is jelezte, hogy megállapodást szeretne, ugyanakkor az Egyesült Államok nem tűri, hogy Irán veszélyeztesse a hajózást a Hormuzi szorosban. Röviddel a bejelentés után az amerikai hadsereg újabb támadásokat indított Irán ellen. A jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásokkal fenyegetnek a konfliktus eszkalációja esetén. A csoport szerint rakétákkal és drónokkal vehetik célba a szaúdi olajlétesítményeket és más kulcsfontosságú infrastruktúrát. A figyelmeztetés néhány nappal azután hangzott el, hogy találat érte a lázadók által ellenőrzött szánai repülőteret, amiért a húszik Szaúd-Arábiát teszik felelőssé. A térségben így ismét nő a feszültség, és egy esetleges további eszkaláció komoly hatással lehet az olajellátásra is. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének visszavágóin Ferencváros Vojvodina 3-0 és Žilina Split 2-1. A Fradi 5-1-es összesítéssel jutott tovább, a zsolnai csapat viszont 3-2-es összesítéssel kiesett. A bosnyák Veles Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó Konferencia Liga második selejtező körében, a Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik.
2: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik. Változó erősségű, de jellemzően gyenge fátyol és gomoly felhőzettel. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a Lafrankóni hídon Ligetfalu irányába, a bal sávban két személygépkocsi ütközött egymásnak, és egy kicsit távolabb a jobb sávot egy lerobbant gépkocsi zárja el. Ezen kívül a szembe irányba a Lafrankóni hídon történő karbantartási munkák

0: miatt szintén legalább 10 percet kell várakozni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban, de jó volt hallani Szolnoki Péter hangját, aki már az égből énekel nekünk. De kezdjük műsorunkat a mai nap tartalmának ismertetésével, hiszen lesz ma gasztro rovat, amelyben olyan könnyű, frissítő ételekről és alapanyagokról beszélgetünk majd, amelyek nem csak jól esnek ebben a nyári melegben, hanem a szervezetünket is segítenek lehűteni és pótolni a folyadékot. Vajon mit érdemes a legnagyobb kánikulában enni, és mit jobb inkább elkerülni ilyenkor? Hogyan készíthetünk gyorsan frissítő, könnyű, hűsítő nyári ételeket? Erről beszélgetünk tehát Kosár Lajos gasztrobloggerrel 9:30-tól. Egyre több család kerül olyan élethelyzetbe, amikor egy idős szülő már segítségre szorul. Mi történik akkor, ha már egy családtagunk nem tudja önállóan intézni az ügyeit? Ki dönthet helyette? Mire elég egy meghatalmazás, és mikor van szükség gondnokságra? Mi történik a sürgős egészségügyi helyzetekben? 10:45-kor kezdődő jogi rovatunkban ezekre a kérdésekre válaszol állandó jogi szakértőnk dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Idén 50. alkalommal rendezték meg Dunaszerdahelyen a bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléjét a Dunamenti tavaszt. Az elmúlt fél évszázad alatt ez a rendezvény már jóval több lett egy egyszerű fesztiválnál, hiszen hagyománnyá, kulturális örökséggé és sokak számára egyfajta életérzéssé vált. Erről az 50 évről írt könyvet Angyal Sándor újságíró szerkesztő. A kötetben nem csak a Dunamenti tavasz története elevenedik meg, hanem beszélgetések, riportok és interjúk révén emberi sorsok, emlékezetes pillanatok és meghatározó események is. A könyv megszületéséről, az 50 év tanulságairól és legizgalmasabb felfedezéseiről a szerzővel beszélgetek 10:30-tól. És tudják-e, mi az a grundgolf? A hodosi nyugdíjasok bizony jól ismerik, hiszen évek óta ezt a sportot űzik. Ez egy egyszerű, a szabadban játszható játék, amely nem csak mozgást, hanem nagyszerű közösségi élményt is nyújt. De hogyan és miért kezdődött a grundgolf története Hodosban? Hogyan népszerűsítik ezt a sportágat, és miként jutottak el ennek a hobbinak köszönhetően a hodosi nyugdíjasok egészen Spanyolországba és Japánba? A grundgolfról és távol-keleti utazási élményeikről beszélgettem két rendkívül kedves és energikus nyugdíjas kalandorral, Matula Máriával, a hodosi Phoenix grundgolf csapat alapítójával, valamint Hodosi Máriával, a csapat egyik tagjával. A velük készült beszélgetést a 11 órai híreket követően hallhatják majd. Úgyhogy Zsopka Lement a hangmérnök kollégám nevében is számítok megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, töltsék velünk a délelőttöt.

Július 17-e van, Elek és Endre napja. Az Elek egy régi magyar férfi név, amely a görög eredetű Alexios névből származik, jelentése pedig védelmező és oltalmazó. Más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. A név évszázadok óta ismert a magyar nyelvterületen, és ma is a megbízhatóságot, a nyugalmat és a hagyománytiszteletet idézi. Az Endre pedig az András név régi magyar alakváltozatából alakult ki, jelentése az András eredeti görög jelentését követi, mégpedig azt, hogy férfias és bátor. A név a magyar történelemben is fontos szerepet játszik, hiszen több árpádházi királyunk is viselte ezt a nevet. Ma is elegáns, időtálló és tekintélyt sugárzó keresztnév. Isten éltesse őket!

0: Balaton parton.
1: 9 óra 20 perc van, hallgassák meg a mai nap esemény naptárát. 1453. július 17-én Franciaország döntő győzelmet aratott Anglia felett a Castillon-i csatában, amellyel gyakorlatilag véget ért a csaknem 116 éven át tartó 100 éves háború. A konfliktus lezárásával az angolok szinte minden franciaországi birtokukat elveszítették, Calais kivételével, Franciaország pedig egységesebb és erősebb királysággá vált. Érdekesség, hogy a Castillon-i ütközetet sok történész a középkori lovagi hadviselés végét és a tüzérség korszakának kezdetét jelző fordulópontként is számon tartja. 1936. július 17-én a spanyol hadsereg egy része Francisco Franco tábornok vezetésével fellázadt a köztársasági kormány ellen, ezzel kezdetét vette a spanyol polgárháború. A közel három évig tartó, rendkívül véres konfliktus 1939-ben a nacionalisták győzelmével és Franco csaknem 4 évtizedes diktatúrájának kialakulásával zárult. 1945-ben ezen a napon Harry S. Truman, Joseph Stalin és Winston Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, amelyen a győztes nagyhatalmak a II. Világháború utáni Európa politikai és területi rendezéséről tárgyaltak. A Churchill által terminál akciónak nevezett tanácskozáson többek között Németország megszállásáról, demilitarizálásáról és jóvátételi kötelezettségeiről is döntöttek. 1975. július 17-én történelmi mérföldkőhöz érkezett az űrkutatás. A szovjet Soyuz 19 és az amerikai Apollo űrhajó sikeresen összekapcsolódott földkörüli pályán. Ezzel megvalósult az első közös amerikai-szovjet űrküldetés. Az űrhajósok közel 44 órán át dolgoztak együtt, a jelképes készfogásuk az űrben pedig az enyhülés korszakának egyik legismertebb szimbólumává vált. És érdekesség, hogy két repülőszerencsétlenség is történt az utóbbi évtizedekben ezen a napon. 1996-ban röviddel a New York-i John F. Kennedy repülőtérről történt felszállása után az Atlanti-óceán felett lezuhant a TVA 800-as Párizsba tartó járat. A fedélzeten tartózkodó mind a 230 ember életét vesztette. A hosszantartó vizsgálat megállapította, hogy a tragédiát nagy valószínűséggel a középső üzemanyag tartályban keletkezett robbanás okozta, amelyet egy elektromos hiba idézett elő. És 2014-ben Kelet-Ukrajna felett ezen a napon lelőtték a Malaysia Airlines MH17-es járatát teljesítő Boeing 777-es repülőgépet, amely Amsterdamból Kuala Lumpurba tartott. A fedélzeten tartózkodó mind a 298 ember vesztette itt életét. A nemzetközi vizsgálatok szerint pedig a gépet egy orosz gyártmányú Buk légvédelmi rakétával lőtték le, amelyet az orosz barát szeparatisták által ellenőrzött területről indítottak.

1888. július 17-én született Füst Milán, Kossuth-díjas magyar költő, író, drámaíró és esztéta, a 20. századi magyar irodalom egyik legeredetibbnek tartott alkotója. Lírája és regényei mély filozófiai gondolatokat, az emberi lét nagy kérdéseit és a magány élményét járják körül. Legismertebb műve A feleségem története, amelyet több mint 20 nyelvre fordítottak. Évtizedeken át tanított esztétikát, és jelentős hatással volt a magyar irodalmi gondolkodásra, 1948-ban pedig Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát. 2000, illetve 1914-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Tolnai Klári, kétszeres Kossuth-díjas magyar színésznő, a magyar színház és filmtörténet egyik legnagyobb alakja. Több mint 6 évtizedes pályafutása során számos emlékezetes színpadi és filmes szerepet alakított. Szerepelt a Meseautó, az Egy csók és más semmi, illetve a Dériné című filmekben. Természetes játékával és kivételes kisugárzásával generációk kedvence lett. És ma lenne 91 éves Donald Sutherland, kétszeres Golden Globe-díjas kanadai színész, aki több mint 6 évtizedes pályafutása során a filmtörténet egyik legsokoldalúbb karakter színészévé vált. Olyan emlékezetes filmekben szerepelt, mint a Mesh, a Kelly hősei, a Clued, a Büszkeség és balítélet, az Olasz meló, valamint az Éhezők viadala filmsorozat. Fiai közül Kiefer Sutherland szintén sikeres színész lett, ő maga pedig 2017-ben tiszteletbeli Oscar-díjat kapott, 2024-ben hunyt el. ...1918-ban ezen a napon halt meg II. Miklós, orosz cár, az orosz birodalom utolsó uralkodója, aki 1894 és 1917 között állt az ország élén. Uralkodását belső feszültségek, az 1905-ös forradalom, majd az első világháború nehézségei határozták meg, végül az 1917-es februári forradalom hatására lemondott a trónról. A bolsevikok egy évvel később Jekatyerinburgban, feleségével, 5 gyermekével és több hűséges kísérőjével együtt kivégezték. Ezzel végleg lezárult a Romanov dinasztia több mint 300 éves uralma. És két forma egyhez kapcsolódó esemény, vagy szomorú esemény. 1995-ben ezen a napon hunyt el Juan Manuel Fangio, argentin autóversenyző, akit minden idők egyik legnagyobb forma egyes pilótájaként tartanak számon. 5-ször nyerte meg a világbajnoki címet a forma egyben az 50-es években. Ráadásul 4 különböző csapattal, rekordja pedig közel fél évszázadon át megdönthetetlen maradt, amíg Michael Schumacher 2003-ban túl nem szárnyalta. És 2015-ben ezen a napon halt meg Jules Bianchi, a Forma 1 egyik legígéretesebb fiatal tehetsége, aki mindössze 25 éves volt. Halálát a 2014-es japán nagydíjon elszenvedett súlyos baleset következményei okozták, amikor autójával egy mentőjárműnek csapódott, és ő lett az első Forma 1-es versenyző 21 év után, aki versenybaleset következtében vesztette életét. Tragédiája jelentős biztonsági változásokat indított el a sportágban, és hozzájárult a virtuális biztonsági autó rendszerének, valamint később a Halo nevű fejvédő bevezetésének felgyorsításához is. És a végére jöjjön egy kellemesebb évforduló. Ma ünnepli 74. születésnapját David Hasselhoff, amerikai színész, énekes és dalszövegíró, aki világszerte a Knight Rider Michael Knightjaként, majd a Baywatch című sorozat Mitch Buchanan-jeként vált ismerté. A televíziós sikerek mellett énekesként is komoly népszerűségre tett szert a 90-es években, különösen Németországban és Ausztriában. Legismertebb dala a Looking for Freedom. Karrierje több évtizedet ölel fel, és máig a 80-as, 90-es évek egyik legismertebb televíziós ikonjaként tartják számon. Úgyhogy őt köszöntve, őt ünnepelve köszöntünk mindenkit, akinek ma van a születésnapja, David Hasselhoff legismertebb dalával.

0: David Hasselhoff dala után folytatjuk gasztrorovatunkkal műsorunkat, mégpedig először egy olyan kifejezésről beszélgetnék, amit idén nyáron tanultunk meg, ez pedig a hőkupola. Ennek a meteorológiai jelenségnek köszönhetően már idén nyáron is több napon át csak nem 40 fokos kánikula perzselte a régiónkat, és a szakemberek szerint a jövőben bizony egyre gyakrabban számíthatunk, hasonlóan forró és száraz nyarakra. Bár ma mindössze csak ilyen 35-36 fokot mutat a hőmérős, jövő héten talán még hűvösebb lesz az idő, de azért ez a nyári hőség, ez egy visszatérő fogalom, úgyhogy a mai gasztrorovatunkban az olyan könnyű, frissítő ételekről és alapanyagokról beszélgetünk, amelyek nem csak jól esnek a kánikulában, hanem a szervezetünket is segítenek lehűteni és pótolni a folyadékot. Vajon mit érdemes ilyenkor enni, és mit jobb inkább kerülni? Ma is itt van állandó vendégem a stúdióban, gasztronómiai szakértőnk Kosár Lajos. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval akkor mi történik a szervezetünkkel, amikor 35-40 fokot mutat a hőmérő? Mire van ilyenkor leginkább szükségünk? Léteznek-e egyáltalán olyan ételek, amelyeket kerülnünk kell, és mit érdemes ennünk?
1: Hát igen, ilyen melegben, tehát valóban, amikor a testhőmérsékletnél melegebb a levegő, mármint valóban 35-36 fok után a szervezet valóban egy kicsit elkezd szenvedni, főleg a belső szervek, elsősorban a máj és a vese, mint olyan. Tudjuk, hogy sokan izzadnak, megizzadunk, tehát valóban nagyon sok vizet veszítünk, és ezzel nem csak vizet, hanem a vízzel kioldódik a szervezetből több ásványi só is, amelyre a szervezetnek szüksége van, és ezeket mind, hogy úgy mondjam, pótolni kell. Na most az a kérdés, hogy mivel pótolni, ugyanis nagyon sokan ugyanis ebben az hőérzetben úgy hiszik, hogy a hideg majd segít rajta, ez is egy ilyen, hogy mondjam, kicsit visszaütő, ugyanis már rászoktunk a klíma beállítására, amit néha 15-20 fokkal is lehúzzuk a külső környezet hőmérsékletétől, ami teljesen, hogy mondjam, egészségtelen, ugyanis sok esetben ilyenkor valóban már nátha vírus jelent meg, vagy pedig tüdőgyulladást, vagy mellhártyagyulladást is kaphatunk, ugyanis a szervezet valóban sokkot kap, tehát hősokkot kap, mint olyat. Ez ugyanez vonatkozik például az idén sajnos nagyon sokan vízbe fulladtak épp a hősok miatt, ugyanis felhevült testtel bementek a nem éppen, hogy úgy mondjam, meleg vízbe, ahol valóban egyszerűen megfulladtak, nem a víztől, hanem egyszerűen leblokkolt a tüdejük. Tehát valóban ebben az esetben ez ugyanez vonatkozik a külsőre is, tehát nem kell, hogy vízbe menjünk, hanem a magunkhoz vett víz se szabad, hogy valóban jeges legyen. Tehát ez egy tévhit.
0: Sokszor ilyenkor vágynak a hideg üdítőkre, meg limonádékra, a hideg sörre, arról majd még talán külön beszélgetünk, hogy az alkoholt mennyire érdemes kerülni a nagy melegekben.
1: De kérdés, hogy mi a hideg? Tehát valóban, ahogy mondtam, hát test hőmérséklete a normális körülmények között 35-36 fok.
0: Igen.
1: Tehát alapjában véve nem szabad ennél jobban, nem volna jó lehűteni a szervezetet, tehát valóban, hogyha mégis kint 40 fok van, akkor kb. Mi is olyan 38-39 fokosak vagyunk, hanem 40-es, a napon vagyunk. Tehát visszahúzni azt a 4 fokot, igen, de nem lehűteni teljesen a szervezetet. Ilyenkor valóban a hirtelen hideg víz, vagy jeges víz, csak egy pillanatnyi hőváltozást segít a szervezetben, ez csak pár percig fog eltartani. Sőt, sok esetben valóban, ahogy mondani szokás, öreg anyám mondta, hogy leforrázza a torkunkat, leforrázzuk magunkat. Tehát a hideg,
0: hideggel.
1: Hát igen, mert a hideg víz is elfagyaszt, tehát mint olyan.
0: Hát nem véletlen, hogy ha jól tudom, a beduinok is a sivatagban forró teát
1: isznak. Na, ezt akartam mondani, ha már, hogy mit ígyunk, meg hogy ígyuk. Tehát valóban jó volna, hogyha így innánk. Itt megint ugye múltkor volt egy ilyen hogy tévhit az, hogy mindenkinek ezt ugye főleg az ajurvédások mondják, hogy 2 liter vizet kéne naponta meginni. Hát igen, valóban változik attól, hogy mit csinál az ember, hány kiló, mit evett, mit iszik. Valóban egy 50 kilós hölgynek a 2 liter víz kánikulában éppen ideális, viszont egy 80-100 kilós férfinak azért már sokkal több, főleg ha dolgozik, tehát attól függ, mennyi vizet veszít, és ezt valóban, hogy mivel pótolja.
0: Hát igen, mert a víz és a cukros víz nem ugyanaz, tehát azzal nem lehet pótolni a folyadékot. Akkor
1: hát épp az, hogy ilyen, hogy jontikus, illetve citrus félékkel kéne ízesítenünk. Ha már édesítjük, akkor valóban csak természetes gyümölcs cukorral, tehát próbáljunk meg néhány olyan gyümölcsöt belepréselni, illetve turmixolni a vízbe. De mondom, a legideálisabb a citromos víz, de ez se hűtött, tehát nem a hűtőből kivett, hanem a szoba, illetve a szobahőmérséklet alatti, tehát a 16-18 fokos víz, ezt megállapították, az, ami, hogy úgy mondjam, enyhíti a szomjat, és jó a szervezetnek is. Ilyenkor jönnek, hogy jó, hát legyen egy pohár hideg sör, ami ugye 7-8 fokos, legyen egy fröccs, a fröccsnél valóban, ha már itt a italokról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy az alkohol semmi esetre se a kánikulába való, tehát semmilyen mértékben, ugyanis az alkohol tágítja az ereket, az azt jelenti, a meleg is tágítja az ereket, ilyenkor le fog esni a vérnyomás, tehát sokan elájulnak, rosszul lesznek, tehát ha jó volna, hogy ezt nem, ha már, tehát ha már, akkor valóban én már nem vagyok híve a radler söröknek, vagy a szájdereknek, mert ebben is azért elég sok cukor van, de például a magyar ugye nagy fröccsmester, mint olyan, viszont nem kell elfelejteni, hogy milyen mértékben. Tehát tudjuk, hogy
0: legalább van víz, a szóda.
1: Igen, ezt akartam mondani, de nekünk ugye van egy fröccs lexikonunk, ami több, hogy mondjam, arányba, hogy mondjam, keveri, illetve hígítja a bort, tehát azért ne a, hogy mondjam, ha jól tudom, ne a krúdit, amiben ugye egy liter borba egy deci víz, szódavíz megy, hanem éppen fordítva, igen. Tehát minimum a 1-3-hoz arányba használjuk a szódavízzel a bort.
0: Mármint nem egy szóda és három deci bor, hanem inkább fordítva,
1: igen.
0: Ugye?
1: Igen, és ha lehet, akkor valóban könnyű, száraz borokat, akár rozéborokat használjunk, ha már, de ha mondom, nagyon sok vizet igyunk hozzá, tehát valóban, mert az alkohol még vízhajtó is, ráadásul. Tehát valóban még több vizet kell a szervezetnek bevenni.
0: Vagy próbáljuk megvárni már az esti órákat, amikor kicsit könnyebb már az idő.
1: Ez a másik dolog, még visszatérünk az italokhoz, tehát valóban lehet frissen préselt, főleg citrusféléket. A citrusfélék hűtik az ember szervezetét. Tehát a narancslé, a grapefruitlé, a gyümölcsök közül még, ami ehető is, majd be visszatérünk hozzá, legyen akár görög dinnyelé, sárga dinnyelé, tehát bármilyen gyümölcslevet, de szintén, ha lehet, hígítsuk, ne nagyon jegeljük, lehűthetjük a hűtőbe, de mondom ezt. Visszatérve a kávéhoz. A kávénál azért gond van szintén, ugyanis szintén vízhajtó, mint olyan, és a koffein, hogy mondjam, nem tesz jót épp a szervezetnek ilyen melegben, mert megint csak megterheli a vérnyomást, és kicsit megmozgatja. Viszont a teáknál, visszatérve, valóban jó, ahogy említetted, hogyha a hőmérséklet, tehát a test hőmérséklete néha, ahogy említetted a beduinokkal, csak a beduin példa egy kicsit rossz, ugyanis ott egészen más meleg van. Tehát ott száraz meleg van, képzeljük el, mint a száraz szaunában, ahol sokkal jobban bírjuk hogy úgy mondjam, a hőt, a magas hőfokot, míg a párás nálunk nagyon párás, például a mai nap. A mai nap például nagyon elviselhetetlen lesz sokok számára, mert meleg is lesz, tehát olyan 33-35 fokot mondanak, főleg itt délen. És magas lesz a páratartalom, mert esőt várunk, tehát és ez valóban a szervezetet nagyon megterheli, szintén a légutakat, nehéz lesz a lélegzés, valóban vigyázzunk magunkra. Ahogy mondtam, a beduinoknál azért van, hogy ott száraz, és ott ki tudják egyenlíteni a forró teával, tehát azt a hőmérsékletek, akár a 40-42 fokot is, hogy a testük hőmérséklete ugyanolyan lesz. Másik dolog a beduinoknál, hogyha vagyunk, és most összekötném, ami egy kicsit meglep nálunk, hogy most divatba jött ugye a fekete szín, mint olyan, de nálunk csak pólókra meg ruhákra használják. A beduinoknál viszont mindenki tudja, hogy ilyen hogy mondjam, leplekbe vannak bekötve, ami azt jelenti, hogy légcsatornák keletkeznek a kötés, tehát a vászon között, és ez is hűti a szervezetet.
0: Tehát az, hogy saját izzadságuk is valószínűleg,
1: úgyhogy
0: a vászon.
1: Úgyhogy a teát ajánlom, de itt sem nagyon a fekete teát, ha lehet, csináljunk gyümölcsteákat, ha lehet, zöld tea jó, fehér tea jó, tehát valóban ebből egy keveset inni. A másik, ahogy mondtad, hogy a kánikulában azért tudnunk kell, hogy mit eszünk és mit iszunk mikor. Hát valóban, ha felkelünk reggel, és ha valóban trópikus éjszakáink voltak, mert volt belőle volt pár bizony. Épp ezzel, hogy jó, hogyha reggel egy olyan valóban 3 deci, majdnem fél liter citromos vízzel kezdjük a napot, mint olyan, tehát segíti égyomorra. A bélrendszer. Égyomorra. Hát égyomorra is, igen, tehát. De alapjában egy könnyű reggeli, tehát valóban egy turmixot, egy gyümölcs turmixot, pár gyümölcsöt, almát, akár ezeket be lehet enyhén hűteni, tehát, hogy reggel együk. Ha a tejtermékektől és a, hogy mondjam, a különböző zappelyhektől, müszliktől azért ne terheljük meg reggel a szervezetet, hanem várjunk. Uzsonnára megint csak ehetünk valami apró bogyós gyümölcsöt, vagy akár görögdinnye. Görögdinnye ez jó választás, sőt, az uborka is jó választás.
2: Nagy a víztartalmak.
1: A víztartalmak,
2: igaz?
1: És utána az ebéd. Hát az ebéd kánikulában, illetve melegben ne legyen, ha lehet, 3 fogásos, illetve 2 fogásos. Ha már 2 fogásos, akkor mindig salátával kezdjük, illetve salátával bővítsük a második ételt. Tehát ha már húst teszünk ilyen melegbe, mert ha kívánja valaki, akkor valóban a köretek helyett, tehát a rizs helyett, a krumpli helyett használjon salátát. Tehát valami zöld salátát. A zöld saláták szintén nagyon sok vizet tartalmaznak, sőt klorofilt, sőt elég sok dolgot. És másik dolog pedig, hogy ha lehet, a fő étkezést tegyük estére. Estére azért, mert valóban itt már lehűl a levegő, tehát 6 óra után már, ilyenkor például nyáron a legideálisabb akár főzni is, akár grillezni is, és akkor, hogy mit tegyünk napközben, hogyha ilyen meleg van. Hát valóban ilyenkor én például ebben az esetben általában mindig este készítek olyan alapanyagokat, amihez mondjuk rá főzni kell, vagy grillezni kell. Tehát valóban meggrillezhetünk pár szelet csirke mellett, pár szelet sovány húst például, akár sült rakottas zöldségeket is, tehát töltött cukkinit, darált húst készíthetünk, sőt, főzhetünk tésztákat, ma már ugye vannak, hogy úgy mondjam, 2-3 perces tészták is, akár spagetti, akár olasz tészta, de a klasszikus is 10 percig tart, tehát jó sok tésztafélét főzni, akár tojásosat, főleg inkább tojásmenteset, lehet ez farfalla, tehát a különböző az olasz típusú tészták, és ezt eltenni a hűtőbe. És másnap, illetve még este, ezt kombinálhatjuk akár friss zöldséggel, hússal, különböző szószokkal, mártásokkal, ha lehet nem majonézest válaszunk, hanem jogurtosat, vagy akár enyhén tejfölöset, de inkább jogurtosat, de ha nem is kell teljes, akkor használjunk csak citrom, tehát én például most felfedeztem a különböző ízesítésű olívaolajakat, mint olyat, tehát van csillis, van például bergamot olajos, ami enyhén, citruszféle, citromlevet használjunk, ha lehet, kombináljunk sajtokat, ha lehet. Tehát valóban különböző, például én már bulgársalátát is készítettem sült húsból, mint olyat. Tegnap visszamaradt például a grill csirkéből, a leszett húsból lehet például nagyon egyszerű mandarinos csirkesalátát készíteni, akár sajttal, almával, dióval, ami valóban szervezett vezetett este nem is terheli meg, de energiát ad, igen.
2: És a magyar konyha mennyire alkalmas ebben a nyári hőségben? Vannak olyan hagyományos fogásaink, amelyeket ajánlanád ilyenkor?
1: Hát általában a bennem rántott, múltkor beszéltünk róla, majdnem minden főzelékféle, tehát a hideg főzelék este az nagyon jó, ehhez tartoznak a gyümölcslevesek. Múlt héten, illetve mikor a levesekről beszéltünk, én akkor azt mondtam, hogy a megyleves, illetve az gyümölcslevesek, magyar hungarikumok. Itt azért kiavítanám magamat.
2: Kiderült, hogy mégsem?
1: Utána néztem, igen, egy kicsit a lengyelek is, hát utána rájöttünk, hogy azért mi lengyel-magyar jó barát, ugye?
2: Igen.
1: Hogy náluk is nagyon nagy divat. A különböző hideg, és főleg gyümölcsleves, tehát ők is használják. Kicsit máshogy ízesítik, de ugyanaz az alapja, tehát gyümölcsből, tejszínből, hidegen és melegen is használják, úgyhogy mind a két nemzet használja.
2: És ott van még a gazpacho, ami szintén hidegleves.
1: Igen, a gazpacho. Az hoztam is egy, hogy mondjam, egy eredeti spanyol receptet hozzá, valóban ezt ilyen szezonban használhatjuk, hiszen érik a paradicsom, érik a paprika, tehát a másik étel, ami ugye mindig elkészíthető és jó hidegen és melegen, az a lecsó.
2: Igen, a lecsó fel... a magyar konyha.
1: Igen, a lecsót kérdése. Felhasználhatjuk valóban gombával, akár tojással is. Itt van egy ilyen tojáskérdés, hogy a tojást romlik-e az ilyen kánikulában. A tojás valóban nem nagyon rom, ha nem mossuk meg a tojást, az alapjában véve, mert sokan kérik, hogy ilyen kánikulában, boltokban is nincs hűtőszekrénybe. A tojásról, amikor beszéltünk, mondtuk, hogy nem kell. Ha már egyszer valóban betettük a hűtőbe, akkor tartsuk a hűtőbe, de ha szabadon van, a tojás védi önmagát. Igaz, hogy megindul egy száradás, tehát kevesebb lesz benne a víz, de a pórusok azok, hogy mondjam, védik magát a tojást, tehát valóban nem romlik meg a ha olyan, tehát egy bizonyos időszakig kibírja a meleget is, viszont nyersen már vigyázni kell vele, mert könnyen romlik. Tehát az összes fehérje, tehát a húsoknál is fiatal emberek nagyon szeretik ugye utóbbi időben az úgynevezett véres sztejkeket, tehát húsdarabokat, itt azért vigyázni kell.
2: A melegben az már.
1: Ha lehet, pácoljuk a húst, rögtön süssük meg, és ha lehet, akkor rögtön is együk meg. Tehát ne tegyük félre, ne hagyjuk, hogy a véres része még álljon, tehát én nem vagyok ellene, valaki bírja, tehát amúgy ez egy húsok elég nehéz ételek, ezért is inkább használjunk szerintem tejtermékeket, tehát sajtokat, például halumi sajtot grillezni, akár feta sajtot, fantasztikus salátákat, ahogy mondtam, lehet készíteni nem csak tésztakeverékkel, hanem alapjába véve feta sajttal, ilyen például a görög dinnye saláta, amit nem édesen kell elképzelni, hanem például olívaolajjal, feta sajttal, bazsalikommal, tehát valóban egy fantasztikus saláta, ezt a görögök ismerik, ezt már nem minden nap eszik a nagy melegekben, de visszatérve a másik meleg országba, Spanyolországba, tehát a spanyol gazpacho, az úgynevezett hideg leves, az zöld paprikából készül, egy közepes uborkából, egy kisfej vöröshagymából, pár gerez ízlés szerint fokhagymából, utána borecetet használunk, olívaolajat használunk, és nagyon sok paradicsmot, és főleg érett paradicsmot. Erre is mondhatok egy példát, hogy én valóban csak akkor eszem paradicsmot, hogyha szezonja van, tehát nálunk, mert a saját termésünk van. Például hetente több olyan kiló, másfél kiló paradicsmunk van otthon, amit például napközben nassol az ember, tehát valóban az elmegyek a tál mellett, tehát a paradicsmos tál mellett, akkor mindig két-három szelet, illetve két-három darab, főleg ilyen koktél paradicsmot. Egészen
2: csak
1: más íze van. Igen, egészen más íze van. Titok van még hozzá, hogyha nagyobb paradicsmot eszünk, enyhén sózzuk meg. Uh-huh. Tehát valóban visszatér a szervezetbe a verejtékkel kioldott, hogy mondjam, só.
2: Sóhiány.
1: Tehát visszakerül. Igen. De mondom, visszatérve a gazpacsóhoz, valóban egy szikkat zsemlére is szükségünk lesz. A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk, a paradicsmot melleforrázzuk és meghámozzuk. A zöld paprikát kicsumázzuk, és az uborkát, hagymát pedig egész apró kockára vágjuk. Ha levesként tálaljuk, tehát mint nem folyadékot, akkor ebből a keverékből pár evőkanyálnyit félreteszünk, az összes többit összeturmixoljuk, mint olyat. Olívaolajjal, borecettel, akár balzsamecettel és jéghideg vízzel felöntjük, teljesen összeturmixoljuk, visszatesszük a beturmixolt szószba, illetve levesbe a darabosabb részeket, és teljesen kihűtjük hűtőbe. Ezt napközben ehetjük, ihatjuk, valóban ez egy...
2: Slaktató?
1: Laktató, hisz benne van a zsemle, nagyon sok benne a hogy mondjam, a zöldség, tehát ez egy sűrű leves lesz.
2: És rendkívül
1: olyan.
2: Finom.
1: Hát igen, és enyhén. És mondtad, hogy valóban pikánsan is adhatjuk.
2: És ezt akartam éppen kérdezni, hogy ugye én azt hallottam, hogy a csípős ételek állítólag hűsítenek, hogy igaz-e?
1: Hát, ha megnézzük az indiaiakat, akik valóban nagyon nagy hőségben élnek, és majdnem mindent nagyon-nagyon erősen fűszereznek, és főleg csípősen, akkor valami van benne. Tehát valóban van benne, hogy itt szintén a hő kiegyenlítése a szervezetnek, és a fertőtlenítés, főleg a fertőtlenítés. Tehát valóban a csili, megint csak a csili például vérnyomást emel egy kicsit, tehát ott azért segíti a vérkeringést, mint olyan, és nem esik le. Tehát itt arról van szó. Természetes, hogy tudjuk, hogy egy jó csipős halászlé után az embert kiveri a verejték, ahogy mondani szokás. Nem rossz dolog, használható, használjuk enyhén mindenkit, bár ez a küszöb, hogy úgy mondjam, a csipőség küszöbben már kezd valahogy alacsony lenni az embereknél, nagyon sokan nem szeretik. Tehát én visszatérnék hozzá, sok esetben mondom, mindig Indiát teszem példának, hogy ott már a gyerekek is ezt teszik, akár, vagy akár Brazíliában, Mexikóban gyerekek is eszik, sőt, nekem is vannak barátaim, akiknek a gyerekei gond nélkül különböző, hogy mondjam, erősségű csilit esznek, és hozzá vannak szokva, és valóban szerintem kánikulához hozzá tartozik. Említeném még, ahogy mondtuk, a mentát is például, mert a mentatea is, illetve menta, borsmenta, mint olyan segít, de a sárgadinnye. Én imádom a sárgadinnyét, a sárgadinnye kombinálható valóban édesen is, sósan is, pármai sonkával lehető, tehát tudjuk, hogy ez egy ilyen luxus előétel, de mondom, nagyon szeretem a gyümölcs, hogy mondjam, salátát, tehát sárgadinnye, eper, málna, ami van, ribizli, egy kevés citromlével meglocsolva, fantasztikus, kihűtve. Ha lehet, kerüljük, ahogy mondtam, a különböző magasabb fehérjetartalmú húsokat és fehérjetartalmú tejtermékeket, tehát a tejszínt hagyjuk el nyáron, ha lehet, tehát azért vigyázzunk vele, ha csak nem, hogy mondjam, növényi a tejszín, tehát hogyha természetes tejszín, de minden más szerintem használható. Este, ha lehet, akkor valóban a zöldséget tegyünk megint csak a grillezett húsokhoz is, a grillezett salátákhoz is, és hagyjuk el a krumplit, mint olyat, tehát vagy a rizst. Használjunk már könnyebbet, például a kuszkusz nagyon könnyen elkészíthető, nem is kell valóban az 5 perc az elkészítési ideje, keverhető hideg salátába, keverhető zöldség, gyümölcs salátákba, szóval valóban annyi lehetőség van. A bulgurt is említeném, de bulgurnál azért egy kicsit vigyázni kell, mert a cukrosoknál ez egy kicsit megemeli az inzulin szintet, de használhatunk még egészen más köreteket is, tehát árpagyöngyöt is használhatunk. De mondom, ha lehet ezt ne reggel, hanem a fő étkezést tegyük estére, mint olyanra, amikor már megpihen az ember szervezete is, tehát már jobban fel tudja dolgozni a nehezebb ételeket is.
2: És mi a helyzet a desszertekkel? Fagyi, jégkrém, vagy egyáltalán az édes desszert ilyenkor ajánlatos-e, vagy mit tegyünk desszertként? Ugye említettük a gyümölcsöt, sokszor milyen jó helyettesíteni tudják a gyümölcsöt ilyenkor,
1: akkor,
2: de hogyha mégis valamilyen édesség.
1: Hát ha már, akkor szörbetet. Tehát ha lehet, valóban ne túl cukorozott, ne túl tejtermékezett, tehát ne tejszíneseket, hanem valóban már most kapható tej, már mint a tej intolerancia mellett is, tehát a különböző szörbetek, vagy pedig jégkását, de mondom, ezek csak pillanatnyira tudják lehűteni a szervezetet, tehát utána még nagyobb a, hogy mondjam, a szomjúság érzet, tehát azért ne vigyük túlzásba. Nem mondom, hogy a napi 2-3 fagylaltot nem, mert azt annyi energiát kell leadunk, hogy a lévő cukrot azt ledolgozzuk. De mondom, a csokoládét nem ajánlom ilyenkor, mert úgyis elolvad, legfeljebb a forró csoki, de akkor is az már édes. De mondom, főleg a teákat. Érdekes, hogy van egy nagyon jó indiai tea, és ami fűszeres tea, azt lehet télen is inni, meg nyáron is inni, akár kihűtve, az pedig a különböző laksimnak hívják, igen. Ez ilyen jogurtos ital, tehát jogurtos mangóval például, mangó nagyon jó, marakuját is már lehet kapni, tiszta fagyasztott, ananász nagyon jó. Tehát a trópikus gyümölcsök a kánikulában nagyon jó dezertek.
2: Nem véletlenül nőnek a trópusokon. Igen. Szóval, bár jövő héten kicsit lehűl ismét a levegő, de valószínűleg majd
1: még
2: újra
1: nincs
2: visszatér.
1: Vége a nyárnak.
2: Igen, nincs vége a nyárnak. Visszatér a hőkupola, a kánikola, úgyhogy felkészültünk most már gasztronómiai szempontból is ezekre az időszakokra, a nyár további részére. Kosár Lajos gasztrobloggernek köszönöm ezúttal is, hogy megosztotta velünk a tanácsait.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Angyal Sándor újságíró lesz a vendégem a stúdióban, az előttünk álló órában. Vele a Dunamenti tavasz 50 évét bemutató könyvéről beszélgetünk majd. Előtte azonban még jogi rovatunkkal is jelentkezünk. De mindenek előtt jönnek a hírek Nyitrai Nóra tolmácsolásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Életbe lépett a szabálysértési törvény módosítása. A húszi lázadók Szaúd-Arábia olajlétesítményeinek megtámadásával fenyegetnek. Ma tovább fokozódhat a hőség, 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Az ellenzék szerint elszalasztott lehetőség lett a Védelmi Minisztérium új székhelye.

0: is tartalmazza. A belügyminisztérium indoklása szerint évek óta nem emelkedtek a bírságok, ezért már nem volt nevelő, visszatartó és megelőző hatásuk. A közmunkavégzést főleg azokra a szabálysértőkre szabják ki, akiktől nem tudják behajtani a bírságot. A közigazgatási hatóságok felnőttekre 20-tól 150 óráig terjedő, kiskorúakra 10-től 75 óráig terjedő közmunkát szabhatnak ki. Nem lehet közmunkavégzést kiszabni tartósan beteg személyre és mozgássérültre. A rendőrség arra kéri az embereket, soha ne hagyják felügyelet nélkül az italukat a fesztiválokon. Hangsúlyozták azt is, hogy ne vezessenek, ha alkoholt fogyasztottak, figyelmeztetett a rendőrség a közösségi oldalán. Mindenki figyeljen a poharára, ne fogadjon el italt vagy tablettát ismeretlenektől, fogalmazott a rendőrség. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy ha egy ital elfogyasztása után valaki hirtelen rosszul érzi magát, nagyon elálmosodik vagy dezorientált lesz, azonnal értesítse a szervezőket, az egészségügyi személyzetet vagy a rendőrséget. Az Egyesült Államok egyszerre próbál diplomáciai megoldást találni és katonai nyomást gyakorolni Iránra. A Fehérház szerint Donald Trump elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és Washington egyeztet Teheránnal. A szóvivő szerint az iráni fél is jelezte, hogy megállapodást szeretne, ugyanakkor az Egyesült Államok nem tűri, hogy Irán veszélyeztesse a hajózást a Hormuzi szorosban. Röviddel a bejelentés után az amerikai hadsereg újabb támadásokat indított Irán ellen. A jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásokkal fenyegetnek a konfliktus eszkalációja esetén. A csoport szerint rakétákkal és drónokkal vehetik célba a szaúdi olajlétesítményeket és más kulcsfontosságú infrastruktúrát. A figyelmeztetés néhány nappal azután hangzott el, hogy találat érte a lázadók által ellenőrzött szánai repülőteret, amiért a húszik Szaúd-Arábiát teszik felelőssé. A térségben így ismét nő a feszültség, és egy esetleges további eszkaláció komoly hatással lehet az olajellátásra is. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének visszavágóin Ferencváros Vojvodina 3-0 és Žilina Split 2-1. A Fradi 5-1-es összesítéssel jutott tovább, a zsolnai csapat viszont 3-2-es összesítéssel kiesett. A bosnyák Velež Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó Konferencia Liga második selejtező körében, a Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik.
2: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik. Változó erősségű, de jellemzően gyenge fátyol és gomoly felhőzettel. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet az R2-es autópályáról lehajtva Zólyom előtt Losonc irányába, valamint a D1-es autópályán Eperjes után Kassa irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt 9 perccel önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Egyre több család kerül olyan élethelyzetbe, amikor egy idős szülő már segítségre szorul. Mi történik akkor, ha már egy családtagunk nem tudja önállóan intézni az ügyeit, ki dönthet helyette, mire elég egy meghatalmazás és mikor van szükség gondnokságra? Mi történik sürgős egészségügyi helyzetben? Hamarosan kezdődő jogi rovatunkban ezekre a kérdésekre válaszol állandó jogi szakértőnk, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Idén 50. alkalommal rendezték meg Dunaszerdahelyen a báb csoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléjét, a Dunamenti tavaszt. Az elmúlt fél évszázad alatt ez a rendezvény már jóval több lett egy egyszerű fesztiválnál, hiszen hagyománnyá, kulturális örökséggé és sokak számára bizony egyfajta életérzéssé vált. Erről az 50 évről írt könyvet Angyal Sándor újságíró szerkesztő. A kötetben nem csak a Dunamenti tavasz története elevenedik meg, hanem beszélgetések, riportok és interjúk révén emberi sorsok, emlékezetes pillanatok és meghatározó események is. A könyv megszületéséről, az 50 év tanulságairól és legizgalmasabb felfedezéseiről magával a szerzővel beszélgetek 10:30-tól. Tudják, mi az a grundgolf? A hodosi nyugdíjasok bizony jól ismerik, hiszen évek óta ezt a sportot űzik, hiszen ez egy egyszerű, a szabadban játszható játék, amely nem csak mozgást, hanem nagyszerű közösségi élményt is nyújt. De hogyan és miért kezdődött a grundgolf története Hodosban? Hogyan népszerűsítik ezt a sportágat, és miként jutottak el ennek a hobbinak köszönhetően egészen Spanyolországba és Japánba is. A grundgolfról és távol-keleti utazási élményeikről beszélgettem a két rendkívül kedves és energikus nyugdíjas kalandorral, Matula Máriával, a hodosi Phoenix Grundgolf csapat alapítójával, valamint Hodosi Máriával, a csapat egyik tagjával. A velük készült beszélgetést a 11 órai híreket követően hallhatják. Déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Amíg a szüleink gondoskodnak rólunk, addig természetesnek vesszük, hogy ott vannak, de eljön az a pillanat, amikor nekünk kell már gondoskodnunk róluk, és ilyenkor nem csak érzelmi, hanem jogi kérdések is felmerülnek, hiszen egyre több család kerül olyan élethelyzetbe, amikor egy idős szülő már segítségre szorul. De mi történik akkor, ha már nem tudja önállóan intézni az ügyeit, ki dönthet helyette, mire elég egy meghatalmazás, és mikor van szükség gondnokságra, mi történik sürgős egészségügyi helyzetben? Mai jogi rovatunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Arról beszélgetünk, hogyan lehet időben felkészülni ezekre az élethelyzetekre, és milyen jogi lehetőségek állnak a családok rendelkezésére. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon gyakran találkozok egyébként ezzel a kérdéssel. Ez a téma nagyon sok családot nagyon érzékenyen érint. Amikor egy idős szülő állapota romlik, a család egyszerre szembesül érzelmi, gyakorlati és legfőképp jogi kérdésekkel. Olyan kérdésekkel, amikkel eddig nem foglalkoztak. Például, hogy ki intézheti a banki ügyeket, vagy ki írhatja alá a családtag helyett a dokumentumokat, vagy hogy mi történik, ha már az a családtag, aki megöregedett és megbetegedett, az nem érti pontosan, hogy mik a döntései, következményei. Ezeket nekünk tényszerűen kell oldanunk, de nyilván belátással a család és az érintett személy felé. Az első és legfontosabb kérdés mindig az, hogy az idős hozzátartozó az még rendelkezik-e megfelelő belátási képességgel. Tehát, hogy tudja-e azt, hogy vagy érti-e azt, hogy mit ír alá, felismeri-e azt, hogy mik a döntéseinek a következményei, hogy képes-e akár önállóan akaratot kinyilvánítani. És aztán ettől függ gyakorlatilag, hogy elegendő-e egy meghatalmazás, vagy bíróság kell fordulnunk, és a bíróságot kell kérnünk ebben a kérdésben, hogy segítsen a mérték megszabásánál. Tehát, hogy alávesse a idős hozzátartozót egy vizsgálatnak, ami meghatározza, hogy milyen mértékben képes még, vagy inkább milyen mértékben nem képes már a saját életével kapcsolatos kérdéseket fölülvizsgálni, illetve eldönteni. Amennyiben az idős hozzátartozónak még megvan ez a képesség, tehát hogy belátja még a döntéseinek a következményeit, akkor a legegyszerűbb mód, és a leggyakoribb mód is arra, hogy bebiztosítsuk a flottul működését a következő életének, az, hogy egy meghatalmazást biztosítunk számára, akár a gyermekét, vagy egy bizalmi személyt meghatalmazhat arra, hogy az eljárásokban, ami az életét érinti, például a hivataloknál, banknál, vagy akár egészségügyi kérdésekben is, vagy szociális ügyekben helyette eljárjon. Gyakorlatban nagyon hasznos lehet az, hogyha tüzetesen átgondoljuk, hogy mire lesz szükség a jövőt illetően, illetve, hogy megfelelően részletes meghatalmazást készítünk. Nagyon gyakran ilyen idős személyek is szoktak konzultálni egyébként az irodánkban, és a saját tapasztalatunkat kérik annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket meghatározzák. Nem mindegy ugyanis, hogy a dokumentum csak egy konkrét ügyről szóljon, vagy szélesebb körben adjon lehetőséget a meghatalmazott személynek eljárni az idős rokon, vagy idős barát nevében. Banki ügyeknél például, vagy akár ha ingatlanról beszélünk, kataszteri ügyeknél, a bank vagy a kataszter különös formai követelményeknek veti alá ezt a meghatalmazást, és nem árt, hogyha ezeknek a formai meghatározásoknak, illetve tartalmi követelményeknek megfelel ez a meghatalmazás. Egy széles körű meghatalmazás jelentősen megkönnyíti tehát a mindennapi ügyintézést, és biztosítja, hogy az idős családtag érdekei megfelelően képviselve legyenek. Ha tehát az idős szülő vagy barát még világosan gondolkodik, tehát tudja, hogy mit szeretne, de mondjuk már nehezen jár, nem tud sorban állni a hivatalokban, nem tud elmenni a bankba, stb., akkor egy meghatalmazás számára a legjobb megoldás arra, hogy a jogai ne legyenek elvéve, tudja őket érvényesíteni, illetve hogy el tudjon járni a mindennapi életében, és ez megkönnyítse az ő jövőbeli létét.
0: mi történik akkor, vagy mit tehetünk akkor, hogyha a belátási képessége már csökkent?
1: Amennyiben sajátos módon már ugye az idős szülő, és ez elég gyakran előfordul, nem képes uralni a cselekedeteit, illetve felismerni azok jogi következményeit, akkor ez egy sokkal összetettebb problémát, vagy jogi helyzetet eredményez, és ilyen esetekben a meghatalmazás természetesen már nem elegendő, sőt, kétségek merülhetnek fönn abban az esetben is, hogyha a meghatalmazás egy bizonyos ideig még lehetséges, lehetőség volt, viszont egy idő után ugye eljutunk egy olyan szintre, amikor az idős családtag vagy barát az már nem képes saját magáról rendelkezni. Ilyen esetekben az én véleményem szerint és a bíróság általános véleménye szerint is meghatalmazás már nem elegendő, illetve nem az előzőleg elkészített meghatalmazás sem használható. Ilyen esetekben szükségessé válik, hogy ezt a kérdést komplexen oldjuk, és hogy a cselekvőképességet jogi szempontból is a szülő vagy a barát védelmében korlátozzuk. Általában egyébként családtagról van szó, nem nagyon találkoztam még a praxisomban, hogy bármikor is nem rendelkezett volna ez a személy olyan családtaggal, aki ezt az eljárást indította volna. Természetesen a törvény sokkal szélesebb körűen fogalmaz, és azt mondja, hogy olyan személynek kell kezdeményeznie egy ilyen eljárást, aki tudja bizonyítani, hogy az érdeke lenne ennek a személynek, akinek a cselekvőképességének a korlátozásáról van szó. A bíróság döntése jellemzően orvosi szakvéleményen alapul, nem elegendő tehát az, hogy a családtaguk szerint a szülő vagy feledékeny, vagy furcsán viselkedik. Bizonyítani kell tehát, hogy az állapota olyan mértékű, amely miatt a saját érdekeit már nem képes megfelelően védeni. Fontos kérdés az is, és ez fölöttébb abból kiindulva fontos, hogy pár évvel ezelőtt még ez nem ilyen formában volt meghatározva, hogy a szlovák jogban jelen pillanat szerint nem lehet teljes jogfosztásról beszélni. Vannak még most is érvényben olyan döntések, ahol erről döntöttek. Emberjogi indokoknál fogva viszont ezt mai európai jogban nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban módosult a szlovák törvény is. Most már csak a cselekvőképesség szükséges és arányos korlátozásáról beszélhetünk. A bíróság tehát azt vizsgálja, hogy az érintett személy mely ügyekben nem képes önállóan eljárni, és csak abban a körben korlátozza a cselekvőképességét, ahol ez valójában indokolt. Nem csak az idős szülőket kell ilyenkor figyelembe venni, van egy csomó lelki betegséggel rendelkező személy, akinek ugye a cselekvőképességét korlátozni lehet. Itt különösképpen fontos vizsgálni azt, hogy milyen mértékben nem képesek ellátni már ezeket a kérdéseket, vagy akár függőségben szenvedő személyeknél is lehet arányosan korlátozni a cselekvőképességet. Ez nem arról szól, hogy a család szeretne különös jogokat formálni, hanem arról szól sokkal inkább, hogy meg szeretnék védeni azt a szemét, akinek a cselekvőképességét korlátozzák, akár attól, hogy egy illuminált állapotban a vagyonától valaki megfossza.
0: Mi történik akkor, ha több testvér van, és például nem értenek egyet abban, hogy mi a legjobb egy szülő, vagy egy családtag számára?
1: Ahogy ez a gyermekeknél is érvényes, ilyen esetekben is a bíróság felelőssége, hogy elbírálja a kérdést. Nyilván, amíg a cselekvőképessége teljes jogában áll a szülő, addig nincs is ilyen kérdés, hisz a bíróságnak nincs mivel foglalkoznia, viszont az, hogy valakit kineveznek gyámjaként, vagy azt hiszem, hogy jobb fordítása gondnok megfogalmazás, tehát úgy mondja a szlovák jog, hogy opatrovník, tehát hogy valakit megneveznek egy ilyen eljárás során gondnoknak, az még nem azt jelenti, hogy ő teljes körrel bármit megtehet a korlátozott személy nevében. Fontos kérdésekben, nem általános kérdésekben ugyanúgy a bíróság dönt az ő sorsa felett, és természetesen természetesen, hogyha valamelyik gyermeke kétségeli, hogy a legjobb döntés született a szülő kérdéseiben, akkor ezt természetesen fölülvizsgáltathatja a bíróság által. Visszatérve ehhez a gondnoki jogkörhöz, ilyen esetekben tehát a bíróság az eljárás végén gondnoki jogkörrel ruház fel egy személyt az idős személy számára, vagy a beteg személy számára. Tehát ez az opatrovnyik, amit már említettem. Ez az a személy, akit a bíróság kijelöl arra, hogy a korlátozott cselekvőképességű személyt meghatározott ügyekben képviselje. A bíróság a gyakorlatban figyelembe veszi a család javaslatát, hogy ki legyen ez a személy. Tapasztalati alapon azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán van ilyen személy, aki szívesen elvállalja ezt az ügyet, ugyanis nem csak eljárnia kell a gondozott személy nevében, hanem a bíróság felülvizsgálja a döntéseit, tehát, hogy amíg előzetes döntéssel van esetlegesen, ha sikerül olyan szereznünk, kinevezve gondnokként, akkor sokkal frekventáltabban kell jelentést adni a bíróság felé, akár az anyagi, akár az egészségügyi állapot szempontjából, amikor már végleges döntéssel van kinevezve valaki, akkor fél év, egy éves távlatokba gondolkozhatunk, de mindenképp kell jelentést adni a bíróság felé, hogy ezt fölül tudják vizsgálni, illetve hogy azokat a lépéseket, amiket megtett főként anyagi jelleggel az idős vagy a beteg hozzátartozó nevében, azt jogszerűen, illetve az érdekében tette-e meg. Tehát a gondnok alapvetően nem kap szabad kezet, csak abban a körben járhat el, amit a bírósági döntés meghatároz, és ezt is felügyelet alatt. Pénzügyekben, szerződésekben vagy hatási ügyekben is gondok érdekét kell neki szem előtt tartania, és bizonyos esetekben a bíróság jóváhagyása is szükséges ezekhez. Tehát nem gondolhatunk annak ellenére, hogy mondjuk valakit korlátozunk a szerződési jogaiba, nem gondolhatjuk azt, hogy a gondnok akár adásvételi szerződést írhat alá helyette, akár úgy, hogy vagyont szerezzen, vagy úgy, hogy vagyonától fosszák meg. Ez nem lenne jogszerű, és érvénytelen a szerződéshez vezethetne.
0: Mi a helyzet az ápolási díjjal? Milyen lehetőségek vannak ezt illetően?
1: Hát igen, a jogi képviselet az csak egy oldala az érmének. Nem szabad megfeledkezni arról is, hogy általában az ilyen helyzetekben már a mindennapi gondoskodás, meg a mindennapi gondozás is kérdés szokott lenni. Amennyiben anyagi helyzetét tudjuk csak oldani, és nem tudjuk ezt az ellátást biztosítani magunk, akkor nyilván megoldás egy gondnok, aki akár intézményekkel aláírhat szerződést a gondozott személy nevében, és neki a jövedelmét, akár a nyugdíját felhasználhatja a kifizetésére az ellátásnak. Viszont vannak családok, ahol vagy nem elég ez a pénz, vagy nem tudnak hozzájárulni olyan összeggel, ami mondjuk ez ami megoldást jelenthetne erre a kérdésre. Ilyen esetekben akár valamelyik családtag vagy barát is elvállalhatja az ellátását, vagy a gondozását az idős vagy beteg személynek. Természetesen a szlovák rendszerben léteznek olyan ellátások, amelyek beteg vagy rászoruló hozzátartozók ápolása esetén jöhetnek szóba. Ez az ön által említett osetrovne vagy ápolási díj, amit a szociális rendszer biztosít. Ilyen tehát az ápolással összefüggő társadalombiztosítási ellátás vagy a szociális támogatás, de ezek feltételeit mindig az adott egészségügyi állapottól vagy a biztosítási helyzettől is a gondozás formájától függenek. Jogosultság áll fel például akkor, hogyha az érintett egyenesági rokon, vagy házastárs, vagy testvér, vagy gyereket ápol, és annak egészségügyi állapota orvosilag igazoltan megköveteli, hogy egy másik személy folyamatosan, nem csak időszakosan lássa el. Az, hogy milyen feltételek vannak ehhez, minden egyes ilyen jellegű helyzetet fölülvizsgálnak, egy nagyon nagy átvizsgálásnak vetik alá, és egy csomó papírt, dokumentumot, igazolást kell beadni hozzá, szóval általánosítani azt, hogy kinek jár és kinek nem tudnám most így bevállalni, viszont szakemberek dolgoznak a hivataloknál, akik irányt tudnak mutatni azoknak, akiknél ez a kérdés fönnáll, és sok esetben még csak bírósági döntés sem kell hozzá, hogy ez megtörténjen, mert maga az állapot biztosítsa, illetve bizonyítja azt, hogy ez fennáll. Gondolok itt feltétlenül a kisgyerekekre, nem feltétlenül a szülőkre. A szülőknél azért általában a cselekvőképesség korlátozása az a minimális követelmény arra, hogy ilyen előjöhessen, ha már nem tudnak magukról rendelkezni. Természetesen, hogyha az orvosi dokumentáció az indokolja, és ez kérvényezve van, akkor enélkül a cselekvőképesség korlátozása nélkül is végbe mehet a folyamat.
0: Mit tanácsolna azoknak, akiknek a szülei még teljesen önállóak, de szeretnének felkészülni a jövőre, vagy egyáltalán szükség van egy ilyenre a család részéről, az ilyen típusú felkészülésre?
1: A családban, ha ilyen helyzet alakul ki, akkor érdemes egyszerre három irányba is gondolkodni szerintem. Egyrészt a jogi képviselet kérdésében, másrészt pedig az egészségügyi dokumentáció és a szociális ellátásoknak a kérdéseiben. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ezek együtt adják meg a biztonsági hálót, amely az idős hozzátartozó a méltóságát és érdekeit védik.
0: Dr. Ulekló Ildikó, köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép mosoly legyen.
1: Stúdió vendégem Angyal Sándor, újságíró, szerkesztő, a Dunamenti Tavasz 50 című könyv szerzője, akivel magáról a könyvről és erről a különleges rendezvényről fogunk a következő percekben beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, szia!
2: Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval mit jelent neked a Dunamenti Tavasz, most, hogy így elkészült ez a könyv?
2: A Dunamenti Tavasz nekem... Én inkább azt mondom, hogy hogyan emlékszem rá, én soha nem színjátszóztam, soha nem báboztam, de gyerekkoromból emlékszem a városra. Emlékszem arra, amikor Dunamenti tavasz volt, emlékszem a zászlókra, emlékszem a színes plakátokra, és emlékszem a gyerekekre. Talán még egy-két előadást is fel tudnék idézni. Úgyhogy nekem mostanra pedig egy ilyen hatalmas ünnep, mondhatom azt, hogy ünnepet jelent, amikor az egész országból jönnek a gyerekek Dunaszerdahelyre, és mindenki meg akarja mutatni azt, amit tud a színpadon, és nem versenyeznek, hanem ők így együtt egy hatalmas családot alkotnak, úgyhogy lehet, hogy a Dunamenti tavasz az egy ilyen család.
1: És ez az 50. jubileumi rendezvény, ez különlegesebb volt érzés, tehát lehetett érezni, hogy különlegesebb, mint a többiek a fél évszázados jubileum miatt?
2: Nem mondanám azt, hogy különlegesebb volt, mert szerintem mindegyik különleges a maga módján. Nem volt kifejezetten különleges, ugyanannyi gyerek jött, vagy lehet, hogy több gyerek jött, ezt most így én pontosan nem tudom megmondani, a szervezők talán jobban tudnák. Több száz gyerek van ott ilyenkor. Tavaly is több száz gyerek volt, tavaly előtt is több száz gyerek volt, tehát az mindig különleges a maga módján, mindegyik.
1: Hogyan jött az ötlet, hogy könyvet készíts az elmúlt 50 évről?
2: Vissza kell mennünk pár évet a történethez, ugyanis 2011-től szerkeztem a fesztivál újságját, a Fürge Irkát, ami mind 4 nap alatt 4-szer jelenik meg. És 2011-ben kért fel erre Huszár László, az akkori főszervező, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, és azóta minden évben én készítettem a Fürge Irkát, talán 1 év maradt ki. És 10 évvel ezelőtt, a 40. Dunamenti tavaszt megelőzően Huszár Lacinak az az ötlete támadt, hogy készítsünk videó interjúkat a régi szervezőkkel. Ezek el is készültek, ezek az interjúk, ezek megtekinthetők a mai napig az interneten, úgyhogy mindenki meghallgathatja, megnézheti őket, és most 3 évvel ezelőtt merült fel az az ötlet, hogy ha már fél évszázad, akkor foglaljuk már össze a Dunamenti tavasznak a történetét, hiszen vannak nekünk interjúink a szervezőkkel. Ehhez vegyünk még interjúkat további szervezőkkel, vagy aki eszünkbe jut, rendezőkkel, főleg olyanokkal, akik régóta járnak a Dunamenti tavaszra, vagy keressünk olyanokat, akik gyerekszínészként kezdték, de mostanra rendezők lettek. És akkor így kapnánk egy összképet az egész rendezvényről, és elkezdtünk rajta dolgozni. Ezt már ugye, mivel Huszár Laci 2021-ben elhunyt, erre már Takács Ottó kért fel, vagy beleegyeztünk meg, hogy ezt a könyvet elkészítjük, és 3 évvel ezelőtt elkezdődött a munka. Tehát be kellett gépelni az
1: interjú. Már időben elkezdtetek készülni a jubileumra.
2: Igen, igen, hát nem az utolsó pillanatra hagytuk, ahogy manapság ez szokás. És elkezdtük begépelni ezeket az interjú. Elkezdtem begépelni az interjúkat a videók alapján, kiegészítettük őket. Volt olyan interjú, amit újraírtunk, volt olyan interjú, amit megkért a riportalany, hogy hadd írja már át egy picit, vagy a válaszait kicsit módosítsa. A Dunamenti tavasz alkalmával interjúztam több csoportvezetővel, főleg a keletiekkel, akikkel ugye évközben nem nagyon tudunk, illetve a mentorokkal is egyeztettünk, ővelük máshol interjúztam, tehát elég sokáig tartott, és mikor elkészültek az interjúk, akkor azon gondolkoztunk, hogy lehetne ezt még színesebbé tenni, ezt a kötetet. És volna akkor a szerencsénk, hogy Huszár László az összes Dunamenti tavasszal kapcsolatos cikket beszkeneltette és begépeltette valamikor 15 évvel ezelőtt, tehát 76-tól kezdve minden megvan.
1: Hát akkor ez tényleg egy óriási
2: Ez hatalmas segítség volt, és így történt az, hogy az interjúkat megszakítják korabeli újságcikkek. 76-77-től.
1: És akkor így készült egy ilyen emlékezés, interjú, riport, illetve hát ilyen régi anyagok felhasználása egyben egy könyvön belül?
2: Igen, és ráadásul a néhány interjú alany még egy ilyen korrajzot is mutat a 70-es évek közepéről.
1: Tehát ez egy időutazás egyben?
2: Igen, lehet azt mondani, hogy egy időutazás is.
1: Milyen hosszú volt ez a munkafolyamat? Nehéz volt összeállítani?
2: Az, hogy nehéz volt, nem mondanám, hogy nehéz volt, izgalmas volt. És jó
1: Mi
2: volt
1: benne a legizgalmasabb?
2: Az, hogy olyan emberekkel beszélgethettem, akikkel jó beszélgetni. Jó volt őket hallgatni ezekről a régi történetekről, ahogy meséltek arról, hogy kerültek ők a Dunamenti tavaszra, hogy milyen most a Dunamenti tavasz, mennyiben változott, mennyiben nem, régen mind itt aludtak pozsonyeperjesen, az több száz gyerek egy táborban, és akkor esténként ott programok voltak, hogy azért a világ is változott, minden változott, és hallani olyan történeteket tőlük nagyon jó volt, amiket ma már mi nem élhetünk át. De ők még tudnak róla mesélni, és sajnos az van, hogy nagyon sokuktól, ha én nem kérdezem meg, akkor lehet, hogy senki.
1: És akkor így előjöttek olyan dolgok, amik egyébként lehet, hogy ott maradtak volna, bennük maradtak volna. Hány interjút készítettél, és kikkel?
2: Tehát 25 interjú van a könyvben, abból két emberes interjú. A szervezőkkel készítettem interjút, a régi szervezőkkel és újabb szervezőkkel, újságírókkal, akik részt vettek a Dunamenti tavasz szervezésében, zsűritagok is voltak, ha kellett, mentorokkal, akik rendezők is voltak, vagy éppen zsűritagok, ha kellett, rendezőkkel, csapatvezetőkkel és régi gyerekszínészekkel is.
1: És vannak köztük olyanok is, akik már nincsenek köztünk, jó néhány olyan interjú alany, az ilyen még különlegesebb érzést ad ennek a könyvnek.
2: Hát igen, szerencsére volt alkalmam beszélni még az első szervezővel, Héger Károllyal, aki nemrég hunyt el. Ő volt az, aki, ő nevéhez fűződik a Dunamenti tavasz igazából.
1: De ő az nagyon alapító?
2: Hát ő az alapító, de őt nagyon sokan voltak, akik dolgoztak ugye a fesztiválon, és azon, hogy elinduljon. Tehát itt Héger Károly, aki már elhunyt, Jarábik Imre, vele készült interjú, Huszár László, aki már nem él, Molnár László, aki ugye tavaly hunyt el.
1: Ő a Pátria Rádió egykori munkatársa ráadásul.
2: Pontosan. Szabó Jolán, aki szintén, ha jól emlékszem, ő is tavaly hunyt el, és ővelük nekem még volt alkalmam beszélgetni. És ezek az interjúk megvoltak. Ha nem adjuk közre, akkor lehet, hogy soha senki nem tudja meg, hogy ők mit mondtak, hogy indult az egész, mert például Joli nénitől tudjuk azt is, hogy 76-ban indult a Dunamenti tavasz, de ők már 73-ba báboztak. Hát, hogy ez nem egy újdonság volt 76-ban, ők már csinálták azelőtt a bábozást. És ugyanezt tudjuk, például van itt még egy érdekes riportalanyom, ezt szeretném mindenképpen elmondani, Marták Katalin. Marták Katalin, aki ott volt az idei Dunamenti tavasz megnyitóján, és ő nyerte meg az elsőt. Tehát 76-ban az ő csapata nyerte meg az első Dunamenti tavaszt, ami szerintem fantasztikus dolog.
1: Akkor nagyon sok érdekes történetet hallottál, illetve érdekes emberrel találkoztál. Volt-e olyan, ami még így megragadt benned, megmaradt benned a beszélgetések során? Vagy pedig a könyv szerkesztése során? Ugye itt még sok kép is található, sok régi fotó, tehát ez egy nagy kutatómunka volt, így a fotók böngészése során, vagy az interjúk szerkesztése, készítése során találkoztál-e valamilyen érdekes dologgal?
2: Az volt számomra az érdekes, főleg az idősebbektől hallottam, hogy régen mennyire összetartóbbak voltak. Most is összetartó a Dunamenti tavasz, félre ne érts, de régen sokkal jobban együtt voltak ezek az emberek. Együtt töltötték a délutánjaikat. Ha Dunamenti tavasz volt, akkor ők 4-5 napon keresztül itt voltak, mind összezárva szinte, és együtt játszottak, együtt szórakoztak, együtt nevettek, együtt sírtak. Ez nagyon jó volt ezt hallgatni, vagy hallani mindenkitől. A fotó kérdés az érdekes, ugyanis nem találtunk a csemadokban fotókat. Csak új fotókat. A régi fotókat valamiért nem találtuk meg, és nagyon nagy segítségemre voltak a Biblioteca Hungarica somorjai hölgyei, akik felkutattak jó pár fotót, főleg a 80-as évekből, ezeket tudtuk használni a könyvben, amit sajnálok, hogy nagyon sok fotónál nem tudjuk, hogy ki szerepel rajta. Csak már nem tudtuk megkérdezni, nem tudtunk kit megkérdezni, hogy azonosítsa be ezt a gyereket. Egy-két név fölmerült, de nem tudtunk mindenkit azonosítani, ezért nem írtuk oda a képek alá. Nincsenek képszövegek.
1: És ugye a könyv végén ugye beszélgettünk arról, hogy kik azok, akik alapították a Duramenti tavaszt, velük kezdődik az alapítókkal a könyv. A könyv végén pedig vannak olyan érdekes interjúalanyok, akik egykoron még versenyeztek, aztán később mentorként vagy zsűritagként vettek részt, ők már a mai kor képviselői, vagy mit lehet róluk elmondani?
2: Hát itt két ember szerepel két interjúban, az egyik Gazdag Nagy Anikóval, a másik pedig Laboda Róberttel készült, mindketten gyerekszínészként kezdték, Anikó gyerekbábosként, Robi pedig gyerekszínészként kezdte, és ők visszatértek csoportvezetőként, rendezőként a Dunamenti tavaszra.
1: És mennyiben látták ők másként a fesztivált most már így visszatekintve felnőtt fejjel?
2: Hogy mennyiben látták másként, nem látják másként. Ők ugyanazt érzik, mint gyerekként. Ugyanazt a pozitív energiát, ugyanazt a barátságosságot, hogyha mondhatok ilyet, ugyanúgy éreznek, mint gyerekként. Csak valahogy lehet, hogy felnőttként számukra abban más, hogy most már oda kell figyelni a gyerekekre is, akiket ők hoznak.
1: És hogyan indult? Mit érdemes tudni a kezdetekről?
2: A kezdetekről érdemes tudni azt, hogy nagyon sok ember volt ott, aki összefogott, hogy ez a fesztivál elinduljon. Nagyon sok olyan ember, aki energiát és időt nem kímélt, hogy megszervezzék a Dunamenti tavaszt. Itt beszélhetünk akár az akkori Népművelési Központ munkatársairól, vagy a csemadokosokról, de újságírókról is, hiszen itt van Szilvási József, Bodnár Gyula, vagy Tóth László, akikkel szintén készült interjú, vagy Dusza István, akivel már nem készülhetett interjú, de ő neki a neve is összefort a Dunamenti tavasszal, hogy ők mind összeültek, ötleteltek, megszervezték, leszervezték a fesztivált, a buszokat, a szállásokat, és manapság ezért rengeteg pénzt elkérne egy menedzser, vagy nem tudom, egy szervező. Ők ezt mind önerőből csinálták. És szereztek rá pénzt, hogy ez a fesztivál megvalósuljon. Tehát valahogy megoldották ezeket a problémákat. Ha valamilyen probléma fölmerült, akkor ők mentek és megoldották.
1: Milyen érdekes, hogy itt olyan nevek hangzanak el, úgymond már dobálózunk itt a nevekkel, akár a régmúlt időkből, vagy akár a mai korszakból, hogy mennyi embernek jelentett sokat ez a rendezvény, mennyi ember dolgozott rajta ebben az 50 évben, olyanok, akiknek a neve ma is fontos, és ma is számít, nem csak emiatt a rendezvény miatt. Volt olyan közös üzenet, amit így ennél a sok embernél, ennél a sok ismert névnél úgy észrevettél, hogy közös üzenet mindenkinél, volt olyan, ami így mindenkinél megjelent a DMT-vel kapcsolatos gondolatként, vagy üzenetként, vagy elhivatottságként?
2: Volt egy kérdés, ami visszatérő, és azt általában a rendezőknek, csoportvezetőknek tettem föl, hogy vajon azok a gyerekek, akik a Dunamenti tavaszon szerepelnek, akár bábos, akár színjátszós műsorban, más felnőttek lesznek-e? És egyöntetően azt a választ kaptam, hogy igen.
1: Ó, és miért?
2: Hogy nyitottabbak. Sokkal nyitottabb felnőttek lesznek, sokkal bátrabb felnőttek lesznek, sokkal pozitívabban állnak a világhoz. Hát, hogy látják főleg az idősebb rendezők, csoportvezetők látják azokon a gyerekeken, vagyis felnőtteken, akik valaha az ő gyerekeik voltak, hogy sokkal több mindent elérnek az életben, mint egy átlagos felnőtt. Mert nyitottabbak a világra. És Volt még egy érdekes dolog, ezt a dunaszerdahelyi bábosoktól hallottam, hogy egy kisfiú azért ment el hozzájuk, mert nem akart beszélni. Az anyuk elvitte, mert nem akart beszélni a kisfiú. És a bábok által szólalt meg végül.
1: Ó. Oh.
2: Hogy ez egy ilyen annyira pozitív dolog, hogy sikerült jobb szó hiány szóra bírni a kisrácot a bábok által. És ami még visszatérő, talán ez az összefogás, ez a család, amiről nagyon sokan beszéltek, hogy ők közöttük nincs rivalizálás. Ez hiába egy, mindenki azt mondja, hogy verseny. Ez nem verseny, ez egy seregszemle. Itt mindenki megnézi a másikat, jobb esetben, és ha az egyik csoport bronzsávot kap, vagy ezüstsávot, vagy aranysávot, ugyanúgy örülnek neki a többiek, mintha gyémántsávot kapna. Hát örülnek a másik sikerének. Hmm. Úgyhogy itt nincs az a fajta versengés, ami egy versenysportnál például megvan. Ez az összetartás, ez nagyon pozitív.
1: És miért fontos a felvidéki magyar közösségnek, hogyha azt nézzük, hogy a magyarság számára itt nálunk miért fontos? Mi derült ki a munkád során, a könyv megírása során számodra?
2: Hát elsősorban az anyanyelv megtartása miatt nagyon fontos ez a fesztivál, hogy a gyerekek megtanulják az anyanyelvüket szépen használni. Ugyanis nagyon sok rendezőnek a munkája során előjön az a kérdés, hogy hogyan tanítsa meg a gyereket szépen beszélni. És nagyon sokaknál fontos ez, hogy a gyerek, ha kiáll a színpadra, akkor szépen, artikuláltan, helyesen ejtse ki azokat a szavakat. És míg van ez a fesztivál, addig vannak csoportok, bábcsoportok, színjátszó csoportok, akik nevelik ezeket a gyerekeket. És azt hinnénk, hogy egyre kevesebb gyerek van. Én ezt megkérdeztem többektől is, hogy valóban így van, hogy kevés a gyerek, és nem, mindig van utánpótlás. Ha kiöregednek a színjátszósok, például 9. osztályból elballagnak, akkor jönnek helyettük elsősök, másodikosok, negyedikesek, ötödikesek, teljesen mindegy. Mindig van új gyerek. És van olyan csoport, azt hiszem a Szenciek voltak idén, ahol több mint 40 gyerek állt a színpadon. Ami hihetetlen. Tehát 40 gyereket koordinálni egy színpadon, nem tudom, számomra lehetetlen,
1: igen.
2: De ők megoldották.
1: Néha egyet is nehéz.
2: Így van, így van.
1: Tehát valóban nekem akkor ebből a könyvből az derül ki, hogy az elmúlt 50 év alatt nagyon sok embernek jelentett nagyon sokat a dunamenti tavasz, és még mindig így van. És nem csak a felnőtteknek, hanem abból, amit elmondtál, akik visszatérnek felnőttként, ez a gyerekeknek is egy valóban egy nem csak az, hogy különleges, hanem sokat jelent. Tehát egy olyan élményekkel gazdagodnak ezek szerint, ami így megmarad egész gyerekkorban, sőt a felnőtt korig. És a felnőttek is, akik ott vannak, ez sokáig bennük marad, hogyha átélnek, megélnek egy dunamenti tavaszt?
2: Igen, megmarad bennünk a felnőtt korukig, mert nagyon sok olyan felnőtt van, aki nem rendező ugyan, de valamikor szerepelt, és eljön megnézni egy-egy előadást, vagy elhozza a gyerekét. A kisgyermekét. Van olyan is, például a gyerekzsűri, mert van egy, nem csak szakmai zsűrije van a dunamenti tavasznak, hanem van egy gyerekzsűri, egy alapiskolás felső tagozatosokból álló gyerekzsűri, akik sose jártak a dunamenti tavaszra. De valamiért oda kerülnek a gyerekzsűribe, és szinte egyöntetően azt mondják, hogy ha nem kérik fel őket jövőre a gyerekzsűri tagjának, akkor is eljönnek megnézni néhány előadást. Hogy aki belekóstol, az annak a nagy része visszatér.
1: Akkor ez a könyv, az én értelmezésem szerint, amit írtál, arra jó, hogy a két dunamenti tavasz közti időszakot, akik nagyon szeretik ezt a rendezvényt, ki tudják tölteni a könyv lapozgatásával, olvasásával? Jól értelmezem?
2: Így is lehet értelmezni, igen. Ahogy előbb beszéltünk róla, egy időutazás is lehet. Tehát megismerjük a dunamenti tavasz kezdetét egészen a mai napig, hogy néz ki. Ugyanis az újabb interjúkban az is kiderül, hogy ma hogy működik a dunamenti tavasz. Úgyhogy lehet időkitöltésre is használni két dunamenti tavasz között, és megismerésre.
1: És hol kapható, hogyha valaki szeretné beszerezni ezt a könyvet, hol jut hozzá?
2: Dunaszerdahelyen a Csemadok házban lehet hozzájutni a könyvhöz.
1: És egyébként ezen kívül még mind dolgozol a könyvvel készülte mellett, után mind dolgozol még?
2: Hát többek között az Opus Irodalmi folyóirat vezetőszerkesztője vagyok most már harmadik éve, ha jól számolom, és községi lapokat írok, szerkesztek és tördelek. És könyveket is.
1: Könyveket is jelen esetben, mint látjuk a Tudommenti Tavasz 50 évét felölelő könyvet, meg hát ugye, ahogy említetted, akkor a rendezvénynek is az újságját te szerkeszted, vagy te fogod szerkeszteni?
2: Ez általában egy olyan érdekes történet, hogy most ugye Takács Ottó főszervező, aki felhív a Tudommenti Tavasz előtt egy hónappal, és én azt mondom neki, hogy nem is kérdés. Még nem tette föl a kérdést, még nem kért fel a fesztivál újság szerkesztésére, de tudja, hogy vállalom. És idén megegyeztünk abban is, hogy amíg ő nem mondja azt, hogy nem kellek, addig én megyek.
1: Várod már a következőt?
2: Egyébként igen. Ez mindig érdekes történet, mert mindig sok munkám van. Mindig van valamilyen munkám, amit meg kell csinálnom, de ha jön a Tudommenti Tavasz, akkor félreteszek mindent. Akkor ott 4-5 napig csak Tudommenti Tavaszozom, és akkor nem foglalkozom mással. Úgyhogy várom.
1: És milyen érzés volt, amikor a könyv elkészült?
2: Nem gondoltam volna, nagyon jó volt kézbe venni. Fantasztikus volt látni egyáltalán azt, hogy hogy néz ki egy raklapon. Az a 700 könyv, hogy ott áll a raklapon. Nagyon jó volt kézbe venni, és bárki bármit mondjon, azért egy kemény borításnak megvan a maga varázsa. Hát egy kemény borítós könyv az olyan igazi tud lenni, ha kézbe fogja az ember.
1: És hát valóban fontos emlékek és fontos üzenetek vannak ebben a könyvben. 50 évet ölelnek fel a benne található történetek, személyek, fotók és emlékek. Úgyhogy a Tudommenti Tavasz elmúlt fél évszázadáról és az arról készült könyvről beszélgettem az elmúlt percekben Angyal Sándor újságíróval. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megosztottad velem, és megosztottad velünk a hallgatókkal a gondolataidat. És hát, hogy bemutattad a könyvet, illetve hát a hallgatóknak ajánljuk, hogy akinek még nincs meg, és szintén rajongója a Tudommenti Tavasznak, illetve visszajáró vendége, az mindenképpen lapozza fel, mert érdemes.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk utolsó órája, melyben a Grund Golf nevű sportot űző hodosi nyugdíjas hölgyekkel készült beszélgetést hallhatják, ha tehetik. Tartsanak velünk az elkövetkezendő 60 percben is, most a szó Nyitrai Nóra hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A szuverenitási nyilatkozat arra figyelmeztet, hogy a szabadság nem magától értetődő. Donald Trump szerint Kína beavatkozott a 2020-as elnökválasztásba. Ma tovább fokozódhat a hőség, 30 és 35 fok között alakul a nappali hőmérséklet. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. A szuverenitási nyilatkozat arra figyelmeztet, hogy a szabadság, a szuverenitás és az önálló államiság nem magától értetődő, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő a dokumentum elfogadásának 34. évfordulóján a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a nyilatkozat megnyitotta az utat az önálló szlovák állam létrejötte felé, és a modern történelem egyik meghatározó mérföldköve lett. Szerinte ezek az értékek egyben kötelezettek arra, hogy Szlovákiát sikeres, szuverén országgá fejleszik, amely jó életfeltételeket biztosít minden polgárának. A szuverenitási nyilatkozatot 1992. július 17-én fogadta el az akkori Szlovák Nemzeti Tanács. Az Oktatási Minisztérium az iskolán kívüli tehetséggondozást is támogatja, a

0: Az egykori Hviezda Kollégium, vagy ismertebb nevén a Kukorica felújítása eredetileg szolgálati lakhatást biztosított volna a hivatásos katonák és minisztériumi alkalmazottak számára. A politikus azt állítja, hogy a beruházás költsége a tervezett 35 millió euróról akár 70 millió euróra is emelkedhetett, miközben az épület végül nem ezt a célt szolgálja, hanem egy új minisztériumi központ lett belőle. Grendel szerint ez elpazarolt pénz. Donald Trump olyan korábban titkosított hírszerzési dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy Kína beavatkozott a Joe Biden győzelmével záruló 2020-as amerikai elnökválasztásba. A hírszerzés korábbi vizsgálatai nem találtak erre bizonyítékot. Trump most egy főműsor időben sugárzott beszédében arra sürgette a kongresszus republikánus képviselőit, hogy fogadjanak el olyan törvényt, ami szigorúbb választói azonosítási és állampolgársági követelményeket vezetne be. A korábbi vizsgálatok szerint viszont az amerikai választásokon elkövetett csalás ritka jelenség. A törvényjavaslat a demokraták határozott ellenállása miatt elakadt a szenátusban. Az Európai Unió saját békefenntartó erőkkel válthatná fel az ENSZ missziót Libanonban, ezt javasolja a német külügyminiszter. Johann Wadephul szerint az EU-nak meg kell vizsgálnia, képes-e biztosítani, hogy az ENSZ misszió 2026 végi lejárta után ne alakuljon ki biztonsági vákum. A dél-libanoni békefenntartó erőben jelenleg mintegy 7500 katona szolgál, csak nem 50 országból. A külügyminiszter úgy látja, Libanon a térség egyik legígéretesebb, stabilizálódó országa. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének visszavágóin Ferencváros Vojvodina 3-0 és Žilina Split 2-1. A Fradi 5-1-es összesítéssel jutott tovább, a zsolnai csapat viszont 3-2-es összesítéssel kiesett. A bosnyák Velež Mostar lesz a DAC ellenfele a labdarúgó konferencia liga második selejtező körében, a Debrecen pedig az örmény Pjunik Jerevánnal találkozik.
2: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge fátyol és gomoly felhőzettel. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok körül alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D4-es autópályára kihajtva Pozsony-Récseváros részéből, valamint szintén radart jelentettek Komárom-Őrsúly falu részéből, itt mindkét irányban mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

11 óra múlt 9 perccel. Önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. A Grundgolf nevű sportnak köszönhetően nem csak rendszeresen mozognak, hanem a világban utazgatnak és kalandoznak a hodosi nyugdíjasok. De hogyan jutottak el Japánba? Mi pontosan a Grundgolf? Hogyan és miért kezdték el ezt a sportot űzni? Hamarosan kiderül a hodosi Phoenix Grundgolf csapat tagjaival készült beszélgetésből. Az óra végén színes híreinkkel is jelentkezünk, melyben a tudomány és kutatás világából származó legérdekesebb újdonságokat gyűjtöttük egy csokorba. Déli 12 óráig számítunk továbbra is megtisztelő figyelmükre. Maradjanak velünk!

0: Tudják, mi az a grundgolf? A hodosi nyugdíjasok bizony jól ismerik, hiszen évek óta ezt a sportot űzik. Ez egy egyszerű, szabadban játszható játék, amely nem csak mozgást, hanem nagyszerű közösségi élményt is nyújt. De hogyan és miért kezdődött a grundgolf története Hodosban? Hogyan népszerűsítik ezt a sportágat, és hogyan ismerkedtek meg vele? Na és miként jutottak el ennek a hobbinak köszönhetően egészen Japánba? A grundgolfról és távol-keleti utazási élményeikről beszélgettem két nyugdíjas kalandorral, Matula Máriával, a Hodosi Phoenix Grundgolf alapítójával, valamint Hodosi Máriával, a csapat egyik tagjával.
1: Én Matula Mária vagyok, a Hodosi Phoenix Grundgolf csapat alapítója és vezetője. 4 évvel ezelőtt egy magyarországi TV állomáson láttam egy bemutatót ezzel a játékkal kapcsolatban. Hát nagyon megfogott. A egyszerűsége olyan igénytelennek tűnt, de valahogy nagyon megfogott. Érdekesnek találtam, és aztán a világhálón próbáltam keresni, hogy hol, merre játsszák ezt a játékot. Japánban mindjárt találott volt. A környező országokban, Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban. Mindenhova írtunk e-mailt, hát szerettük volna megismerni ezt a játékot, és olyannal beszélni, aki játszol, aki foglalkozik vele. Visszajelzést egyedül Magyarországról kaptunk, a kőbányai Fortuna csapattól. Ők nagyon kedvesek voltak, meghívtak bennünket egy bemutatóra, hogy lássuk mégis, milyen az a játék. Abba a minutumban valahogy nem tudtam, hogy is csináljam, kinek szóljak, menjek egyedül, vagy hogy csináljam, és Hodosban nekünk a joga oktatónk, a Valódi Piroska, elmondtam neki, hogy milyen gondom van, és nagyon érdekelne ez a dolog, mit szól hozzá, mégis sporttal kapcsolatos. Ő is utána nézett, másnap menten hívott, hogy hát őt is nagyon érdekelni. Rábeszéltük, hogy a polgármesterünk ott legyen olyan kedves, és vigyen minket el Pestre arra a bemutatóra. És valahogy így kezdődött az egész. Az a első bemutatón mind a hárman megfertőződtünk, olyan jó volt.
0: Mi fogta meg önt ebben a sportban, amikor látta élőben, vagy amikor először a tévében látta?
1: Egyszerűségem, ami annyira olyan dolog, amit én szerintem idősebb fiatal bármikor meg tud csinálni. Egyszer nem olyan játék, mint a másik fajta golf, amit lyukra játsznak, hanem ez ilyen kosárszerű kapunak hívják, és oda azt a labdát bizonyos 15, 20, 25, 30 és 50 méterre vannak a kapuk egymástól, és az a lényeg, hogy minél kevesebb ütéssel jussunk el a kapuig. A másik dolog, hogy kint vagyok a levegőn, beszélgetni lehet, akikkel játszunk, nincs korhoz kötve, játszhassák idősebbek, fiatalok egy kupacba, játszhassák egyedül is, úgyhogy nagyon szórakoztató.
2: Én Hodosi Mária vagyok, a Hodosi Grundgolf csapat egyik tagja, és engem a Matula Mária fertőzött meg ezzel a sporttal, amikor bemutatta itt nekünk Hodosba, hogy mégis miről van szó. Eleinte kezdetleges, egy asztalos által gyártott ütőkkel játszottuk, aztán később a felszerelésünk is már profibbá vált. Nem kell valami túlságosan bonyolult dologra gondolni. Nekem is ebbe a sportba az tetszett meg nagyon, hogy ilyen közvetlen, igaz, hogy van benne kis versengés is, mert ugye mindenki igyekszik a legkevesebb ütéssel beütni a labdáját, de nem erről szól elsősorban, hanem arról, hogy jó társaságban legyünk, kellemes emberekkel találkozzunk, úgyhogy tényleg aki eddig rábeszéltünk, vagy akinek bemutattuk, nagyon kevés olyan ember van, aki aztán nem jött második, harmadik alkalommal.
0: Hányan játsszák ezt most Hodosban?
1: Hodosban 35-40-en vagyunk. Ez változó, az amiatt is a időjárás, mert ez egy kinti játék, csak kint lehet játszani. Legnagyobb sikerünk az volt, amikor a Kőbányai Sportegyesülettel mi baráti kapcsolatba kerültünk, kezdtünk, már kezdődtek a versenyeink. És ezek a versenyek, az már nagyon-nagyon jó volt, mert akkor az, aki csak játszani szeret úgy, az is valami, de amikor már egy kis tétje van annak a versenynek, akkor az már igen jó. És aztán egyik dolog hozta a másikot. A harmadik évben kaptunk mi Spanyolországból meghívást Európa-bajnokságra. Hát az őrült dolog volt, annyira boldogok voltunk, hogy csak, hát persze, hogy elmentünk, de az a tapasztalat, amit szereztünk a verseny alatt, és még egy nagyon fontos dolog volt, hogy megismerkedtem Japán Jurihama polgármesterével. És volt egy ilyen összpontosítás, és azon én említettem, hogy a legnagyobb gondunk a fölszerelés, mert azt nálunk nem lehet beszerezni, csak Japánba. Nagyon készséges volt, katalógust kaptunk, amiből tudtunk rendelni fölszerelést. Ez a kapcsolat olyan jól sikerült, hogy mikor rendelni akartunk még a fölszereléshez, kaptunk egy levelet Jurihamából, hogy ha nem sértnek meg minket, akkor küldenének nekünk használt fölszerelést, ha elfogadjuk, csak az a föltétel, hogy a vámot nekünk kell megfizetni. Hát az egy boldogság volt, hogy ne fizetnénk meg, és nagyon-nagyon komoly fölszerelést kaptunk tőlük.
0: Ez a felszerelés, ez hogy néz ki? Tehát mennyiben különbözik ez a sport, meg a játék stílusa a hagyományos golftól?
2: Itt nem olyan ütőket kell elképzelni, mint a hagyományos golfban, hanem sokkal egyszerűbb, és egyetlen egy ütővel játsza az ember. Úgyhogy kiválassza azt az ütőt, ami neki leginkább megfelel, és aztán azzal játsza végig. Általában ilyen fémmel bevont, fából készült ütők kicsit hasonlít a valódi golfütőhöz, de nem teljesen ugyanaz. A labda egy nagyobb méretű, mint a golflabda, egy ilyen műanyagból készült tömör labda, és azt kell eljuttatni ebbe a kapuba, ami bizonyos méterre van a kezdő helytől fölállítva, és csak ennyi a felszerelés. Tehát kapura van szükség, ütőre és tartszőnyegre. Erre.
0: És bárhol lehet játszani?
1: Igen. A lényeg az, hogy kint a szabadba, és nem szükséges, hogy egy nagyon-nagyon egyenes talaj legyen, az benne a pláne a grund magába, azt jelenti, hogy egy kicsit nem annyira egyenes a talaj.
0: És akkor parkokban játsszák jellemzően?
1: Igen, parkokban. Nekünk olyan szerencsénk van, hogy itt Hodosban egy gyönyörű pályánk van. Az egész sport, ahogy elindult, az nagyon-nagyon összefüggött a polgármesterünkkel. Az én szerintem nem nagy zolok, ha azt mondom, hogy neki a grundgolf a szíve csücske. Már nem volt olyan nemzetközi versenyük, mert már volt pár, itt Hodosban is, mindegyiken ott volt. Megtisztelt bennünket a részvételével, sőt, bármi, amire szükségünk volt, mindenbe segített, amennyibe tudott.
0: És ezek a nemzetközi versenyek, ezek hogy néznek ki, honnan érkeztek, kik jöttek, hogyan zajlik?
1: Most utoljára ebben évben volt nekünk egy 100 fős nemzetközi versenyünk, de az többségben Magyarországról volt, mert Magyarországon csak Pesten van 22 csapat. Úgyhogy abból a 22 csapatból jó páron voltak itt, és legnagyobb büszkeségünk az, hogy már most mi ráhatásunk a Szlovákiában van egy második grundgolf csapat, az pedig a Pakal Grace csapat.
0: Akkor most már önök népszerűsítik a grundgolfot ezek szerint.
1: Így van, és akarjuk is, hogy minél többen megismerjék, mert nagyon jó sport. Én szerintem mindenkinek csak jót csinál az, hogy kint vannak a levegőn. És az a érdekes, hogy például azt mondom, hogy 8 pályánk van, amit végig kell egy verseny alatt, vagy játék alatt csinálnunk. Az a 8 pálya alatt, ha észre veszi valaki, és 3,5 kilométert megy.
0: Akkor ez egy egészséges testmozgás anélkül, hogy észrevenni az ember. Milyen sokáig tart egy játék jellemzően?
2: Hát általában kb. Egy óra szokott, egy kör egy óra alatt szokott lezajlódni. Hát általában mondjuk így edzésnél is egy-másfél órát szoktunk itt kint lenni a pályán. Úgyhogy hetente 2 alkalommal, amikor az idő engedi, tényleg itt nekünk kiváló körülmények vannak, mert kellemes, füves terület, jól karbantartott, de hogyha nincs ilyen, akkor se probléma, úgyhogy.
0: És nemrégiben ugye jártak Japánban, erről már meséltek itt a beszélgetést megelőzően, ami egy óriási élmény volt. Hogy jött Japán, hogyan jutottak el Japánba, hogyan érkezett a megkeresés, és milyen versenyen vettek részt?
1: Már említettem, hogy Jurihama polgármesterével, mikor megismerkedtünk, jött az ajándékozási dolog, és ajándékozási dolog után kaptunk meghívót erre a nemzetközi versenyre, ami Japánban volt, Jurihamában, Tottori prefektúrában. Az volt egy érdekes dolog, hogy azt már utólagosan ott tudtuk meg, hogy Európából csak Spanyolország is mi voltunk. A többi volt Ausztrália, Hawaii, Amerika, Korea,
2: Taiwan,
1: Mongólia. Hát az nekünk óriási meglepetés volt. Ennyi emberben 351 versenyző volt.
2: Hodosból hatan voltunk, illetve a hodosi csapatot, hogy pontos legyek, hatan képviseltük. Köztünk volt egy fiatal hölgy, Szabó Jázmin, aki tulajdonképpen szervezte nekünk ezt az utat, és ott is segített, amiben csak tudott. Így sikerült minden gond nélkül abszolválnunk, ugyanis azért a mai világban már egy 60-70 pluszosan nem olyan egyszerű, amikor minden online működik, még a foglalások, stb., pláne Japánban, úgyhogy ezt neki volt köszönhető, hogy zökkenőmentesen is. Nagyon jó programokat hozott össze a csapat részére.
0: Mik voltak a legkellemesebb emlékek?
2: Legszívesebben visszamenne az ember. Fantasztikus dolgokat láttunk. Én imádom az építészetet, úgyhogy nekem ez egy valóságos élménypark volt, az ottani épületek, úgy a mostani modern, mint a nagyon régi, akár a 8. századból, például Nara városában a 8. századból származó templomok megtekintése, meg az emberek közelsége, ahogy viszonyultak hozzánk, nagyon kedvesek, ugyanakkor kicsit távolságtartó, de fantasztikus, fantasztikus élményekben részesültünk. A kulinárisok élményekről inkább ne is beszéljek, mert az hihetetlen volt. Nagyon érdekesek voltak az ételek, nagyon finomak voltak, pici adagok, ilyen műgonddal összeválogatott, 8-10 fogásos vacsorák voltak, aminek a döntő többsége nyersen került az asztalra, és utána az asztalon levő kis grill, vagy kis főzőedénybe mi készítettük el készre. Az azt jelentette, hogy pár perc alatt, de valami hihetetlen ízorgia, ilyen nagyon kellemes, nem túl fűszerezett, fantasztikus ételeket ettünk.
0: Milyen herkentyűket kínáltak?
1: Hát minden, ami a tengerben előfordul, az biztos, hogy volt a tányérunkon. Bármit meg tudtam enni, és nem volt semmi olyan problémám, hogy viszonyogtam volna tőle. Egy, amit nem ettem meg, az a tengeri csiga, azt nem tudtam megenni. Az valahogy olyan, az nem jött be nekem, de érdekes, hogy megettem a tengeri sünt. Nagyon finomak voltak a levesek, a rámenleves, ami egy őrült nagy tálba tálolták, és abban a tésztától kezdve minden volt, az, ha valaki megette, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon jól lakott, és egy csodálatos esténk volt Oszakában, mert mondtuk, hogy ha eljutunk Japánba, akkor homárt vagy valamit kell lennünk, valami olyant, ami nagyon finom, hát sikerült. Bementünk egy étterembe, és ott aztán tényleg megettük azt a gyönyörű homárt, amit annyira elterveztünk.
2: Első nap, amikor ott tartózkodtunk, akkor egy ilyen sztékesbe tévedtünk be, vagyis, hogy nem is annyira véletlenül, és ott ilyen wagyu marha sztéket ettünk, ami egyszerűen leírhatatlan. Hallottam róla, olvastam róla, tudom, hogy mennyire drága, de most már azt is tudom, hogy miért.
1: Dezertjeik is nagyon finomak voltak, semmi olyan, hogy krémes sütemény, hanem a legtöbbnek a állaga olyan volt, mint a zselé, és nagyon finomak voltak.
2: Macsateára a golfos társaink hívtak meg bennünket, az tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen macsaszertartás keretében nagyon érdekes volt. Nekem az inkább egy ilyen gyógynövényből készült teára hajazott, de nagyon finom volt, és közben kellett harapdálni hozzá egy ilyen édes kekszerűséget. Valószínűleg úgy gondolják, hogy az úgy együtt adja meg az igazi ízét. De különleges volt, az biztos.
0: Eszükbe jutott-e már korábban, hogy Japánba elutazzanak, vagy ez egy ilyen véletlen lehetőség volt?
1: Hát én véletlenül se jutott eszembe, bárhova vágyottam, de Japánban nem. De mivel jött ez a lehetőség, mondom, hát miért ne, hát elmehetek, próbáljuk meg. És egy fantasztikus élménnyel lettem gazdagabb.
2: Nekem tulajdonképpen vágyam volt, de már nagyon-nagyon régen, kb. Egy 50 éve, akkor Japánról mindent gyűjtöttem, minden érdekességet, amikor gimnazista voltam, és akkor az volt az álmom, hogy egyszer eljutok ebbe a gyönyörű országba. Hát, csak 50 évet kellett rá várni.
0: Ebben segített a Grundgolf is akkor. Itt a bizonyíték, hogy nem szabad lemondani a régi álmokról, vágyakról, mert egyszer teljesülhetnek.
2: Így van, csak jó sportot kell választani.
0: Kötődtek új barátságok ott Japánban?
1: Bizony kötődtek. Tiszta véletlen volt, hogy a hotelben, ahol voltunk, onnét egy autóbusz vitt minket a versenyszínhelyére, és egy busszal utaztunk a mongolokkal. Hát beszélgetés nem nagyon volt, de azért úgy el voltunk. És mellettem ült egy mongol fiatalember, állandóan emlegette nekem, hogy Budapest, mondom, tudom, hol van Budapest, nem tudom, mit akarsz vele mondani, és aztán a telefonjában mutatott nekem egy képet, egy fényképet, mert nekem Pesten van egy, most már utólagosan megismertem azt a hölgyet, aki Magyarországra hozta ezt a játékot, Szerem Togmin volt a neve, és az a fiatalember, ő neki a rokonja volt. Úgyhogy valahogy kidedukáltuk, megbeszélgettük, hogy ilyen is van. De barátságok a spanyolokkal, már Spanyolországban is történt, meg itt is. Amúgy nagyon kedvesek voltak bármely ország játékosai. Tudtunk velük beszélgetni a magunk módján, de nagy élmény volt biztos. És még egy igen fontos dolog volt nekünk, az első hotel, ahol voltunk, ott annyira kedvesek voltak az emberek velünk szemben, hogy a kétnapos programot lefordították nekünk szlovákra. Az egy tiszteletadás a országunknak. Az nekünk is jól esett, és ha el tudjuk mondani, hát bizony nem semmi.
0: És miből állt ez a program? Milyen programot szerveztek önöknek?
1: Mondjuk szabad program volt, de a hotel az egy wellness hotel volt, és az egész hotel japán stílusban volt. Ott nincs ágy, hanem csak gyékén, úgyhogy kimonóba futkároztunk. És mindent, amit a hotel nyújtott, ők nekünk azt a programot, lehetőséget lefordították szlovákra.
0: És maga a verseny az aztán hogy végződött?
2: A verseny az kétnapos volt. Előtte, a verseny előtti este tartottak nekünk egy ilyen találkozót, tulajdonképpen köszöntőt az összes versenyzőnek egy hotelba, mert az is egy nagyon színvonalas találkozó volt, és utána másnap kezdődött a verseny. Az első nap, 30-án, akkor a verseny nagy része lezajlódott fantasztikus szervezés mellett, mert ezt a 350 embert ezt beosztották úgy csapatokra, olyan tökéletesen működött minden, hogy persze pontosan mindenki tudta, hova menjen, mit csináljon, stb. Tulajdonképpen a versenyen mondjuk nagy hátrány volt nekünk, hogy nem a saját ütőjeinkkel tudtunk játszani, hanem ottani ilyen kölcsönvett ütőkkel. Hát egy kicsit problémát jelentett, míg tulajdonképpen megszoktuk, de így is mindegyikünk a tisztes középvezőnybe tudott a versenyen helyezést elérni. A 31-én, a második napon pedig már csak egy pályát kellett teljesíteni, és utána volt a ünnepélyes díjátadó lezárása az egésznek, és valami káprázatos kultúrműsor, ilyen tipikus japán dobokkal, táncokkal, valami hihetetlen.
1: Az is érdekes dolog volt, hogy én részt vettem ott Jurihamába egy konferencián, ami a Világszövetségnek volt egy ismertetője, mert jövő évben lesz egy világtalálkozó, ami két helyszínnel lesz, de hát azt nem biztos, hogy oda eljutunk. Ott az volt a érdekes dolog, hogy olyan dolgokat például megtudtunk a sporttal kapcsolatban, vagy a tervezés következő évekre, ami nagyon fontos, ha mi tovább akarjuk csinálni ezt a sportot. Mit Szlovákiából lenne 15 csapat, akkor tagjai lehetnénk a Világszövetségnek. De az bizonyos anyagi dolgokkal járna, attól még mi messzebb vagyunk, de hát mindent el lehet érni, ha valaki nagyon akar.
0: Itt mesélték is nekem a beszélgetést megelőzően, hogy azért járnak bemutatókra iskolákba, meg környező falvakba, tehát ezek alapján tehát lehet népszerűsíteni ezt a sportot, és lehet, hogy nem is olyan lehetetlen elérni a 15 csapatot?
1: Hát bizony nem lehetetlen, csak nagyon akarni kell, és mindig találni egy olyan embert, aki szívvel lélekkel csinálja, mert ha az nem úgy csinálja, akkor nincs belőle semmi.
0: És merre jártak mostanában, vagy merre járnak bemutatókat tartani?
1: Múlt héten voltunk csütörtökön Diós-Patonyba, ott napközis tábor van a gyerekeknek, ott volt 25 gyerek, és úgy élvezték a játékot, meg mi is, mert az öröm látni, amikor a gyerekek úgy igazán főszabad után tudnak játszani. Mi pénteken Hodosba is tartottunk egy bemutatót, és 2-3 héttel ezelőtt volt nekünk Pakán egy nagyon-nagyon komoly, az olyan 100 fős valami volt, testi és szellemi fogyatékos gyerekeknek volt egy ilyen bemutató. Hát az meg szívszorító, mert olyan aranyosak azok a gyerekek, sérültek, de akarni akarnak, és olyan hálások minden egyes olyan dologért, ha valaki megdicséri őket, vagy örömet szerez azzal, hogy beüti azt a labdát. Úgyhogy én szerintem ezt nagyon szeretnénk továbbra is csinálni.
0: És egyébként valamilyen támogatást kapnak-e, vagy éppen ellenkezőleg szükségük van-e, vagy egyáltalán miből finanszírozzák, önerőből?
1: Jobban önerőből, de a polgármesterünk amennyit tud, az segít nekünk. Minden évben rendezünk például egy golfos bált, annak a bevétele, amennyi az a miénk, és írunk pályázatokat Nagyszombatra. Megpróbálunk mindig valami pénzt szerezni, úgyhogy tavaly is csináltunk egy projektot, meg ebbe évbe is.
2: Például a tavalyi Spanyolország, vagy a idei Japán, ott az utazást és a egyéb költségeket, azokat mindenki saját maga állta.
0: Nem is egy közeli út egyébként. Az utazást hogyan bírták?
2: Hát meglepően jól, bár egy olyan 3-4 óra repülés után legszívesebben kiszállt volna valaki, de azért mégiscsak sikerült. 12 órát repültünk Csanghajba, ott kellett egy 4 órát várni, aztán egy 2,5 óra még Oszakába, és onnan még több mint 4 óra volt taxival. Úgyhogy még így elmondani is elég, de azért lehetett, na, Kiotóban olyan hotel fogadott bennünket a belvárosba, hogy először azt hittük, hogy a recepciós hölgyek be vannak öltözve ilyen dínóknak, hogy ilyen gumi valami dínó. De amikor közelebb mentünk, akkor láttuk, hogy azok nem recepciós hölgyek, hanem két robot. Két robot, úgyhogy abban a hotelban konkrétan nem is nagyon találkoztunk emberrel, ott mindent számítógépen, online, ezért mondtam, hogy nagyon jó volt a 30 éves erősítés, mert nekünk azért biztos problémát jelentett volna. Ami még érdekes volt Japánban, az ottani tömegközlekedés, mert utaztunk ott vonattal, busszal, metróval, sőt a sinkánszen, Shinkansennal is, és ami nagyon meglepett bennünket, az ár. Ugyanis ilyen 1-2 euróért utaztunk, mondjuk 15-20 megállónyit. Úgyhogy az nagyon meglepett, na, meg a pontossága, a gyorsasága, tisztasága a vonatoknak.
0: Sőt, ugye, itt nemrég tetszett nekem mutatni, hogy levelet kaptak Japánból. Mi volt abban a levélben?
1: Még ott a nyitó esten, ami volt az állófogadásunk, fogadás, ott odajött hozzánk egy youtuber, ugye az a Yurihamai TV-től, az akkor már riportot csinált velünk, és körülbelül egy évvel ezelőtt, aki nekünk ezt a ajándék felszerelést küldte, az egy fiatal ember volt, akinek Masato Honda a neve. Leveleztünk, e-maileztünk, akármi, csak nem tudtuk, hogy néz ki, mert hiába néztük, a Facebookon is nem volt semmi róla. És amikor találkoztunk vele Yurihamából, egy aranyos fiatalember jött oda hozzánk. És az a fiatalember csinált rólunk sok-sok felvételt, és el is küldte nekünk egy oldalon, és én szerintem ő neki volt a keze abba, hogy mi ezt a Yurihamai újságot kaptuk, mert azokat a fényképeket láttuk, amit rólunk csináltak a verseny alatt. És mi is szeretnénk a mi falu újságunkból most visszaküldeni nekik, hogy ők is lássák, hogy azért mi is foglalkozunk velük.
0: Tehát írtak, megírták a Hodosi újságban a történteket, az önök japán kalandjait?
1: Bizony meg.
0: Hol fognak utazni legközelebb? Vannak-e tervek? Van-e terv?
1: Vannak. Mongóliába szeretnénk jövőre, mert a mongol csapatvezetőjével beszélgetünk, és jövőre lesz náluk verseny. Úgyhogy ha meglássuk, ha minden sikerül, oda szeretnénk elmenni.
0: Hát akkor ez a Grundgolf, ez nem csak testmozgás, hanem kalandozás és utazás, és ez egy nagyon jó közösségi élmény.
2: Hát biztosan, amikor elkezdtük, nem gondoltuk volna, hogy Spanyolország, meg Japán, meg most, ahogy Mongólia kinéz, hogy idáig jutunk, az biztos, mert úgy gondoltuk, hogy jó lesz itteni kikapcsolódásra. Már tulajdonképpen ez az egész sport 1980-ban lett megalakítva, vagy létrehozva Tottori tartományba, Japánba, és pontosan azért, mert öregedett el ott is a társaság, az ottani lakosok, és hogy legyen egy olyan sport, amit tudnak fiatalok, idősek, akár nagyon idősek is gyakorolni, anélkül, hogy nagyon megerőltető lenne. És hát úgy látszik, hogy lassan, de biztosan elterjed az egész világon.
1: És az is érdekes dolog, hogy más a városi ember és más a falusi ember. Az, aki városról származik és játsznak velünk, azok szabadabbak, másabbak. Most a falun is annyit változtak a emberek, hogy már nem kerttel foglalkoznak, nincsenek állatok, és van, amelyik már úgy veszi, hogy szívesen eljön és játszik velünk. Ez is egy megoldás arra, hogy a emberek ne otthon üljenek, hanem mozduljanak ki.
0: Mikor van az edzés itt Hodosban?
2: Kedden és pénteken. Mikor, hogy van, amikor másnap, amikor éppen nem olyan az időjárás, de általában ez a kedd péntek, ez szokott.
0: És szabadon csatlakozhat bárki, bármikor?
2: Igen.
0: Azt egyébként így számon tartják-e, hogy ki a legjobb, tehát egymás között is szerveznek-e versenyeket?
1: Igen, a nemzetközi versenyeinken kívül vannak házi versenyeink, az általában vagy ősszel, vagy olyankor, amikor nem készülünk más versenyre, akkor házi bajnokságot csinálunk. És azért már egymást annyira ismerjük, hogy tudjuk, melyikünk a jobb ebbe vagy abba.
0: Honnan jött ez a név, miért ezt választották?
1: Az tiszta véletlen volt, mert a unokámmal összeültünk és beszélgettünk, valami jó nevet kellene találnia, de olyan, ami nem csak magyar vagy szlovák, hanem általános valami szó, valami olyan legyen, és őneki jutott eszébe ez a Főnix. Az olyan, mint a madár, lehet, hogy mink is olyanok vagyunk, hambainkból főtámadunk, de valahogy bejött nekünk ez a Főnix név.
0: Mi kellene ahhoz, hogy itt Szlovákiában is, vagy a Csalló közben is népszerűbb legyen a Grundgolf, és egyre több helyen kezdjenek el játszani, egyre többen játsszák?
1: Terveink vannak, úgy képzeljük el, legalábbis én személy szerint, hogy vannak nyugdíjas klubok Csalóközben, vagy itt a környéken, azokat kellene végigjárnunk, és már tettem lépéseket is ezzel kapcsolatban, hogy megkeresni és rászenni őket, ha tudjuk, hogy jöjjenek ki legalább egyszer megnézni, hogy mi az. Mert ha tízből csak kettő fog elakadni, az már nagyon jó, mert akkor az hozza a többit is. Úgyhogy ilyen, ezt elterveztük, hogy aztán mi lesz belőle, meglássuk. Az, hogy most ilyen dolgokat elértünk, és így vagyunk ilyen szinten, azt az egész csapatnak köszönhessük. Nem csak mi kettőnknek, meg akik Japánban voltak, hanem egész csapatnak. Mert ha az a csapat nem tartott volna eddig össze bennünket úgy, ahogy akkor az nem működött volna. És a kapcsolatok meg nagyon fontosak. Meg a másik dolog, minden nap napra késznek kell lenni mindennel, nem csak a sporta, bármivel, mert ha nem tudunk tovább lépni, akkor nincs nagy értelme az egészet csinálni.
0: Az elmúlt percekben a Grundgolf nevű sportról és Japánról készült beszélgetést hallhatták Matula Máriával, a Hodosi Phoenix Grundgolf csapat alapítójával és vezetőjével, valamint Hodosi Máriával, a csapat egyik tagjával.

0: 3:42 múlt 3,5 perccel, most színes híreink következnek Gazsik Viktória összeállításában.
1: Egy 6000 éves csecsemő maradványai szolgáltathatják a gyermekbántalmazás eddigi legrégebbi bizonyítékát a Közel-Keleten. A Tábrak nevű ősi város területén feltárt csontváz egy 6-9 hónapos kisgyermeké volt. A kutatók több sérülést is azonosítottak, 4 bordatörést, koponyasérüléseket és a combcsont elváltozását. A szakértők szerint ilyen bordatörések csecsemőknél rendkívül ritkák, és gyakran külső erőhatásra utalnak. A vizsgálatok kizárták a legvalószínűbb betegségeket és fejlődési rendellenességeket, amelyek hasonló sérüléseket okozhatnának. Más ugyanabból a temetőből származó gyermekmaradványokon nem találtak hasonló nyomokat. A kutatók ugyanakkor óvatosak a következtetésekkel. Nem beszélnek egyértelműen gyermekbántalmazásról, inkább gondozó által okozott erőszak lehetőségét vetik fel, mivel a régészeti leletek alapján sem az elkövető személye, sem a sérülések pontos körülményei nem állapíthatók meg. A részben begyógyult törések arra utalnak, hogy a gyermek a sérülések után még egy ideig életben maradt. A 73 korában ismeretlen tengeralatti vulkáni kalderát azonosítottak kutatók az óceánfenéken a mesterséges intelligencia segítségével. A kalderák olyan hatalmas beszakadásos képződmények, amelyek vulkánkitörések után jönnek létre, és egy részük akár ma is aktív lehet. A kutatók egy eredetileg a Mars krátereinek felismerésére kifejlesztett algoritmust alakítottak át földi használatra. A mesterséges intelligencia több mint 87 000 lehetséges képződményt jelölt meg, amelyeket további elemzések és kézi ellenőrzések után szűkítettek le. A felfedezés jelentősége, hogy megerősítés esetén több mint háromszorosára nőhet az ismert tengeralatti kalderák száma. A szakemberek szerint ezek feltérképezése azért kiemelten fontos, mert egyes képződmények komoly vulkáni veszélyt jelenthetnek. Emlékezetes példa a 2022-es Hungatonga kitörés, amely egy tengeralatti kalderából indult, és cunamikat, valamint a világűrig eljutó lökés hullámokat idézett elő. A kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben további rejtett vulkáni rendszerek felfedezését is lehetővé teheti. Először sikerült a naprendszeren kívül kimutatni az eritrulóz nevű természetes cukrot. A vegyületet a tejútrendszer központja közelében egy gáz- és porfelhőben azonosították. A felfedezés azért jelentős, mert a cukrok kulcs szerepet játszanak az élet kialakulásában. Energiát szolgáltatnak és részt vesznek az örökítő anyagok felépítésében is. A kutatók szerint az eritrulóz egy másik cukorrá, úgynevezett treózzá alakulhat, amely a feltételezések szerint a Föld legkorábbi nukleín savainak egyik alapját jelenthette, míg a DNS és az RNS megjelenése előtt. A szakemberek úgy vélik, hogy a korai Földön nem voltak meg a megfelelő feltételek ennek a molekulának a kialakulásához. Az új eredmények ezért arra utalnak, hogy az élethez szükséges vegyületek egy része a világűrből érkezhetett bolygónkra. A felfedezés tovább erősíti azt az elképzelést, hogy az élet alapvető építő kövei galaxisunkban sokkal elterjedtebbek lehetnek, mint korábban gondolták.
2: Eladtam az öreg Skodámat, megvette keskeny Mária, túlképpen hajnalkának hívták, csak hát ugye a ritmika. Egy ideje van egy Peugeot-nk is,

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali. A ma elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és meghallgathatják. Ezen felül további érdekes tartalmakért érdemes követni a Pátria Rádiót Facebookon, Instagramon, illetve Spotifyon is. Zsapka Levente hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A szuverenitási nyilatkozat arra figyelmeztet, hogy a szabadság nem magától értetődő, fogalmazott Peter Pellegrini. Újabb gyógyszerek kerülnek be a támogatott körbe, bővül a betegek kezelési lehetősége. EU misszió válthatná az ENSZ békefenntartókat Libanonban. Zelenszky ideiglenes védelmi miniszterré nevezte ki Jevhenyij Marát. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. A szuverenitási nyilatkozat arra figyelmeztet, hogy a szabadság, a szuverenitás és az önálló államiság nem magától értetődő, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az államfő a dokumentum elfogadásának 34. évfordulóján a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a nyilatkozat megnyitotta az utat az önálló szlovák állam létrejötte felé, és a modern történelem egyik meghatározó mérföldköve lett. Szerinte ezek az értékek egyben kötele arra, hogy Szlovákiát sikeres, szuverén országgá fejleszik, amely jó életfeltételeket biztosít minden polgárának. A szuverenitási nyilatkozatot 1992. július 17-én fogadta el az akkori Szlovák Nemzeti Tanács. Folytatódik az új Eperjesi Kórház építése, miután a korábban feltárt hiányosságokat sikerült megszüntetni, jelentette be Robert Kalinyák védelmi miniszter. Szerinte a munkálatok jelenleg teljes fordulatszámon zajlanak, a problémás szerkezeti elemeket kijavították vagy kicserélték. Augusztusban ellenőrzést is terveznek, hogy felmérjék, miként haladnak az új kivitelezők, akik átvették a projektet. Bővíti a betegek kezelési lehetőségeit az Egészségügyi Minisztérium Szlovákiában. Az elmúlt egy évben 50 gyógyszert fogadtak be az államilag támogatott készítmények közé, összesen 55 indikációt.

158 ezer eurót különített el olyan nem formális oktatási programokra, amelyek a tehetséges diákok készségeinek fejlesztését szolgálják. A pályázatra augusztus 7-éig jelentkezhetnek azok a szervezetek, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a fiatalokkal való munkában, és minőségi programokat kínálnak. Tomás Drucker miniszter hangsúlyozta, ha egy gyermek tehetséges, az államnak nem akadályoznia, hanem segítenie kell őt. A cél, hogy a minőségi programok minél több fiatal számára elérhetővé váljanak Szlovákiában. Tegnap, július 15-én életbe lépett a szabálysértési törvény módosítása, amely magasabb bírságokat és a büntetésként kiszabható közmunkát is tartalmazza. A belügyminisztérium indoklása szerint évek óta nem emelkedtek a bírságok, ezért már nem volt nevelő, visszatartó és megelőző hatásuk. A közmunkavégzést főleg azokra a szabálysértőkre szabják ki, akiktől nem tudják behajtani a bírságot. A közigazgatási hatóságok felnőttekre 20-tól 150 óráig terjedő, kiskorúakra 10-től 75 óráig terjedő közmunkát szabhatnak ki. Nem lehet közmunkavégzést kiszabni tartósan beteg személyre és mozgássérültre. Martina Simkovicsová kulturális miniszter visszautasítja, hogy bármi köze lenne a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási ügyhöz. A tárcavezető szerint megalapozatlan, hogy már a vizsgálat lezárása előtt személyes felelősséget próbálnak hárítani rá. Hangsúlyozta, amint tisztázódik, mi történt és ki a felelős, azonnal intézkedni fog. A miniszter úgy véli, az ügy nyilvánosságra kerülése nem véletlen. Rámutatott, hogy a lehallgató eszközöket állító már májusban megtalálták, de csak most számoltak be róla, közvetlenül azután, hogy az alap élére ismét František Kornajt nevezték ki. A nyár folyamán megkezdődhet a Védelmi Minisztérium átköltözése új pozsonyi székhelyére, a felújított egykori Hviezda kollégium épületébe, amelyet Kukoricának is neveznek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint az építési munkák már befejeződtek, de a teljes működéshez még további belső és külső átalakításokra van szükség. A költözés fokozatosan a nyári szabadságok idején indulhat. A beruházás költsége meghaladta az 50 millió eurót, a miniszter visszautasította a túlárazásról szóló kritikákat, és hangsúlyozta, a cél a tartós, minőségi megoldás volt. Az ellenzék szerint elszalasztott lehetőség lett a Védelmi Minisztérium új székhelye. Grendel Gábor úgy véli, az egykori Hviezda kollégium, vagy ismertebb nevén a Kukorica felújítása eredetileg szolgálati lakhatást biztosított volna a hivatásos katonák és minisztériumi alkalmazottak számára. A politikus azt állítja, hogy a beruházás költsége a tervezett 35 millió euróról akár 70 millió euróra is emelkedhet, miközben az épület végül nem ezt a célt szolgálja, hanem egy új minisztériumi központ lett belőle. Grendel szerint ez elpazarolt pénz. Donald Trump olyan korábban titkosított hírszerzési dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy Kína beavatkozott a Joe Biden győzelmével záruló 2020-as amerikai elnökválasztásba. A hírszerzés korábbi vizsgálatai nem találtak erre bizonyítékot. Trump most egy főműsor időben sugárzott beszédében arra sürgette a kongresszus republikánus képviselőit, hogy fogadjanak el olyan törvényt, ami szigorúbb választói azon és állampolgársági követelményeket vezetne be. A korábbi vizsgálatok szerint viszont az amerikai választásokon elkövetett csalás ritka jelenség. A törvényjavaslat a demokraták határozott ellenállása miatt elakadt a szenátusban. Az Európai Unió saját békefenntartó erőkkel válthatná fel az ENSZ missziót Libanonban, ezt javasolja a német külügyminiszter. Johann Wadephul szerint az EU-nak meg kell vizsgálnia, képes-e biztosítani, hogy az ENSZ misszió 2026 végi lejárta után ne alakuljon ki biztonsági vákum. A dél-libanoni békefenntartó erőben jelenleg mintegy 7500 katona szolgál, csak nem 50 országból. A külügyminiszter úgy látja, Libanon a egyik legígéretesebb, stabilizálódó országa.
Ideiglenes védelmi minisztert nevezett ki Ukrajnában Volodymyr Zelenszky, a posztot Jevhenyi Chmara kapta meg, akinek kinevezését az elnök a szükséges eljárások után a

0: parlamenttel is jóvá hagyatná. Hmara korábban az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetője volt. Az előző miniszter Mihajlo Fedorov lemondott, miután konfliktus alakult ki közte és a hadsereg főparancsnoka között. A döntés több városban tiltakozásokat váltott ki, Kijevben több mint 1000 ember demonstrált, és más nagyvárosokban is tüntettek.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. A csütörtöki és a pénteki szünnap után szombaton 23 órától Miami-ban lesz az Anglia-Franciaország bronzmeccs. Vasárnap 21 órától New Yorkban pedig a Spanyolország-Argentína döntő, melyen a szlovén Slavko Vincic fújja a sípot. A világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem a játékosok gyűrűt is kapnak a FIFA-tól. Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Ferencváros az idegenbeli 2-1-es siker után az Üllői úton 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen, a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján, és magabiztosan jutott tovább. Következő ellenfele a holland Twente lesz. A zsolnaiak a horvátországi 2-0-as vereség után a visszavágón ugyan 2-1-re legyőzték a Splitet, de a Hajduk jutott tovább 3-2-es összesítéssel. A Zsilina átkerül a konferencia liga selejtező második fordulójába, ahol a Katowice vár rá. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A tizedik állomás a legendás Spa, ahol a 71. belga nagydíjat rendezik. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától pedig a második.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán tovább fokozódhat a hőség és a füllettség, napos, meleg strandidő ígérkezik, változó erősségű, de jellemzően gyenge fátyol és gomoly felhőzettel. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Galánta és Ipolyság közötti útszakaszon a Tósnyárasd és Nemeskajal felé vezető kereszteződésnél egy kis teherautót húznak ki az árokból. Az arra közlekedők kisebb fennakadással, várakozással számoljanak. Ezen kívül radar méri a sebességet a D4-es autópályáról kihajtva Pozsony-Récseváros részében, valamint Komárom-Őrsújfalu részében mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3 Pentaton napjaink slágereivel Puha József összeállításában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák szerint elhárították a problémákat, folytatódik az Eperjesi kórház építése. A lengyel államfő megvétózta a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló törvényt. Ma délután 31 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Folytatódik az új Eperjesi kórház építése, miután a korábban feltárt hiányosságokat sikerült megszüntetni, jelentette be Robert Kalinyák védelmi miniszter. Szerinte a munkálatok jelenleg teljes fordulatszámon zajlanak, a problémás szerkezeti elemeket kijavították vagy kicserélték. Augusztusban ellenőrzést is terveznek, hogy felmérjék, miként haladnak az új kivitelezők, akik átvették a projektet. Bővíti a betegek kezelési lehetőségeit az egészségügyi minisztérium Szlovákiában. Az elmúlt egy évben 50 gyógyszert fogadtak be az államilag támogatott készítmények közé, összesen 55 indikációban, tájékoztatott a tárca. Kamil Sasko egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a döntések révén egyre több korszerű kezelés válik elérhetővé. Az új terápiák több szakterületet érintenek, például az onkológiát, a hematológiát, a neurológiát és a kardiológiát. Olyan készítmények is bekerültek a rendszerbe, amelyek ritka betegségek kezelésére szolgálnak, és korábban nem voltak elérhetők közfinanszírozással. A betegek októbertől kezelőorvosuknál érdeklődhetnek a lehetőségekről, a terápiáról minden esetben szakember dönt. Ma reggel névtelen bejelentő azt mondta, bomba van a pozsonyi egyetemi kórházban, tájékoztatott Mikhail Szejf, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Az ügyet vizsgálja a rendőrség. A rendőrség a kórház válságstábjával együttműködve elvégezte a szükséges intézkedéseket. Bombát nem találtak, az ügyet a pozsonyi második kerületi rendőrkapitányság vizsgálja, közölte Szejf. A novini.sk portál tájékoztatott az esetről. Eva Kliska, az UMB szóvivője, közölte, a kórházat nem ürítették ki. A magyarországi készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nyomozói a szlovákiai rendőrökkel együttműködve Párkányban letartóztatták az 50 legkeresettebb magyar bűnöző egyikét. Erről ma számolt be a magyar rendőrség a polisz.hu honlapján. A Tatabányai Bíróság európai elfogató parancsot adott ki a 64 éves SZZ nevű magyar állampolgár ellen, akinek tartózkodási helye ismeretlen volt. A győri ítélőtábla korábban jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte a férfit, kábítószerkereskedelem büntettéért. Ezen felül további 2 év börtönbüntetést kell letöltenie csalásért, amelynek végrehajtását korábban feltételesen elhalasztották. Az elítélt nem jelentkezett a büntetés letöltésére és szökésben volt, a rendőrség ezért felvette őt az 50 legkeresettebb magyar bűnöző listájára. A férfit július 10-én tartóztatták le, átadását az Országos Rendőrfőkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja biztosítja. Karol Navrocki lengyel államfő ma megvétózta azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna az azonos nemű párok párkapcsolatainak jogi formalizálását. Erről egy az X-en közzétett videóban számolt.

0: Mithatunk, a hőmérséklet csúcsértéke 31 és 34 fok között alakul, itt továbbra is nagyon meleg, többfelé füllett idő várható. A szél általában gyenge marad. Elsősorban a hegyvidéki térségben és helyenként az ország középső, illetve keleti részén a délutáni órákban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Hidrometeorológiai Intézet mára a hőség miatt több járásra első és helyenként másodfokú figyelmeztetést adott ki. Emellett néhány közép- és kelet-szlovákiai térségben elsőfokú zivatar is érvényben van.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen, a Lanfranconi hídon, a Szitjina alagút irányában 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Augusztus 27-e és 30-a között újra várlak fesztivál a Füleki Várudvarán. Visszatér Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja több helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket Füleken. Mai műsorunkban a fesztivál két főszervezőjével és megálmodójával beszélgetünk arról, mire számíthatnak a várlakra látogatók idén augusztusban, de elmondják azt is, hogyan, miért, mikor álmodták meg Palócföld legnagyobb fesztiválját. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: ritkán.
1: A Várlak Fesztivál idén is augusztus végén 27-e és 30-a között kerül megrendezésre Füleken. A többnapos kulturális és szórakoztató programsorozat soron következő alkalma, mely év

0: Évről évre sokszínű programmal várja a kikapcsolódni vágyó családokat, baráti társaságokat, a nyár egyik legkedveltebb rendezvénye. A Fest bővelkedik gyerekprogramokból, így tökéletes kis- és nagygyermekes családok számára is. A koncertkínálatból mindenki talál kedvére valót, fergeteges hangulatra számíthatnak a zenerajongók a füleki programokon. Több meglepetés program is az esemény részét képezi majd, mely magasabb színvonalra emeli a programsorozatot. Arról, hogyan is folyik a várlag szervezése, hogyan áll össze a program, az egyik főszervezőt, Nagy Csabát kérdeztem.
1: Van egy szervezőcsapatunk, ami most 7 tagú, bővítettük ezt is egy kicsit az előző évhez képest, mindenkinek megvannak úgymond a saját területei, saját szekciója, amivel főleg foglalkozik. Mindig kell azért egy ember, aki egy kicsit összeköti ezeket a különböző részlegeket, meg különböző embereket. Nem vagyunk egyformán ebben a csapatban, és nyilván vannak fiatalabbak, idősebbek, újabbak, régebbiek. Jó az, hogyha van köztük valaki, aki egy kicsit úgy összekapcsolja úgymond a szálakat. Előző években is foglalkoztam ezzel valamilyen szinten, de azért Dávid volt ennek a fő irányítója. Szerencsére azért még most is besegítő a háttérben ezekben a munkákban, de sok mindent átvettünk már tőle, részben én is, részben pedig a fiatalok is már szerencsére, akiknek nagyobb feladatot adtunk már úgymond az idei évben szervezésileg. Meg hát az a szerencsénk, hogy nem csak mi heten szervezzük azért ezt az egész rendezvényt, hanem vagyunk elég sokan, koordinátorokkal együtt körülbelül egy 20 fős társaság, akik a elő életét úgymond leszervezik a fesztiválnak, helyszínen pedig ugye ott pedig 100-an vagy 100-tól is többen fiatalok, aktivisták, akik úgymond a helyszíni konkrét feladatokat aztán megoldják, és a koordinátorok levezénylésével ők oldják azokat a szíve-lelkét úgymond a fesztiválnak, hogy működjön minden nap, minden program, minden helyszínnek a levezényelése.
2: Most akkor jól érzem, én az jelenleg te vagy ez az összekötő ember, vagy az, aki tulajdonképpen úgy összefogja a szálakat, és akkor a többiek között is mondjuk hozod, viszed a híreket?
1: Valamilyen szinten igen, de azért nem akarom én másoktól se elvenni úgymond a dicsőséget, vagy a munkájuk gyümölcsét, vagy eredményét. Nem szeretem én ezt annyira csak magamra vállalni, de valamilyen szinten azért részben van benne igazság, de szerencsére azért van itt egy elég jó aktív kis csapatunk, akik szeretnek tevékenykedni, szeretnek dolgozni, úgymond. Nem kell mindig lögdösni őket, hanem azért úgy maguktól is aktívak. Néha azért kicsit kell őket motiválni, vagy egy kicsit úgy biztatni, hogy ezt meg azt még meg kellene csinálni, vagy ez kész van, nem már ezt oldottátok, akkor persze úgy észreveszik magukat, hogy hú, hát tényleg még akkor ez is van. De szerencsére ez egy egész összeszokott társaság, ez a fő szervezői csapat. A legtöbbjük már évek óta velünk van, ha nem is szervező volt, akkor koordinátor volt, vagy valamilyen, tényleg úgy mondhatjuk, hogy a kemény magnak a része volt. És azért ők évek óta már látták ennek a fesztiválnak a működését, a szervezését, most pedig úgymond az előéletét is egy kicsit jobban magukénak tudhatják, hogy részt vegyenek abban is, hogy már mi az, amikor hónapokkal előtte kell gondolkozni a helyszínről, mi hol legyen a programról, mi hol legyen a szerződéskötések, a szervezések, rengeteg e-mailezés, telefonálás, szervezés, gondolkodás. Velük szerencsére úgy egész gyakran összeülünk, beszélgetünk, kölcsönösen ötletelünk, hogy mindenki tegyen hozzá valami kis ötletet, több szem többet lát alapon, reméljük, hogy így mindenre tudunk gondolni, aztán, hogy ne helyszínen derüljönek ki hiányosságok, bár azért mindig vannak, amiket utolsó pillanatban kell orvosolni, de szerencsére igyekszünk gyakran találkozni, gyakran beszélgetni, meg persze offline, a interneten keresztül vannak ilyen messengeres és különböző kommunikációs csoportjaink, ahol egyeztetünk, és azért igyekszünk heti szinten vagy napi szinten kommunikálni, hogy mi az, amit még oldani kell, mi az, amivel még foglalkozni kell, mi az, amire még gondolni kell. Így születik meg úgymond egy program, ami aztán kimegy a nyilvánosság elé, hogy végre elkészült, és akkor most már vehetjük úgy, hogy kész, és majd a helyszínen kell a tereprendezéssel, meg az építkezéssel még foglalkozni.
2: Van egy ilyen fesztivál szervezése közben mondjuk olyan egy-két hónap, amikor mondjuk nem is kell a várlakra gondolnod, vagy gondolnotok, mint szervező csapatnak, vagy ilyen tulajdonképpen nincs is, mert az egyikből a másikba.
1: Hát egy-két hónap szerintem nincs. Vannak esetleg hetek, amikor úgy egy kicsit olyan nyári szünetszerű időszak van benne, de azért tulajdonképpen augusztus végén van a fesztivál, ez mire végződik, ugye szeptember eleje még sokszor még a bontás, építkezés, takarítás, mindent visszaadjunk, a kölcsön dolgokat, mindent visszavigyünk a raktárba, elrendezzük az anyagi dolgokat, elszámolást megcsináljuk, stb. Azután esetleg egy-két hét pihenés, de őszi időszakban már kezdjük a következő évet szervezni, már a zenekarokat megkeresni, arra ajánlatokat kérni, idősávokat egyeztetni, hogy melyik napon kit tudunk kivel összepárosítani. Ezután már rögtön szerződéskötések, előleg fizetések, ezáltal már úgymond gondolni a helyszíni adottságokra, helyszíni programokra, hogy mit mivel tudunk még összekötni. Ez lemegyen úgy mondjuk a következő év elejéig, mondjuk tavaszig, és akkor talán van egy picit olyan időszak, hogy oké, főzenekarok megvannak, szerződések megvannak, a helyszín bérlések megvannak, a dátum a helyszín, a fellépők fix, és akkor van talán egy kicsit olyan nyugodtabb időszak, amikor nem kell napi szinten oldani problémákat, hanem majd megint egy kicsit ez a nyár eleje, tavasz vége, amikor már intézzük úgymond a kísérőprogramokat, a folk fellépőket, a közönség találkozókat is, ami még esetleg nem volt meg, vagy a filmvetítésekkel, még utolsó simításokat a helyszínnel például, hogy mihol legyen. De szinte folyamatos, minimális időközökkel, ami úgymond kimarad, egy-két hét, ami esetleg olyan könnyebb időszak, vagy olyan kicsit nyugodtabb, de azért szinte minden nap mi egymással kommunikálunk egész évben, és mindig valamint gondolkodunk, hogy mit lehetne még.
2: Akkor az első lépések az tulajdonképpen a nagy fellépőknek, a nagy zenekaroknak a meghívása, tehát először mindig azon kezdtek el gondolkodni.
1: Igen, mert tulajdonképpen az ő naptárukhoz kell legfőképpen igazodnunk, ő nekik telnek bele hamarabb úgymond a nyári hétvégék, főleg ezek a péntek-szombat esték, és főleg ilyen augusztus vége, ami a mi időszakunk. Több magyarországi fesztivál is van ebben az időben, amire nekünk úgymond előre gondolni kell, és velük is egyeztetni kell, hogy ezeket a nagy zenekarokat időben le tudjuk foglalni. Amikor ők megvannak, aztán ekköré építjük úgymond a többi programot, hogy mi az, ami illik még ehhez. Most egy kicsit fiatalabb korosztálynak kell még aznap program, egy kicsit idősebb korosztálynak kell még, legyen benne egy kicsit rockosabb vonal, legyen benne egy kicsit folk, legyen benne egy kicsit közélet, egy kis komédia, szórakozás, stand-up comedy, úgyhogy a többit aztán mindig úgy ehhez igazítjuk. Mire aztán mondjuk így a hát mondjuk május környékén, hogy végre talán azt mondhatjuk, hogy rendben, elkészült a program, körülbelül megvan minden filmünk, minden közönségtalálkozó, folkzenekar, előzenekar, nagy föllépő, szállásokat foglalunk nekik, helyszíneket foglalunk nekik, ugye a föllépéshez, a backstagehez esetleg, akiknek még plusz szállás kell, azokat is, és aztán szintén a technikai részét megvalósítani, hogy a színpadhoz ugye mindenkinek megvan a maga elvárása, a maga igényei, ezek a úgymond riderok, amiket küldenek a zenekarok, ezeket egyeztetni a technikai szolgáltatóval, aztán mire ez úgy végre megszületik minden, már ott tartunk, hogy nyári szezon, és a nyár elején már megint a terep munkákon kell gondolkodni, hogy most akkor hol majd milyen sátor legyen, hol legyen a beléptetés, hol legyen a kassa, hol legyenek a büfék, esetleg a gasztro rész, a mellékprogramok, a gyerekszórakozás lehetőségek, és stb. Sok-sok minden egyéb.
2: Most hogy állítotok össze egy programot? Gondolom, hogy azért van egy ilyen közvéleménykutatós része is, hogy esetleg a közönség mire vágyik, vagy kit szeretne látni, hallani.
1: Igazából éveken keresztül volt nekünk egy ilyen szavazásunk, amiből mindig kiindultunk, hogy mi az, amire a legnagyobb igény lenne. Ez most egy-két éve nem volt, de csak amiatt, mert többnyire ugyanazokat a föllépőket kérik általában az emberek, és ugyanazokat a föllépőket mindig nem tudjuk újra elhívni. Úgy nagyjából azért megvan úgy nekünk ebben a 100 fős staff csapatban, hogy ebben vannak fiatalok is, idősebbek is, vannak magyarországi staffosaink, fülekiek konkrétan, vagy fülek környékeiek messzebbről is, úgyhogy egész nagy lefedettséget ad ez a csapat. Az ő véleményeket szoktuk kikérni, valamint úgy a mi szervezők és koordinátorok véleményét. Természetesen utána járunk a zenekaroknak, hol lépnek fel, kik most úgymond a legmenőbbek, vagy a legdivatosabbak YouTube-on, vagy Spotify-on, egyéb felületeken, kik a leghallgatottabbak, és igyekszünk minden évben ilyen aktuális, legfelkapottabb neveket elhívni. Többet is közülük, mindenkit persze nem lehet, mert ennek azért vannak komoly anyagi feltételei is, meg a dátumokat se olyan egyszerű ezekkel a fellépőkkel egyeztetni, mert azért eléggé hamar betelnek nekik a következő évre a naptárak. De azért igyekszünk minden évben egy aktuálisan top line-upot, egy top felhozatalt előadni a vendégeinknek, amiben mindenki megtalálja aztán azt, amit a ő szeme szája szeretne látni, hallani.
2: Azt már mondtad többször is, hogy ugye igyekeztek azért úgy alakítani a programot, hogy a fiataloknak is legyen benne olyan, amit szeretnek, ők is megtalálják az ő ízlésüknek megfelelőt, és hát a kicsit idősebb generáció, hát azért még mindig nem beszélhetünk nagy öregekről, mondjuk ilyen 40 évesek környékén, de meg hát azért még a 40 pluszosok is, 50-60-70 évesek is nyilván szívesen kijönnek egy olyan előadásra, vagy egy olyan koncertre, amit szeretnek, amit szívesen meghallgatnak. Van egy ilyen korbeli összetétel is, amire oda kell figyelni. Mire kell még odafigyelni, hogy elég szórakoztató legyen a fesztivál? Tehát, hogy ne csak a koncertek legyenek, hanem legyenek ilyen töltelékprogramok is, hogyha szabad így fogalmazni. Még esetleg ugye a gyerekes családoknak is legyenek olyan programok, ahol ők is megtalálják a számításukat?
1: Szerencsére elmondhatjuk szerintem magunkról, hogy a legkisebbektől, a gyerekprogramon tényleg a legfiatalabbaktól, egészen a fesztiválozó fiatalok, akik mondjuk ilyen 15-20 évesek, től kezdve a középkorosztályig, de az egészen idősebbek, akár 60-70 évesek is látogatják a fesztiválunkat. Minden évben van valamilyen zenekar, ami kimondottan teljesen az idősebb korosztálynak, kimondottan teljesen fiataloknak. Van egy vasárnapi musicalünk, például idén az Edda Musical, ami tényleg egy minden korosztálynak szól, de azért mégis jellemzőbben inkább a középkornak vagy az idősebb korúaknak, a régi Edda slágerekkel, ez lesz ugye vasárnap. A csütörtöki napunk egy teljesen gyereknap, ugye ez a családi piknik, a várlak piknik, ezen tényleg a Brennyú lesz a fő fellépünk, aki most egy nagyon-nagyon felkapott fiatal gyerekeknek szóló műsort ad elő, meg ezen a napon 7 próbás vetélkedőktől ma szófal, íjászat, rengeteg gyerekprogram, kézműves foglalkozásokkal, versenyekkel, ahol a legkisebbek megtalálják a programokat. Pénteki napunk lesz, talán mondhatnám, hogy egy ilyen középkorosztálynak szerintem, vagy ilyen vegyesen, itt a Valmar és a Szikora Robi és az Ergo lesz a fő fellépünk. Szerintem ez is egy olyan párosítás, amit a fiataltól idősebbig, de jellemzően talán azt mondanám, hogy inkább az a közép korosztálynak és a kicsit idősebbeknek, ami főleg az ő ízlésük szerint lesz. Szombati napunk lesz a főleg inkább a fiatalos nap, itt egy Méringer és egy Des páros lesz fent a várban a fő fellépünk. Des az egyik legfelkapottabb fellépő talán jelenleg, vagy a legfelkapottabbak között van. Méringer szintén egy fiatal feltörekvő magyarországi fellépő. Valamint minden nap a nagy színpad mellett azért működik nekünk egy másik színpadunk is, a Pajta színpad. Ez a Bebek Pajtában található. Itt csütörtökön egy rocknapot tartunk, vagy egy rockosabb napot úgymond. Romeo Vérzikkel és a Intim Torna Illegál akusztik fellépéseivel. Pénteken ez a színpad egy folk színpaddal alakul át, úgyhogy a folk fellépőink, folk zenekarok fognak fellépni pénteken a Pajtában. Nagy Csomor Andrásik bandája, a Budafolk és a Baselán, valamint szombaton pedig itt a Bongor és Filo, akik tényleg szerintem a legfiatalabb feltörekvő zenészek most, és a mi staffosaink közül is a legfiatalabbak, sokan kérték, hogy legyen már, mert nagyon felkapottak, nagyon közkedveltek most, mondjuk Budapesten és a környékén. Elég széles körű műsort tudunk ajánlani a vendégeinknek, a nézőknek, fiataloknak is, idősebbeknek is, lesz benne kommerzene, lesz benne könnyű zene, de ugyanúgy folk és ilyen alter fellépők is, és persze minden nap vannak ilyen kísérő programjaink, például a fényfestés, a dizájnra nagyon sokat adunk, a gasztro élményekre rengeteg különleges árusunk lesz egy gasztrosarokban, nagyon sokféle finomsággal, Vidám Park lesz a vár alatti parkolóban, ahol gyerekek is, idősebbek is egy kicsit a koncertok között ki tudnak kapcsolódani és eltölteni olyan minőségi szórakozás időt, ami nem csak mondjuk zenei, hanem egy kicsit más stílusú is. Idén lesz egy újításunk, amit szeretnénk, ami még eddig nem volt, ez egy ilyen utcai zenész csapat lesz, akik nem egy színpadon lépnek fel, hanem majd az emberek között, az egyik helyszín és a másik helyszín között sétálva zenélnek. Reméljük, hogy ennek is nagy sikere lesz. És igazából minden évben azért igyekszünk valami újat beletenni még a programba. Tavaly volt újdonság például a filmsarok, ez a mozikert. Eddig is voltak mozifilmjeink, de csak az esti idősávban fent a Várudvarban. Ez most is lesz természetesen szerdán a 0. napon. Egy esti filmvetítés, valamint csütörtökön a családi piknik a gyereknap után is lesz egy filmünk a Várudvarban fent. De hogy ne csak ez a két film legyen, mivel ott több szabadidősávunk nem nagyon lenne filmeket vetíteni. Van most már egy ilyen külön kis kertmozink, kis benti sátor, ahol napközben is filmek nézhetőek meg. Korábbi idősávban gyerekfilmek, gyerekeknek, később aztán egyéb magyar filmekkel, hogy ott is el tudják múlatni az időt a vendégeink, és tudjanak szórakozni.
2: Erre akartam a mozisátorral, vagy hát tulajdonképpen úgy a filmvetítésekkel általában rákérdezni, hogy itt igyekeztek magyar filmek közül válogatni, vagy csak magyar filmeket vetítetek, vagy azért van mondjuk vegyesen, tehát hogy akár szlovák, cseh, vagy nemzetközi filmek is mennek?
1: Főleg magyar filmekre szoktunk koncentrálni, eddig azt hiszem kimondottan csak magyar filmjeink voltak. Általában az a film, ami éppen abban az évben jött ki, vagy előző évben, vagy viszonylag még új film is felkapott. Tavaly például a Hogyan tudnék élni nélküled ment nagyon nagyot, ha úgy mondhatom, mert rengetegen voltak rajta. Vagy a Nemzet aranya volt előző évben, a Petőfi filmet vetítettük. Idén, ha minden jól megy és sikerül, akkor a Bölöni László életéről szóló új mozifilmet vetítenénk. Valamint, hogy egy kicsit a régi nagy magyar filmekhez is visszatérjünk, valószínűleg a Kincsem lesz még az egyik filmünk, amit vetítünk. De minden évben igyekszünk aktuális új filmeket, vagy olyan filmet elhozni, ami tudjuk, hogy nagy közönség siker lesz, mert nagyon szeretik a nézők.
2: Tulajdonképpen a programról akkor most már nem is kérdezhetlek, mert a lényeget, vagy hát a programot azt már fel is soroltad, de azért még ugye a rendkedvéért arra kérlek, hogy mondjunk pontos dátumokat, és azt, hogy tényleg mondjuk melyik nagy fellépő, melyik nap lesz, és hát, hogy mikor kezdődik a fesztivál, mikor van a 0. nap?
1: A 0. nap az idei évben egy szerdai nap lesz, ez augusztus 26-a, szóval tulajdonképpen augusztus 26-tól 30-ig tart a fesztivál. 26 szerda lesz egy 0. nap, ahol egy esti filmvetítéssel indulunk, ez egy ingyenes filmvetítés egyébként minden évben, hogy egy kicsit népszerűsítsük a magyar filmeket és a magyar kultúrát is ingyenesen. A csütörtöki nap lesz tulajdonképpen úgymond az első nap, ez mindig az első nap nekünk a gyerekekről szól, a gyereknapról, a családi piknik, rengeteg gyerekprogrammal, bábszínházzal, mászófallal, íjászattal, a brennyúl fellépéssel, táncegyüttesekkel, versenyekkel, kézműves foglalkozással, szóval szerintem minden, amit a gyerekek szeretnek, az itt megtalálható lesz, kisebb gyerekeknek is, akár a ugraolóvárak, vagy már nagyobb gyerekeknek is, aztán ezek a különböző programok.
2: Azért mondjuk a gyerekeknek szerencséjük van, mert hogy ugye ti is szervezők, ti is gyerekes apukák vagytok, úgyhogy azért vannak kisebbek is, vannak kicsit nagyobbak is, szóval azért tudjátok, hogy mik az igények.
1: Szerencsére szinte minden szervezőnk már úgy van, mint hogy apuka vagy anyukaként, úgyhogy azért látjuk a gyerekeink igényeit, vagy mit szeretnek. Próbáljuk egy kicsit ehhez is igazítani, hogy azért persze a saját gyerekeink is jól tudjanak szórakozni, meg nyilván ők tudják azt, hogy az ők iskolai társaik, osztálytársaik, vagy óvis csoporttársaik, mi az, amit szeretnek, mi az, amit hallgatnak, mi az, amire többen eljönnek. Igyekszünk ehhez igazítani aztán a programot, hogy a csütörtöki gyereknap is egy nagy mennyiségű embert be tudjon vonzani, és szerencsére évek óta ez egy nagyon, nagyon nagy számban látogatott napja a fesztiválunknak, és egy nagyon sikeres nap szokott lenni, úgyhogy reméljük ez idén is így fog történni majd. Aztán a következő napunk ugye a pénteki nap, ami 28-a, augusztus 28. Ez a nap lesz, mint említettem, a Pajtában a folknak a napja, fent a várban pedig a Valmar és az Ergo lesz a két fő fellépünk. Ezen a napon is persze lesznek egyéb kísérő programjaink és egyéb más szórakozási lehetőségek, de úgy gondolom, hogy a két nagy koncert lesz a est fénypontja a Várudvarban. Következő nap pedig aztán már a szombat, talán a legfelkapottabb napja lesz, én úgy gondolom, vagy úgy látszik egyelőre a jegyeladásból is, az elővételes jegyekből, ez az augusztus 29-e. Ezen a napon lesz a Pajta színpadon például a Filo, vagy a Bongor, vagy amit előbb nem említettem, ott lesz egy analóg Balatonunk is, ez lesz egy kicsit ilyen after party, úgymond, a nagy fellépők után a Várban. A Várban pedig Méringer fog fellépni, és Des zenekara. Szerintem ez is egy olyan nap, ami a fiataloknak biztos nagyon vonzó lesz, de remélem, hogy azért a idősebbek is kilátogatnak majd, és ők is élvezni fogják ezt a napot, mert én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon széles zenei stílusú nap, ahol szintén mindenki meg tudja találni a maga szórakozását. És aztán utolsó napunk rendre a vasárnap. Ez már úgymond egy kicsit ilyen pihenő nap, mi szoktuk ezt így nevezni a staffos és szervezők, mert azért szerdától, sőt tulajdonképpen már hamarabbtól itt vagyunk, építkezünk, szervezünk, vasárnapra már mindenki eléggé elfárad. Úgyhogy vasárnapra szoktunk egy ilyen könnyedebb napot szervezni, ez általában mégis eléggé jól sikerül. Mi magasabb kultúrával szoktunk főleg foglalkozni vasárnap, legyen ez egy színházi előadás, legyen ez egy 100 tagú cigányzenekar, például tavaly, akik komoly zenével látogattak el hozzánk. Idén ez egy musical lesz, az Edda musical, a kör musicale. Tavaly volt nálunk az Edda művek, az Edda zenekar fellépni, és nagyon nagy sikerük volt, rengetegen voltak rajta, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy itt lenne az ideje ezt az Edda musicalt is elhozni Fülekre, mert én tudomásom szerint ez még Füleken nem volt soha, sőt, még a környéken se igazából, úgyhogy szerintem ezen is biztosan sokan eljönnek majd, és élvezhetik a régi Edda slágerek zenéjét, és közben egy kis musical arti színházi előadást is, úgyhogy remélem, hogy ezzel bezárulva minden nap tudunk egy kicsit újdonságot, egy kicsit valami minőségi programot szervezni az embereknek. Nem annyira sok rendezvény van, vagy ilyen nagy szabású rendezvény van Füleken, vagy a környékén, úgyhogy remélem, hogy ez a Várlak Fesztivál ezzel egy kicsit ilyen kulturális felüdülést nyújt majd az embereknek idén-nyáron is.
2: A helyszínépítést és a lebontást tulajdonképpen ugye azt már emlegetted itt a beszélgetés alatt párszor. Mennyivel korábban kell elkezdeni, tehát a fesztivál előtt hány nappal kell elkezdeni már tényleg a színpadokat felépíteni, meg hát úgy egyáltalán a helyszínt kialakítani arra, hogy aztán mire megjön a nagy érdemű közönség, addigra már minden készen álljon.
1: Többnyire ilyen 2-3 nap az a minimum, amivel előtte már jövünk, már pakolunk, már hozzuk a sátrakat, hozzuk a kerítéseket, hozzuk a különböző eszközöket, úgyhogy ez jelenleg úgy néz ki, hogy ugye szerdára mondtam a 0. napot, szerintem mi már vasárnap kezdünk ide költözni, van egy nagy raktárunk, ahonnan kihozunk mindent, és hétfő-kedden ebből felépítjük úgymond a fesztivált. Közben a Várban és a Pajtában felépül a színpad, amit egy külső technikai szolgáltató, a DB Centrum old. Minden évben nekünk nagy köszönet jár nekik is ezért. Minden évben nagy minőségű hangosítást és színpad és fénytechnikát nyújtanak a fesztiválnak. Úgyhogy ezek hétfő-kedd épülnek. A szerda szokott lenni egy olyan nap, amikor már egy kicsit ilyen pörögni kell, siessünk, mert azért már 0. nap van, már legyünk kész, de még ez szerencsére csak egy ilyen főpróba, és a csütörtöki nap az, amikor még délelőtt az utolsó simításokat elvégezzük, hogy 2 óra körül, amikor kezdődik a csütörtöki gyereknap, a családi piknik, hogy addigra már minden készen álljon, és a vendégek mire jönnek, már ne azt lássák, hogy még kapkodunk vagy építkezünk, hanem már minden elkészült. Úgyhogy ez 2-3 nap fesztivál előtt is, ugyanezt elmondható 2-3 nap a fesztivál után is, hogy vasárnap este végződik az utolsó fellépés, az utolsó program, ezután már rögtön szoktuk kezdeni, amit tudunk szétszedni, szétbontani, a kerítéseket, a színpadokat, a sátrakat, amire már nem lesz szükség, és hétfő-kedd az a 2 nap, amikor ezt mindent úgymond elköltöztetünk a Várból és a Vár környékéről vissza az eredeti helyére, mondjuk a raktárba, vagy éppen oda, ahova tartozik.
2: Mennyire könnyű, vagy éppensége mennyire nehéz állni a sarat, hiszen ugye a fesztivál ideje alatt rengeteg ember jön ide Fülekre.
1: Nem könnyű, de azt hiszem, hogy így 10 év után, vagy ez lesz a 11. évünk, valamilyen szinten már ebbe úgy meg beleszoktunk, vagy beletanultunk. Voltak első éveink, amikor mindent úgy csináltunk, ahogy nem kellene, megtanultuk, hogy ne szervezzünk fesztivált, de szerencsére túléltük ezeket a nehezebb éveket is, és most már én úgy gondolom, hogy egy egész profi csapat áll a fesztivál mögött. 10 év után megterhelő és nagy munka, meg hosszú idő, azért itt egy 7 hétig, vagy 8-9 napig itt lenni, és építkezni, bontani, hozni, vinni, kiszolgálni a közönséget, de vagyunk szerencsére sokan, úgyhogy megoszlik ez a munka köztünk, és azért már van annyi tapasztalatunk szerencsére benne, hogy azért úgy tudjuk valamilyen szinten ezt már kezelni, és élvezni is közben, hogy ne csak dolgozzunk, hanem egy kicsit azért mi is részt vegyünk a programokon, és élvezünk egy-egy koncertot, vagy egy-egy előadást.
2: Emlegetted már itt a staffosokat. Tehát, hogy azért sok felől jönnek, tehát akár Magyarországról is vannak a fesztivál ideje alatt segítőitek, meg hát ugye Fülek plusz a környék. Gondolom, hogy azért toborozni nagyon nem kell, tehát, hogy nyilván nagyon sokan jönnek maguktól, akik megkeresnek benneteket, hogy miben segíthetnek. Egy kicsit a staffról mesélj, hiszen a munka oroszlán része a fesztivál ideje alatt azért gondolom, hogy az övék, tehát, hogy nyilván nekik kell minden problémát megoldani, meg minden tévejgő fesztiválozót útba igazítani.
1: Azt szoktuk mondani, hogy mégis az egész heti fesztiválnak a szíve lelki az maga a staff csapat, mert nélkülük ez nem jöhetne létre. Ők hozzák létre, vagy ők viszik életbe ezeket a dolgokat, amiket mi kitalálunk, vagy megszervezünk. Eleinte kevesebben voltunk, egy kisebb fesztivál volt, de úgy, ahogy mi is bekerültünk ebbe az egész fesztivál szervezésbe, mi is igazából fiatalon ilyen fesztiválozni szerető fiatalok voltunk, sok rendezvényre jártunk, koncertokra, kitaláltuk, hogy miért ne szervezzünk mi is egy rendezvényt. Ehhez ugyanúgy aztán hozzácsapódtak olyan fiatalok, akik elkezdtek járni a Várlakra, meg tetszett nekik a Várlak, és szerettek volna részt venni benne, nem csak mint vendég, hanem mint szervező is, vagy mint aktivista segítő. Belőlük lett aztán idővel már egy kicsit tapasztaltabb, úgymond egy koordinátorcsapat, vagy egy szervezőcsapat, és minden évben szerencsére jöttek azok a fiatalok, akik újra azt mondták, hogy nagyon jó volt ez a fesztivál, jót szórakoztunk, de a barátom mondjuk aktivista volt, győzköd engem is, hogy miért nem vagy te is, akkor eljönnék én is. Úgyhogy eleinte egy kicsit azért toboroztunk is fiatalokat, most mindig azért van egy pici toborzás, hogy legyen szélesítve a fiatalság körében is a rendezvény, de nagyon sokan jelentkeznek már új fiatalok maguktól úgy, hogy nekem a barátom, vagy a barátnőm, vagy a unokatestvérem, vagy valaki ismerősöm benne van ebben a staff csapatban, és mindig mondják azért, hogy kell itt azért dolgozni is, igen, de azért ennek a fesztiválnak a nagy része a szórakozás, és igyekszünk azért a fiatalainkat kicsit úgy körbejárni, hogy azért valamilyen szinten itt maradjanak, megszeressék ezt a rendezvényt, és bevonzanak új fiatalokat, hogy így évről évre tudjunk azért egy kicsit ilyen generáció fiatalítást tartani, ahol most már tényleg úgy vagyunk, hogy némelyik legfiatalabb staffosnak már lassan szülei lehetnénk, de mégis jól tudunk együtt működni, és jól tudunk együtt dolgozni, és egy fesztivált úgymond létrehozni és üzemeltetni.
0: Nagy Csabát, a Várlak Fesztivál egyik főszervezőjét és megálmodóját hallották, most pedig következzen Szvorák Dávid, a rendezvény másik megálmodója, akivel arról beszélgetünk, hogy 11 évvel ezelőtt hogyan indult útjára a Várlak Fesztivál, és hogyan lett egyre nagyobb, ismertebb és közkedveltebb Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja.
3: Az ilyenkor inkább a munka arról szól, eddig szerintem nem is nagyon pihentünk mi a Várlak Fesztivál alatt. Ahogy lett egyre nagyobb maga a rendezvény, úgy lett egyre több a munka is, tehát kikapcsolódni egy ilyen eseményen, amit mi szervezünk, szinte lehetetlen. Viszont nagyon sok fesztivál szervező ismerősünk van, és mindig meghívnak minket a saját fesztiváljaikra, például Gombaszög, Hajómalom, és mi ezeken a rendezvényeken szoktunk végül kikapcsolódni.
2: Szóval, hogy ez a fesztivál szervezők körében aztán úgy működik, hogy a saját fesztiváljukon nem, de a többiek fesztiválján, ahova meghívják őket, ott tudnak pihenni.
3: Pontosan, például a Gombaszögiek és a Hajómalom fesztivál szervezői, ők itt lesznek a Várlak Fesztiválon.
2: Hogyan voltak, milyenek voltak a kezdetek? Hát, tehát egyáltalán, amikor nektek így eszetekbe jutott, vagy én nem tudom, valamelyik őtökből kibukott, hogy hát csinálni kéne egy fesztivált, szóval, hogy ez hogy indult, vagy hogy kezdődött, vagy egyáltalán miért gondoltátok úgy, hogy csinálni kéne egy fesztivált?
3: Ugye nekünk volt egy ifjúsági csoportunk, illetve van is egy ifjúsági csoportunk, a Juvenis Neuradiensis. Ezzel sokféle kulturális eseményt szerveztünk már ezelőtt is, balokat, kvízesteket, magyar bulikat, és a magyar bulik nagyon felkapottak lettek, 300-400 ember vett rajtuk részt, ezek két havonta mentek nagyjából, és úgy éreztük, hogy kéne egy olyan esemény, amivel még igazán, még jobban össze tudjuk fogni a fiatalokat. Füleken azelőtt nem igazán volt olyan rendezvény, amivel a fiatalságot szólították volna meg. Nekünk pont ez volt a célunk, hogy olyan fellépőket hozzunk ide, ami a ifjúságot szólítja meg. 2016-ban indult el ez a történet. Csabi és én vagyunk azok, akik a elejétől kezdve benne vannak, a többiek általában később csatlakoztak, és a 2016 az tényleg arról szólt, hogy hogyan szervezzünk fesztivált. Ez volt az első, de a másodjára már sokkal jobban sikerült, és szerencsére ezt az első évet túléltük.
2: Szóval, hogy akkor a Várlakér elsősorban téged és Csabit lehet okolni?
3: Igen, mellettünk azért már voltak akkor is nagyjából olyan 15-en, akik szervezték ezt az eseményt. Az volt a cél, hogy tényleg a fiatalokat szólítjuk meg, már azelőtt is gazdag kulturális események voltak, viszont azokat főleg a város és a Csemadok szervezte, és főleg a saját ízlésük szerint, tehát inkább a középkorosztály és a idősebb korosztály volt megszólítva.
2: És akkor ti úgy éreztétek, hogy a fiatalok is megérdemlik, hogy törődjenek velük. Mondjuk itt Füleken azért nagyon jó, hogy a helyszín az adja magát.
3: Igen, adja magát a helyszín, és szerintem az nagyon hangulatos helyszín a füleki várudvara. Nem sok helyről tudok, ahol ilyen történelmi, műemlékvédelmi területen rendeznek nagy fesztiválokat, de úgy gondolom, hogy ez a hely adja magát Füleken. Nem egy egyszerű történet amúgy ide szervezni, mert logisztikailag lennének sokkal könnyebb helyszínek is, viszont maga a feeling, maga ennek a területnek a szépsége, ez adja magát, hogy itt kell ezt megszervezni, illetve magában névben a Várlak Fesztivál nevében is benne van, hogy ez a vár területen szerveződik.
2: Most a várudvarért azért egyébként meg kell harcolni, vagy könnyű megszerezni egyes rendezvényekre?
3: Igazából nem nehéz elintézni azt, hogy valaki kulturális eseményt szervezzen a vár területén, a város kiadja mindenkinek. Persze vannak feltételek, amiket teljesíteni kell, ezek biztonsági feltételek, higiéniai feltételek. Tehát ha ezt mindenki betartja, akkor bárki szervezhet itt kulturális eseményt, és ahogy észrevettem, egyre népszerűbbé válik ez a helyszín, és egyre több kulturális esemény valósul meg itt.
2: Mi volt hamarabb, a fesztivál helyszíne, vagy pedig a neve?
3: Hát a fesztivál helyszín az igazából több mint 700 éves, csak még akkor fesztiválokat nem szerveztek. A név az 2016-ban lett kitalálva, viszont édesanyám említette, hogy ők ezt a nevet már használtak valamilyen tábornál, vagy már nem tudom, tehát ők ezt már igazából kitaláltak, amiről mi nem tudtunk. Viszont ez a név, ez 2016-ban született meg egy sörös estén.
2: Édesanyádat említed, akit ugye el kell mondanunk, hogy ő Szvorák Zsuzsa, tehát őt is azért nagyon sok mindenki ismeri, hiszen ő is egy kultúrában mozgó, szervező ember. Egyébként ez ilyen örökség a szülők részéről, hogy te is aztán valahogy ebbe belesodródtál, hogy itt rendezvényeket, kultúrrendezvényeket szervez?
3: Én korábban nem is gondoltam volna azt, hogy én kultúrával valaha foglalkozni is fogok, mert én inkább ilyen természettudományos beállítottságú vagyok. Nem igazán humán beállítottságú, de végül, ahogy hazajöttem Budapestről, mert ott végeztem ugye egyetemen, azt éreztem, meg a többiek is azt érezték, hogy Fülekre kell egy ilyen esemény, egy ilyen többnapos összművészeti fesztivál, amivel a fiatalokat szólítjuk meg, mert például én Budapesten én havi szinten találkoztam ilyen eseményekkel, és nagyon tetszettek, hogy valósítsunk meg egy ilyet a mi régiónkban, és szerencsére jósult el az egész, és most már ez egy nagy országos jelentőségű fesztivál.
2: Tehát tulajdonképpen akár azt is lehet mondani, hogy hazajöttél Budapestről, aztán hiányzott a kulturális élet, úgyhogy akkor csináltál magadnak?
3: Hát nem én csináltam magamnak, csak sikerült a többiekkel megbeszélni ezt, hogy most már egyre több eseményt szervezünk, akkor ideje, hogy végre fesztivált is szervezzünk, alkossunk, meg álmodjunk egy nagyot. Szerintem korábban senki nem gondolta volna, hogy 2016 után, amikor tényleg egy katasztrofális fesztivál volt, ilyen nagy eseményi növi ki magát a Várlak Fesztivál.
2: Most ezt a 2016-ot annyit emlegetitek, hogy azért ezt nem hagyhatom ki, szóval, hogy mi volt az a nagyon nagy baj 2016-ban, vagy mi volt az, ami miatt azt mondjátok, hogy hát akkor tanultátok meg, hogy hogyan nem kell fesztivált csinálni?
3: 2016-ban még ez egy egynapos esemény volt, gyerekprogramokkal kezdődött, ez egy augusztus 20-án valósult, meg egy Szent István napi fesztivált akartunk csinálni, viszont közben jöttünk rá, hogy augusztus 20-án amúgy ez nem egy jó dátum, mert például Salgótarjánban is nagyon nagy rendezvények valósulnak meg ilyenkor, egész Magyarországon nagyon nagy rendezvények valósulnak meg ilyenkor, az emberek elutaznak, illetve ekkor van a losonci vásár is. Ez az időpont ebbe a régióba egy nagyon rossz időpontnak számított, tehát ez volt az első nagy hiba, hogy augusztus 20-ára nem lehet Fülekre nagy eseményt szervezni. A másik nagy hiba, hogy a fő fellépőnk az nagyon korán lépett fel, a Beatrice, tehát ez is egy tanuló pénz volt, hogy a fő fellépőt ezt mindig a legvégére kell tenni az eseménynek. Sok szervezési hiba is volt, de az első évben megtanultunk mindent, hogy mit, hogyan nem kell csinálni, és 17-ben ezeket már 2017-ben ezeket a hibákat kiküszöböltük, és egy, már 17-ben is egy egész nagy fesztivál sikerült összeraknunk.
2: Tehát tulajdonképpen az első fesztiválnak a rossz időzítése az volt az, ami a fesztivált magát áttette augusztus végére, vagy akkor még nem csúsztatok augusztus végére, vagy ez csak később jött, ez hogy alakult ki? Gondoltátok, hogy mondjuk iskola előtt már talán mindenki itthon van?
3: Igen, egyből 2017-ben átcsúsztattuk augusztus végére, és ez a látogatottságon is meglátszott, még 2016-ban ilyen 500-600 ember vett részt az eseményen, addig 17-ben már 1600-an voltak, tehát ez egy nagy ugrás volt akkor.
2: És a 17-es fesztivál az már többnapos volt, vagy még akkor is egynaposra szerveztétek? Vagy hogy alakult ki az, hogy többnapos lett? Hát most már azért tényleg elég sok, mert szerdán van a nulladik, vasárnap van az utolsó, tehát most már egyre inkább kezdi magát kinőni ez a fesztivál.
3: 17-ben még nem csupán egynapos esemény volt, 19-ben döntöttünk úgy, hogy háromnaposra bővítettük, majd 21-ben négynaposra bővült az esemény, és 21 volt az, amikor már több helyszín, több színpadon valósultak meg a kulturális események.
2: Covid alatt pihentetek ti is?
3: 2020-ban csupán a gyerekprogramokat tartottuk meg, illetve a közönségtalálkozókat. 21-ben ugyan még az covidos év volt, viszont akkor bővültünk ki, akkor lett igazán nagy az esemény, viszont ez se sült el annyira jól, mivel akkor lezártak a határt, és nekünk a magyarországi vendégeink nagyon jelentős számban vesznek részt a eseményen, ők nem tudtak átjönni Szlovákiába, így ezt nagyon megéreztük, de szerencsére aztán a következő évek aztán kihúztak minket a bajból.
2: Hogyan kezdett el bővülni maga a fesztivál? Tehát így gondolom, hogy láttátok, hogy ez jó, láttátok, hogy az emberek szeretik, és hogy akkor talán esetleg igény van arra, hogy még több zenei fellépő legyen, meg hát, hogy egyéb programok is legyenek. Tehát, hogy hogyan épült tulajdonképpen, lehet mondani, akár évről évre, és hogyan alakult, hogyan formálódott a fesztiválnak az arculata?
3: Igen, észrevettük, hogy az embereknek egyre jobban tetszik ez az esemény, viszont nekünk már volt előtte egy tervünk, hogy hova szeretnénk ezt a fesztivált, hogy eljusson. Viszont ugye nem lehet egyből elsőre egy nagyot alkotni, mert egyszerűen gazdaságilag ez lehetetlen, az emberek se tudják, még nem ismerik az eseményt, tehát ezt szépen fokozatosan kell felépíteni. 2021-ben éreztük úgy, hogy eljött a mi időnk, és akkor megint egy nagyot kell bővíteni, és ez a munka úgy látszik, hogy most már ez a koncepció, ez már kiforrott, ez most már nagyon jól működik. Ezt, amit 2021-ben kitaláltunk, ezt visszük tovább évek óta, és ez a koncepció az, ami működik. Szlovákiában két ilyen másik esemény van, ami hasonló képpen működik, a Hajómalom Fesztivál Gútán, illetve Gombaszögön, de Gombaszögön ott sokkal több a kiegészítő program, mint nálunk. Mi a zenére tesszük a hangsúlyt.
2: Az első fesztiválon mondtad, hogy volt körülbelül ilyen 500-600 ember, jelenleg hol tartotok? Tehát, hogy a mostani fesztiválokra gondolom, hogy azért van egy elképzelésetek, hogy idén hányan lesznek, aztán az mindig jó, hogyha van egy elképzelés, és azt a közönségnek sikerül túlszárnyalni, de például az előző évek alapján is milyen számok azok, ami most jellemző?
3: Tavaly ugye plusz egy napot hozzátettünk az eseményhez, mert az volt a 10. fesztivál, ekkor egy egész nagy vendégszám jött ki, 17 ezer fő vett részt a eseményen. Ezen a négy napos koncepcióban nagyjából ilyen 15 ezer ember fér bele, és úgy is számolunk, hogy ilyen 15 ezeren lesznek majd a négy nap során.
2: Mondjuk ezen a számon még én is meglepődtem, bár voltam már Várlak Fesztiválon, láttam, hogy nagyon sokan vannak. Hogy tud ennyi embert elnyelni ez a kisváros, vagy hogyan férnek itt el ennyien?
3: Korábban mi is aggódtunk, hogy majd a parkolóhelyekkel mi lesz, de a város nagyon segítőkész volt, és például a művelődési központ előtti nagy teret is átalakítottuk parkolóval, illetve a bevásárló központoknak a parkolóit is kihasználtak az emberek, tehát végül kiderült, hogy Füleken egész sokan le tudnak parkolni, úgyhogy ezzel nem volt gond. Igazából a logisztikával se volt probléma, úgyhogy kiderült, hogy ez a kis város el tud nyelni ennyi embert, és be tudnak tömörülni ide a vár környékére.
2: Most, amit már Csabi említett az előző beszélgetés folyamán, ugye jelennel kapcsolatban, a gasztro rész, az hogy alakult ki, arra mennyire kell odafigyelni, vagy ez tényleg milyen szervezést igényel, hogy azért ugye a fesztiválozók éhen se halljanak, meg legyen enni, inni is, és hogy mondjuk elég széles legyen a paletta?
3: A gasztro rész is egy külön embert kíván, ezzel is egy külön csapat foglalkozik. Rengetegen jelentkeznek, általában ilyen 100 jelentkezőből szoktuk kiszűrni azt a nagyjából 15-et, akik részt vehetnek a fesztiválon, és mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kézműves termékek is jelen legyenek, tehát minőségi gasztrofelhozatal legyen, viszont ez nem mehet kár arra a commerce-nek sem, mert ugye az emberek mégiscsak azt szeretik a legjobban, de én, ha magamat nézem, én nagyon szeretem a különleges ételeket, és én biztos, hogy ilyeneket fogok felkeresni, de mindenki van, szeret, úgyhogy tényleg vannak kézműves termékek is, de van commerce gasztro része is a fesztiválnak, és nagyon nagy a választék. Én tavaly például csak lestem, hogy mennyi mindent lehet kipróbálni, és a felére el se jutottam.
2: Konkretizálj egy kicsit, hogy a kedves hallgatók hát kapjanak gusztust már most.
3: Tehát kézműves hamburgerek, tépet hús, volt olyan árus, aki nyarson sütötte a húsokat, természetesen a commerce-nél kolbász, sültek, kézműves lángos, pizza, de nápolyi pizzákat is sütnek, lepény, tehát tényleg rengeteg, illetve ugyanígy a italoknál is kézműves sörök árusítása, illetve a Pilsner Urquell meg szokott jelenni egy nagy kamionnal, és abból csapolják a söröket. Sörben szerintem nagyon nagy a felhozatal a fesztivál alatt, étel különlegességből is rengeteg van.
2: Mondtad, hogy ti elsősorban a zenére fektetitek a hangsúlyt a Várlak Fesztivál ideje alatt. Annó is ez volt a fő csapásvonal, meg most is ez a fő csapásvonal, de mikor jöttek hozzá például az ilyen stand-up és az ilyen kultúr kiegészítők, én nem tudom, akár beszélgetések?
3: Ugye 2019-ben már 3 naposra volt a esemény, és ekkor döntöttünk úgy, hogy közönségtalálkozókat lehetne beszervezni a fesztiválra, a stand-up comedy-ket. Megvalósult az első stand-up comedy, illetve ha jól emlékszek, akkor egy közönségtalálkozó volt ekkor a Viszkissel, illetve levetítettük a Viszkis című filmet is. Majd láttuk, hogy ez iránt nagy az érdeklődés, így szépen lassan kibővítettük az egészet. Most már ott tartunk, hogy 2 stand-up comedy fellépő is lesz. Könyvbemutatók vannak, rengeteg filmet vetítünk, ugye nagy színpadon 2, viszont van egy külön film udvarunk is. Itt pedig napi 2 filmvetítés valósul meg. Ez kisebb helyszín, kevesebben férnek el, viszont ez is nagyon hangulatos része a fesztiválnak. Ezen felül beszélgetések továbbra is lesznek, illetve megvalósulnak az esemény alatt. Idén nagyon szeretnénk elhozni Bölöni Lászlót. Jól haladnak a tárgyalások, de azért én nem mondom 100%-ra, hogy sikerül megvalósítani, de azt mondom, hogy 90%-ban megtörtént a megegyezés, aztán remélhetőleg végül nem jön majd semmi közbe. A Kincsem filmvetítésnél is szeretnénk elhozni a film rendezőjét, illetve egy színészt is mellé, itt még nem tudok semmi konkrétumot mondani. Rakoncai Gáborral lesz majd egy beszélgetés a fesztiválnak a pénteki napján, illetve tárgyalások folynak a Trollfocival, hogy ővelük is legyen egy beszélgetés a fesztivál szombati napján, tehát minden napra igyekszünk ilyen közönségtalálkozós beszélgetést is beszervezni az eseményre, ugyanis nem csak a bulit kell nézni egy ilyen eseményen, hanem fontos az, hogy magasabb kulturális beszélgetések, események is megvalósuljanak, és hogyha már egy fiatalnak a 10-ből megtetszik egy ilyen, azzal ma igazából nyertünk, akkor ugye van ennek egy kulturális hozadéka, megtetszik neki, és akkor ő ezt tovább viszi, és ez egy kulturális misszió is.
2: Mondtad, hogy te már egy kicsit hátrébb léptél így a szervezéstől, és hogy inkább a Csabi vállaira raktad át a terhet. Miért? Elég volt?
3: Inkább személyes okai voltak, ugye nekem 2 éve született meg a kisfiam, és már tavaly ez a 6 napos varlakfesztivál, ez már nagyon sok volt számomra, így mondtam, hogy szeretnék ebből visszavenni, és sikerült is szerencsére visszavenni. Idén már jóval kevesebb a teendőm, viszont továbbra is a háttérből próbálom segíteni a csapatot, tehát ennek tényleg főleg személyes okai voltak.
0: Szvorák Dávidot, a Várlak Fesztivál egyik megálmodóját hallották. Mai műsorunkban a fesztivál 2 főszervezőjével és megálmodójával beszélgettünk arról, mire számíthatnak a Várlakra látogatók idén, augusztus 27-e és 30-a között Füleken.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: Keleten a helyzet következő adásában Nagykaposra, a Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk.
1: Tehát mi, hogyha Zselízre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Az idén 60 km-re Zseliz előre elmúlott a busz. Az autópályán az L1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megállították a buszt. Így lekéstük a főpróbát, belecseppettünk a fő műsorba.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák szerint elhárították a problémákat, folytatódik az Eperjesi kórház építése. A lengyel államfő megvétózta a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló törvényt. Ma délután 31 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Folytatódik az új Eperjesi kórház építése, miután a korábban feltárt hiányosságokat sikerült megszüntetni, jelentette be Robert Kalinyák védelmi miniszter. Szerinte a munkálatok jelenleg teljes fordulatszámon zajlanak, a problémás szerkezeti elemeket kijavították vagy kicserélték. Augusztusban ellenőrzést is terveznek, hogy felmérjék, miként haladnak az új kivitelezők, akik átvették a projektet. Bővíti a betegek kezelési lehetőségeit az egészségügyi minisztérium Szlovákiában. Az elmúlt egy évben 50 gyógyszert fogadtak be az államilag támogatott készítmények közé, összesen 55 indikációban, tájékoztatott a tárca. Kamil Sáskó egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a döntések révén egyre több korszerű kezelés válik elérhetővé. Az új terápiák több szakterületet érintenek, például az onkológiát, a hematológiát, a neurológiát és a kardiológiát. Olyan készítmények is bekerültek a rendszerbe, amelyek ritka betegségek kezelésére szolgálnak, és korábban nem voltak elérhetők közfinanszírozással. A betegek októbertől kezelőorvosuknál érdeklődhetnek a lehetőségekről, a terápiáról minden esetben szakember dönt. Ma reggel névtelen bejelentő azt mondta, bomba van a Pozsonyi Egyetemi Kórházban, tájékoztatott Mihály Szeif, a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A rendőrség a kórház válságstábjával együttműködve elvégezte a szükséges intézkedéseket. Bombát nem találtak, az ügyet a Pozsonyi II. Kerületi rendőrkapitányság vizsgálja, közölte Szeif. A novini.sk portál tájékoztatott az esetről, Eva Kliszke, az UMB szóvivője közölte, a kórházat nem ürítették ki. A magyarországi készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda nyomozói a szlovákiai rendőrökkel együttműködve Párkányban letartóztatták az 50 legkeresettebb magyar bűnöző egyikét. Erről ma számolt be a magyar rendőrség a polisz.hu honlapján. A Tatabányai Bíróság európai elfogató parancsot adott ki a 64 éves SZ nevű magyar állampolgár ellen, akinek tartózkodási helye ismeretlen volt. A győri ítélőtábla korábban jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte a férfit kábítószerkereskedelem büntetért. Ezen felül további 2 év börtönbüntetést kellett letölteni a csalásért, amelynek végrehajtását korábban feltételesen elhalasztották. Az elítélt nem jelentkezett a büntetés letöltésére és szökésben volt, a rendőrség ezért felvette őt az 50 legkeresettebb magyar bűnöző listájára. A férfit július 10-én tartóztatták le, átadását az Országos Rendőrfőkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja biztosítja. Karol Navrocki lengyel államfő ma megvétózta azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna az azonos nemű párok párkapcsolatainak jogi formalizálását. Erről egy az X-en közzétett videóban számolt be. A jóváhagyott törvényjavaslat szerint 2 nagykorú személy, akik nem házastársak és nem állnak rokoni kapcsolatban egymással, közjegyző előtt köthetnének egy a család nyilvántartásba bejegyzett szerződést. Ez szabályozná a vagyoni viszonyokat, az eltartási kötelezettséget, a lakhatási jogot, a partner egészségügyi adataihoz való hozzáférést, valamint a temetéssel kapcsolatos kérdéseket érintette. Része lehetett volna egy mindkét fél végrendeletét tartalmazó kiegészítés is. A koalíciós politikusok bírálóan nyilatkoztak a vétóról, a törvényt egyébként Lengyelország történelmében először fogadta el a parlament mindkét háza.
0: Időjárás.
1: Ma délután az ország nagy részén napos és gomoly felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 34 fok között alakul, így tovább.

0: Stonfa felé 10 perc a várakozási idő, és radarméri a sebességet a D2-esen Jókút előtt Malacka felől, Őrsújfalun, Komárom központja irányában és Podhajszkán Pozba felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Bárdos Ágnes. Az előttünk álló órában a 2026. július 15-i nappaliból ismétlünk meg két összeállítást. Minden szülő számára kiemelt jelentőségű gyermeke optimális fejlődésének biztosítása. Bármely eltérés gyanúja esetén fontos a gyermek fejlettségi szintjének felmérése és a segítség megtalálása. Olvashatjuk a TSMT honlapján. A TSMT, vagyis a tervezett szenzomotoros tréning olyan fejlesztőtorna, amely mozgásterapeuta segítségével a gyermekek idegrendszerének érését serkenti. A terápia a legtöbb esetben hatékony segítség az eltérő fejlődésű, például autista gyerekek számára. A budapesti központ munkatársai a Pozsonyi Liszt Intézetben tartottak ismeretterjesztő előadást. Összeállításunkban megszólalnak a terapeuták, gyógypedagógusok, név szerint Fenyősi Fanni, Hering Mónika, Csenger Ferenc, Jana Muránszka, magyar hangja Gasparik Maja és Madács Anita.

0: Teljesen tét, az én édesanyám Lakatos Katalin dolgozta ki a 90-es években Magyarországon. Magyarországon már 30 éve működik, és nagyon elterjedt, ami annak is köszönhető, hogy nagyon sok gyereknek segített az elmúlt időszakban, és a családjuknak is. Mozgásfejlődés, beszédfejlődés, tanulási zavarok esetén, és mivel igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a szülőknek is, tehát a szülők is otthon gyakorolhatják a gyerekkel, ezért sokkal hatékonyabb és olcsóbb, mint állandóan elvinni fejlesztésekre.
1: Nálunk egy terápia mindig úgy kezdődik, hogy a tüneteket követi egy bemenő vizsgálat, és a vizsgálat eredményei alapján határozzuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló terápia típusok közül melyiket javasoljuk az adott gyermek számára. Ugye mi azt mondjuk, hogy korrigált 3 hónapos kortól, tehát a koraszülött babák esetében megvárjuk, míg a korrigált 3 hónapos kort betöltik, tehát 3 hónapos kortól 11-12 éves korig vizsgáljuk a gyerekeket, és a terápiát is ugyanennek a korosztálynak a számára javasoljuk. És ugye a tanulási piramis úgy épül föl, hogy a legalsóbb szintje az az idegrendszernek és az alsóbb szerveződési szintjeit reprezentálja, tehát az inger felvételt, az inger feldolgozást, és szépen az ennek a feldolgozása mentén épül fel a piramis, ahogyan haladunk a szenzomotoros fejlődésben is előre.
2: Fiunk autizmussal él, és valamilyen terápiát, valamilyen fejlesztést kerestünk neki annak idején, amikor ő 4-5 éves volt, és igazából nem nagyon találtunk semmit itt Szlovákiában, és akkor egy ismerősünk szólt, hogy indítanának egy tanfolyamot, ami olyan terápiáról szól, ami segíthet az autizmus esetében. És akkor én erre jelentkeztem, és akkor találkoztam Lakatos Katalinnal Budapesten, az akkori BHRG alapítványnál. Ákosunkkal egy évig jártunk Budapestre havi rendszerességgel Katihoz. Ez alatt az idő alatt a nem beszélő, figyelemzavaros, kicsi agresszív gyerekből egy nagyon kezelhető, kommunikáló, okos fiú lett, akinek hát a mai napig is vannak persze kommunikációs problémái, hisz az autizmus sajnos nem gyógyítható, de az életminősége az hihetetlen nagyot nőtt, és persze így a mi életminőségünk is, tehát a család életminősége is.
3: Moj príbeh, alebo to spojenie s terapiou TSMT je osobné.
4: A fiam véget ismerkedtem meg a TSMT terápiával. Ráébredtem, hogy ennek a gyakorlatnak köszönhetően hatékonyan tudunk segíteni a fejlődési rendellenességgel küzdő gyerekeken. Egy éven át havonta utaztunk Budapestre. Lakatos Katalin asszony mindig új gyakorlatsorozatot készített nekünk, amit aztán otthon rendszeresen elvégeztünk.
3: Katalin a následne sme boli zaučení v tom, ako realizovať doma nový cvičebný program.
5: Többen is vannak, akik így a saját gyermekük kapcsán tapasztalják meg azt a jótékony hatást, azt a pozitív előrelépést az adott gyermeknek a fejlődésében, amit a TSMT terapeutájukkal megélhettek az együttműködésben. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat a terapeuta, a gyermek és a szülő között, tehát mindenkire nagyon nagy szükség van így ugye a szülőkre is, és így ahogy a szülő belelát ebbe a rendszerbe, kedvet kap ahhoz, hogy ne csak a saját gyerekén tudhasson segíteni a továbbiakban, hanem más kisgyerekeken is, és nyilván hogyha alkalmas az ő végzettsége arra, hogy jelentkezzen a képzésre, akkor bizony szívesen jönnek. Illetve ugye szerte az országból, Magyarországról, és ugye Szlovákiából is vannak hallgatóink, akik pedig az adott területnek a hiányosságaira reagálva jönnek, és tanulják meg a módszert.
2: Hozzám érkeznek, hónapról hónapra látom, hogy mennyit fejlődnek a kisgyerekek, a szülők elégedettek, mindig mondanak valami újat, hogy most már éppen mit értek el, mi az, amit tud, mi az, amiben fejlődött a kicsi. És ez nagyon jól esik, tehát ez egyfajta visszacsatolás és tükre a munkám eredményének tulajdonképpen, hogy igazából ezt érdemes csinálni. Ugye, tehát van egy saját tapasztalat, ami azt mutatja, hogy működik, tehát igazán 100%-os meggyőződéssel tudom én ezt továbbadni és elmagyarázni a szülőknek. Gyakran a szülők maguk, miután megtudják, hogy én is hasonló cipőben járunk, vagy a mi családunk is hasonló cipőben jár, úgy érzem, hogy jóval nagyobb bizalommal fordulnak hozzám.
3: Ja sa tejto terapii venujem v podstate 10 rokov a vidím...
4: 10 éve végzem ezt a terápiát, és azt látom, hogy a központunkba járó gyerekek sokat fejlődtek. A legnagyobb haladás akkor érhető el, ha már már nagyon korán elkezdünk dolgozni a gyerekekkel. 10 év alatt sikerült felhívnunk a TSMT-re a szakemberek figyelmét is. Klinikai pszichológusok, logopédusok küldik hozzánk a pacienseiket.
0: Én azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak a szülők, sokat olvasnak. Ami nekik jelenleg probléma az, hogy nem tudják, hogy amit olvasnak, az az ő gyerekükre érvényes vagy sem. Elolvassák, hogy el kell kezdeni kúszni a gyereknek 7 hónaposan, az ő gyerekük ránéznek, kúszik, minden rendben. De hogy például aszimmetrikusan kúszik, vagy csámpás, vagy közben nem tartja a fejét, ezek a megfigyelési szempontok már a szakembereknek a hozzáadott értéke. És amikor a szülők egyébként észre szokták lenni, hogy probléma van, az általában, amikor a gyerek bekerül az óvodába, mert ott már nem barátok próbálják sugalmazni, hogy minden rendben a gyerekkel, hanem az óvónő megmondja, hogy vigyétek el valahova, vigyék el valahova. Én azt látom, hogy sokszor az óvónők megbélyegzik a gyereket, anélkül, hogy az okokat meg akarnák érteni. Tehát az nem jó, ha azt mondják a szülőknek, hogy szerintem ez a gyerek ADHD-s, mert ezt egy óvónő nem mondhatja, hiszen nem pszichiáter. De azt lehet jelezni, hogy a gyereknek rövid a figyelme.
1: A tanulás csak abban a környezetben jöhet létre, ahol a gyerek biztonságban érzi magát, és ahhoz, hogy valami hatékony legyen számára, ahhoz neki szeretni kell azt a dolgot. Tehát egy terapeutának az nagyon fontos, akár egyéni, akár csoportos, akár vízi mozgásfejlesztést csinál, hogy megszerettesse a gyerekekkel ezt a mozgásfejlesztési formát. A szülőknek is nehéz dolga van, mert ugye fáradtan mondjuk óvoda után hazaérnek, és a gyerekükkel egy olyan dolgot kell gyakorolni, ami alapvetően nem könnyű annak a kisgyereknek. És ebben segít a terapeuta, hogy hogyan tudják motiválni a gyerekeket, illetve az a terapeuta felelőssége, hogy olyan személyre szabott otthoni terápiát állítson össze, amit az a család el tud végezni azzal a kisgyerekkel. Ha csoportos óráról van szó, ott vagy szülők jelenlétében, vagy szülők nélkül zajlik a fejlesztés, a terapeuta mindig jelen van, és az ő személyisége, a kommunikációja, az ő szívvel, lélekkel odaszentelődése, és a szeretete, amivel kiegészíti a szaktudást.
0: Van egy bemeneti vizsgálat és egy kimeneti, hogy lássa a szülő is, hogy nem hiába dolgozott a gyerekkel. Ha azt látjuk, hogy még szükség van a terápiára, akkor azt visszajelezzük. De nagyon sok gyereknél, mivel egy mozgásszegény világban élünk, nagyon sok gyereknél nagyon hamar látványos eredmények vannak. 1-2 hónapon belül elkezd énekelni, beindul a beszédfejlődése, javul az alvása, utoléri magát mozgásban, és az a fontos, hogy ilyenkor ne hagyják abba a szülők, mert ez lehet, hogy a felszínen elindult, de amíg az alul megszilárdult rendszereket sikerül véglegesíteni, az egy hosszabb idő. 5 perc alatt nem lehet eredményt elérni.
5: Vannak szülők, akik nagyon szívesen jeleznek vissza, hogy hol tartanak, és mi pedig nagy örömmel fogadjuk, hiszen nagyon jó látni azt a sikert, azt a boldogságot, azt a megkönnyebbülést, amit a családok meg tudnak élni azáltal, hogy az adott problémában ők előrébb tudtak jutni, és egyfajta megoldást találtak a gyermekeiknek. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy bárkinek bármilyen problémával a teljes javulást tudjuk biztosítani, mert ez egyáltalán nem lenne igaz. Az viszont igen, hogy akinek a TSMT egy olyan terápiás lehetőség, ami segít rajta, ott nagyságrendeket tudhatunk változtatni az adott problémahelyzeten.
6: Az elmúlt percekben a TSMT-ről, vagyis a tervezett szenzomotoros tréning elnevezésű fejlesztő tornáról volt szó. A budapesti központ munkatársai a Pozsonyi Liszt Intézetben tartottak ismeretterjesztő előadást. Összeállításunkban megszólaltak terapeuták, gyógypedagógusok, név szerint Fenyősi Fanni, Herig Mónika, Csenger Ferenc, Jana Muránszka, magyar hangja Gasparik Maja és Madács Anita.

0: A Nemesek és a Stílus címmel nyílt kiállítás Királyhelmecen, a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat galériájában 16. század végi, illetve 17. századi ruhákat mutatnak be. A kiállítás egy egész éves programsorozat része, amelynek fő eleme Nyári Krisztina és Sturzó Imre Királyhelmecen 1618-ban kötött házassága. A két gazdag nemesi család gyermekeinek a házasság kötését az évszázad esküvőjeként emlegették, nem csak azért, mert jelentős birtokosokról volt szó, hanem azért is, mert számos helyen megülték azt. A két család székhelyei között több mint 400 kilométer távolság volt, így a rokonság több hónapon át tartotta az esküvőt. A jeles eseményre idén előadásokkal is felhívják a figyelmet, szeptemberben pedig az esküvőt is felelevenítik. Tomolyka Tünde összeállításában megszólal Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, és Pakoszta Andrea, a királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója.
1: Egy nagyon gazdag bő újjal ellátott, természetesen ékszerekkel. A Nyári Krisztinának rengeteg ékszere van, a gyönyörű leírások vannak, különböző brossok, ékszerek, rengeteg gyémánt díszítés van magában az öltözetekben, a pártájában rengeteg gyémánt volt, igaz gyöngyöket voltak beírva. Egy nagyon gazdag családról beszélünk.
2: A prémmel bélelt otthoni bundakabát, a fényűző hálóbunda mellett a szolgálólány, a komorna, a küldönc és a fuvaros ruházata is megtalálható a vitrinekben. A ruhák ugyan nem eredetiek, de hűen idézik a 17. századi kor divatját, és szorosan összefüggnek a kiállítás apropóját adó korabeli nagyszabású eseménnyel, azaz a bodrog közhöz sok szállal kötődő Nyári Krisztina és a nagybicsei Sturzó Imre esküvőjével.
1: Nyári Pál 1600-ban elvette az utolsó élő várdait, Várdai Katát, és ebből a házasságból született két gyerek, a Ferkó, illetve a Krisztina. Miután édesanyja szeretett itt tartózkodni, a nyári birtokon, mert a nyáriakhoz tartozott, így Királyhelmecen több időt töltött gyerekkorában. Maga a leánykérés a Kisvárdai várba történt 17-ben, és utána ekkor volt 18-ban nagy esküvő novemberben, amelyre két könyv is megjelent.
2: Szivák Gábor, a Kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, levéltári kutatások alapján társítja a ruhákat az esküvővel.
1: Viszonylag gazdag hímzéssel ellátott, úgymond brokát ruháról beszélünk, amelyen különböző zsinórozások és természetesen szörmeprémek vannak. Hogyha megnézzük Nyári Krisztinának a hagyatékát, ami megmaradt, tehát az is, hogy esküvőre mit vitt stafírunkba, mit kapott Sturzó Imrétől szintén ajándékba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok prémes bunda, kiskabát található.
2: A kiállításon azt is megtudhatja az érdeklődő, hogy a 17. század közepéig a nők elfedték a dekoltázsukat. A nyakuk körül különféle gallérokat viseltek. Csak később a francia divat hatására kezdték szabadon hagyni a vállukat és a karjukat. Lenka Pályer, a ruhadarabok készítője, a Királyhelmeci Múzeum részére megvarta azt a ruhát is, amelyben Nyári Krisztina látható a róla készült festményen. A látogatók a kép poszter változatát és az újonnan elkészített ruhát is megtekinthetik.
3: Az a hölgy, Lenka Pályer, doktorantus, aki ezeket megvalta, felhívta a figyelmünket, hogy ásatások és leírások alapján valta meg ezeket a kosztümöket.
2: Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója úgy vélte, Sturzó Imrét is megilletné egy portré.
3: Felkértük Nagy Enzo Zoltát, hogy a tudományos alapok alapján fesse meg Sturzó Imre arcképét. Nem tudunk róla mai napig, hogy egyáltalán létezik-e Imrének valamilyen arcképe.
2: A tárlaton korabeli dokumentumok másolatai, a Sturzó családhoz tartozó birtokok és kastélyok rajzai is láthatók. A kiállítás része a Sturzó Imréről és családjáról, az esküvőjéről, valamint a korabeli viszonyokról szóló előadás is. A téma kutatásában a Kisvárdai Könyvtár mellett az Árvai Múzeum és a Vágvölgyi Múzeum nyújtott segítséget, valamint a hozzátartozó, máig meglévő nagybicsei Nász Palota, amelyet Túrzó György a 17. században lányai esküvői számára építtetett. Királyhelmecen szeptemberben nagyszabású ünnepséggel elevenítik fel az 1618-ban az akkori református templomban tartott esküvőt.
0: A Nemesek és a Stílus címmel nyílt kiállítás Királyhelmecen a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat galériájában 16. századvégi, illetve 17. századi ruhákat mutatnak be. Tomolyka Tünde összeállításában megszólalt Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, és Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója.

0: Ha diktátorokról beszélünk, legyen az akár a brazil, vagy akár az argentin hunta, tudják, hogy a fociban népszerűséget lehet szerezni. Hogyha visszatérünk a 78-as világbajnokságra, és Argentinában, akkor tüntetések voltak Argentinában, tudtak arról, hogy ezrével tűnnek el és halnak meg a rendszer ellenségei. Mégis, amikor Argentina világbajnok lett 1978-ban, egy egész ország ünnepelt.
1: Nagy Gábor tengeren túli és futballügyekben járatos külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a futball és a hatalom viszonyáról, a foci VB és a politika kapcsolatáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Műsorunkban ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
3: Tini filmből kultfilm, Spinédzserek.
4: A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta.
3: Gyerekszínjátszók Újvidéken.
5: Azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi.
3: Franz Hals, a barokk festőzseni.
6: A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot.
3: A név kötelez Bajor Lili.
7: Szerettem, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rekordot döntött a trópusi éjszakák száma júniusban. Az Európai Bizottság jelentése szerint az EU tagállamok haladnak a jogállamisági reformok terén, de eltérések tapasztalhatók köztük. 31 és 34 fok között alakul a délután folyamán a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Júniusban rekordot döntött a trópusi éjszakák száma, amikor a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá, tájékoztatott a honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A pozsonyi Kolibán 12 trópusi éjszaka volt, a fővárosi repülőtérnél és a Kisjavorníkov 7, Modorban, Szenyicén és Mohiban 5, Pöstyénben, Zsikván és Ogyalán pedig 4 tette hozzá az intézet. Június 27-én csupán 26,3 fokig hűlt le a levegő a pozsonyi Kolibán, ami új országos rekord a mérőállomásokon, a mérések 1951-es kezdete óta. Azon az éjszakán a Kisjavornyikon is csak 24,19 fokig hűlt le a levegő. Ez a 6. legmagasabb júniusi éjszak a hőmérséklet adat 1951 óta. Június 29-én is csak 25,8 fokig hűlt le a levegő a Kolibán, a Kisjavornyikon 25,6 fokig. Az előbbi a második, az utóbbi pedig a harmadik legmagasabb június érték 1951 óta. Az Európai Bizottság ma tette közzé 7. éves jelentését a jogállamiság helyzetéről, amelyben értékeli a helyzetet az Európai Unió mind a 27 tagállamában. A bizottság megállapítja, hogy a legtöbb országban folytatódik a reformok pozitív tendenciája, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a helyzet az egyes országok és régiók között eltérő, és ez az elért előrelépés ellenére számos kihívás továbbra is fennáll. A média területén megállapítják, hogy a tagállamok folytatják jogszabályaiknak az EU média szabadságról szóló rendeletéhez való igazítását. A jelentés a demokratikus intézmények működésével is foglalkozik, és abban Szlovákiáról hiányosságokat is megállapít. Az EB szerint a civil szervezetek továbbra is rámutatnak a több tagállamon fennálló problémákra, ideértve a finanszírozás korlátozását és a békés gyülekezéshez való jogkorlátozását. Az Európai Unió úgy döntött, hogy szankciókat vezet be egy személy és 5 szervezet ellen, amelyek az orosz katonai ipari komplexum részeként drónok gyártásában vesznek részt. Az EU tanácsa közleményében kifejtette, hogy az intézkedéseket a július elején Kijev ellen végrehajtott legújabb orosz támadásokra, valamint az ukrán polgári infrastruktúra szándékos megtámadására alatt adott válaszként hagyta jóvá. A szankciók az ABS Elektrogrup vállalatcsoport 5 vállalatára és igazgató tanácsának elnökére vonatkoznak. Az EU szerint a vállalatcsoport elektronikus és egyéb alkatrészeket fejleszt és gyárt pilóta nélküli repülőgépekhez, ezzel hozzájárulva azok teljesítményének és az elektronikus hadviselés elleni ellenálló képességének növeléséhez. A brit munkáspárt ma hivatalosan is megerősítette, hogy Andy Burnham lett az új vezetője. Az eredményt Shabana Mahmood belügyminiszter és a munkáspárt végrehajtó bizottságának elnöke jelentette be. Burnham volt az egyetlen jelölt erre a posztra, és várhatóan hétfőn váltja majd Keir Starmer miniszterelnököt. Greater Manchester egykori polgármestere választási győzelmét követő beszédében kijelentette, hogy célja az, hogy visszaadja a reményt az embereknek. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi politikus generáció, amelyhez ő is tartozik, csalódást okozott a hétköznapi britteknek. Ezért meg akarja változtatni a párt politikai irányvonalát. Elmondása szerint készen áll a miniszterelnöki tisztség betöltésére, és elismerését fejezte ki a leköszönő miniszterelnöknek is. Az AP hírügynökség szerint Burnham eddig keveset árult el politikai prioritásairól, ráadásul a manchesteri választók körén kívül szinte senki sem ismeri.
0: Időjárás.
1: Ma délután az ország nagy részén napos és gomoly felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 34 fok között alakul, így továbbra is nagyon meleg, többfelé füllett idő várható. A szél általában gyenge marad. Elsősorban a hegyvidéki térségekben és helyenként az ország középső, illetve keleti részén a délutáni órákban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Hidrometeorológiai Intézet mára a hőség miatt több járásra első és helyenként másodfokú figyelmeztetést adott ki. Emellett néhány közép- és kelet-szlovákiai térségben elsőfokú zivatarriasztás is érvényben van.

0: most mi van?
1: Egy szót se szóltam.
0: Ez a helyes, imádkozzunk.
1: Csak ússzuk meg. Ha megy, hát megy. Ha nem, hát nem.
0: Csak ússzuk meg. Figyelsz, nagyon figyelj rám. Előre néz, és ne gondolj a bajra.
1: Ezek csak úcska közhelyek.

0: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Bárdos Ágnes. Az előttünk álló órában a 2026. július 15-i nappaliból ismételjük meg a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválról készült beszélgetést. Július 3-a és 11-e között zajlott Karlovy Varyban a Nemzetközi Filmfesztivál, sorrendben már a 60. A fesztivált évek, sőt évtizedek óta figyelemmel kíséri, és a világért ki nem hagyná Szabó G. László, aki természetesen idén is ott volt, és nagy örömömre most nekünk is beszámol az eseményekről. Szeretettel köszöntelek, Laci, és izgatottan várom az élménybeszámolót.
2: Köszönöm szépen, én pedig az hallgatókat szeretném üdvözölni, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek.
1: De azért hadd tegyek fel egy indító kérdést.

0: mindenféle bemelegítő kérdés, milyen elvárásokkal mész évről évre a történelmi nevén Károly fürdőnek nevezett Carlsbadba, azaz Karlovivariba?
1: Milyen elvárásokkal? Hát természetesen mindig arra gondolok, hogy ez egy 9 erőltetett nap, erőltetett menet. Reggeltől estig be vagyok fogva, tehát nem azt a napi rendet élem ott, mint itthon. Nekem ott reggel 5:30 elkezdődik a napom, és jó esetben 11:00 lezárom, de azt nem jelenti természetesen, hogy 11:00 már alszol, mint a bunda. Tehát 9 nap egymás után ilyen erőltetett menetben az tényleg nagyon nehéz. Tehát mindig úgy megyek el, hogy legyen erőm, hogy ne fáradjak ki közben, hogy mindaz, amit egyik napról a másikra eldöntök, azt meg tudjam valósítani. Hiszen, csak hogy mutassam a fesztivál menetét, ugye több mint 130 film van műsoron, tehát ennyit természetesen nem néz meg az ember, és ahogy megyünk előre az időben, én pár évvel ezelőtt megfogadtam, hogy már nem szeretnék napi 5-6 filmet megnézni, bírtam természetesen, ameddig bírtam, de egy idő után úgy gondoltam, hogy elég nekem, hogyha 3-4 filmet megnézek, hiszen amellett minden áldott nap nekem még interjúim vannak, tudósítom a lapomat, és még ha be tudok szúrni egy baráti találkozót a fesztivál vendégeivel, akkor úgy gondolom, hogy telített volt a napom. Tehát, hogy mindezt ezt, amit én önmagammal szemben egy ilyen helyzetben elvárok, hogy én ezt úgy tudjam végigcsinálni egy hián 10 napig, hogy ne érezzem azt, hogy hú, holnap ki kell húzzak valamit a programomból, ez tényleg nagyon sok lelki erőre is szükség van. Minden Hát a harmadik nap után már érzed azt, hogy aludni szeretnél. Örülsz, ha találsz rést két film között, hogy egy órára hazarohanj a szállodába, mert hátha akkor szunyálsz egy fél órát. Természetesen nem tudsz, mert jár az agyad, eszedbe jut valami, hogy aha, akkor a következő tudósítást talán ezzel fogom kezdeni, gyorsan leírom az első mondatot, de már nem bírom abba hagyni, akkor még írok hozzá 10 mondatot, mert milyen jó, hogy holnap nem nulláról indulok az írással.
0: Az egész cikk.
1: És akkor kész, már folyik ki az idő a kezedből, és látod, hogy menni kell.
0: Lehet, hogy ilyen szentségtörő lesz a következő kérdésem, de filmek alatt nem lehet aludni?
1: Nem szentségtörő, nyilván adódik úgy, hogy a film bizonyos pontján az agyam kikapcsol, mert azt mondja, hogy hát ez most nem olyan érdekes, avagy anélkül, hogy az agyam súgna valamit, egyszerre csak azt veszem észre, hogy hú, de jó lenne most egy édeset, egy helyeset. Ne lássa senki, és nem látja senki, mert sötétben ülünk, de nem azért... Inkább én azt a stratégiát választom, hogyha a film első fél órája nem fog meg, akkor sajtóvetítésekről lévén szó, reggeli sajtóvetítésekről, tehát nem az 1200 főt befogadó nagymozi sorának a közepéről kell kijönnöm 30 embert felállítva.
0: Főleg amikor az alkotók is ott vannak,
1: hátam mögött ülnek. Tehát a sajtóvetítésről tulajdonképpen bárki, bármikor csöndben ki tud menni. Igen, előfordult. Talán ez alatt a 12 versenyfilm van. 12 versenyfilmet az embernek illik megnéznie. Elvégre meghívott vendég vagyok, elvégre írnom kell, értékelnem kell, és ahhoz, hogy én igazán nyugodt lélekkel tudjak írni a termésről, valóban meg kell néznem a filmeket. 2 film volt talán olyan, amiről kisétáltam, és azt mondtam, hogy ebből nekem most itt tényleg elég. Ez a film nem megy tovább, ez itt megrekedt. De természetesen a lelkiismereted azért nem hagyja annyiban, mert másnap a kolléganőtől, aki melletted ült, csak megkérdezett, hogy azok után, hogy kimentem, mi történt a filmben? És a megnyugtató válasz erre az, Laci, ne sajnáld.
0: Hogyan készülsz a nagy eseményre? Tudod, hogy ki mindenki lesz ott, és akkor felkészülsz belőlük már ide-haza?
1: Persze. Azt általában mondjuk a nagy sztárokról a fesztivál előtt egy héttel kapok hírt, ezt ők addig is titkolják, hogy kijön, hogy legyen meglepetés a nézőknek. Úgy egy héttel, 10 nappal előtte megkapom a fesztiváltól az e-mailt, hogy kivel számolhatok, kinél jelentkezhetek be interjúra, és akkor majd 3-4 nappal később már hírül adják a lapokban, a televízióban, hogy kik jönnek. Tehát azelőtt, hogy hogy a nagy közönség tudja az érkező vendégek névsorát, előtte 3-4 nappal én már tudom. Ez azt jelenti számomra, hogy valóban, akivel interjúzni szeretnék, azokból nekem átkozottul fel kell készülnöm, hiszen ez nem úgy működik, hogy a sztárt rendelkezésedre bocsátják, és azt mondják, hogy egy óra a tiéd. Hát ilyen nincs. Te nagyon örülsz, ha kapsz 15 percet, sőt, hogyha, és ott ül mellette az ügynöke, aki méri stopperrel az időt, és a 15. perc felé közeledve már mutogatja az órát, hogy érje a végére, mindjárt befejezzük. Volt rá példa már nem egyszer, hogy ezt látta a színész is, és a színész leintette az ügynökét, és azt mondta, hogy hagyjon még engem. Ezek jó helyzetek, ezeket nagyon szeretem, de mondom, hogy általában a 15-20 perc jó esetben, amit kapsz. Úgyhogy...
0: Kivel kell egyeztetned ezeket a sztárinterjúkat?
1: Be kell jelentkeznem először is annál a személynél, aki a nemzetközi újságíró csapat létét a fesztiválon a szívén viseli. Tehát én leadom a névsort, hogy kikkel szeretnék, és akkor ő visszajelzi, hogy kivel, mikor, hogyan. Függetlenül attól, hogy esetleg én arra az időpontra már más valakivel esetleg megbeszéltem egy interjút, vagy egy olyan filmet vetítenek, amit csak egyszer tűznek műsorra, s ha én azt akkor nem fogom látni, jó, ez nem a versenyfilm, s ha én azt akkor nem fogom látni, már nincs több esélyem látni. Egyébként azt elmondhatom, hogy ebből a több mint 130 filmből, ebből az óriási merítésből az idén egyetlen egy filmet hagytam csak ki azok közül, amit látni akartam, az kimaradt, mert valóban egyszer vetítették, és nem ütötte egy másik filmet, így nem volt lehetőségem elmenni, ez pedig Pedro Almodóvár, az én kedvenc filmrendezőm legfrissebb filmje volt, de jön a mozikba, tehát látni fogom. Mert hogy a fesztiválon általában nagyon sok olyan filmet láthatok, amik nem kerülnek forgalmazásba. Tehát nekem ez nagyon fontos, mert a világ filmművészetének friss terméséből én így olyan filmeket is láthatok, amiket egyébként moziban vagy sajtóvetítéseken nem láthatnék.
0: Ez valószínűleg nem jellemző, vagy nem érinti a cseh, a szlovák, illetve a koprodukcióban készült filmeket, hiszen ezek automatikusan jönnek a mozikba.
1: Így
0: na,
1: van.
0: Sztárinterjúk, hadd ne mondjam, hogy idén szinte hemzsegtek a sztár.
1: Igen, ez egy olyan év volt, pontosan azért, mert nagyon nagy jubileumi éve volt a fesztiválnak, hogy ki akartak tenni magukért a rendezők, és ki is tettek természetesen. Az, hogy meg tudták szerezni az első számú nagy sztárvendége, Dustin Hoffmant, ez az ő kitartásukat dicséri. Ez ugyanis azt jelenti tőlem az elmúlt években, a mindenkori főszerkesztőim mindig megkérdezik, hogy és jön majd, és majd mikor jön, és velem mikor fogsz? Na ez nem így működik, az ember csak a kínálatból tud dolgozni valakivel. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen helyzetben, amikor éveken át küzd a szervező bizottság azért, hogy megszerezzenek egy ekkora sztár történetesen, mint Dustin Hoffman, ez tényleg egy óriási dolog, hiszen ő már 88 éves. Ez az út számára nem egy könnyű átrepülni az óceánt. És akkor kapja papíron, hogy repülővel megérkezik Prágába, s választhat, hogy ott beül egy BMW-be, az elhozza őt Prágából Karlovy Varyba, avagy hajlandó-e felülni, én ezt úgy nevezem, hogy egy édes kis tyúkketrecbe, egy ilyen 8 személyes kis repülőbe, ami elhozza őt Prágából a Karlovy Vary repülőtérre. Ha ő megijed attól, hogy ő egy ilyen kis gépre nem akar felszállni, inkább a kocsit választja, akkor beül az autóba és megérkezik Karlovy Varyba.
0: És Dustin Hoffman hogyan érkezett?
1: Dustin Hoffman autóval érkezett, igen. Viszont Juliette Binoche például, ő választotta, ő kérte a kényelmesebbnek hit megoldást, hogy felült a kis repülőre, és így érkezett meg. Igen, mi is volt a kérdés lényege? Megválaszoltam?
0: Hát a sztárinterjúk, hogyan szervezed, és ezek közül, ugye, rengetegen voltak, többen voltak, Kevin Bacon is például.
1: Igen, Kevin
0: hogy,
1: Bacon.
0: Hogy ki mindenkivel interjúztál?
1: Tulajdonképpen mindenkivel dolgoztam, azzal, akivel akartam, de ami érdekessé tette számomra az idei évet, hiába adtam le azt a néhány nevet, hogy kikkel szeretnék interjúzni, ezek a nagy sztárok most, a Dustin Hoffman, a Juliette Binoche, a Kevin Bacon, senkinek nem adtak úgy interjút, hogy megkapod a 15-20 percet, avagy van egy másik módja is, hogy 8 kiválasztott, vagy 6 kiválasztott kollégát val körbeülünk egy asztalt, és akkor egymás után mindenki teheti fel a kérdéseit. Erre sem volt lehetőség. Mindegyiküknek feltétele volt, hogy eljönnek Carlo Ivariba, de semmiféle külön vagy körinterjút nem adnak. Csak hogy marad egy rés az egészen. Én ezt nem hagyom annyiban. Mivel tudod, megkapom a napi programját, a mindennapi programját a Dustin Hoffmannak, a Juliette Binochenak, a Kevin Baconnek, a Maggie Gyllenhaalnak és a többinek. Ezért mindig tudom, hogy melyik filmjük előtt, után, hol fognak meghajolni, vagy megszólalni 3 mondat erejéig, illetve hová megy vacsorázni, erről nekem mindig megvan az az egy-két emberem, aki súg, hiszen, ahogy mondtad, én már több éve járok a fesztiválra, és akkor mondjuk azt, hogy vannak beépített embereim, akik ismerik a munkám minőségét, mert természetesen utána neked mindazt, amit írtál, le kell adnod, el kell küldeni, csak annak fejében hívnak meg következő alkalommal. Ez nem így működik, hogy ja, mert te voltál itt 3-szor, 4-szer, 10-szer, 20-szor, akkor téged automatikusan meghívnak. Na no, a munkád alapján hívnak vissza. És mivel tudom, megvannak ezek az embereim, hogy elmondják, hogy mikor, hová megy, én mindig mentem oda, ahol ők. És ahogy lejöttek a színpadról, vagy történetesen megy vacsorázni egy étterembe, akkor vagy előtte, vagy utána ott elcsipem, és csak 2 kérdezek tőle abban a helyzetben. De az alatt a 4 nap alatt, amíg ott van, addig én többször találkozom vele. Egy idő után már azt mondja, jaj, maga az újra jött, jaj, de kedves vagy, megint itt van, még nem volt elég. Szóval kapok ugyan különböző megjegyzéseket, de hát az ember az a munkájával úgy tele van, annyira akar egy jó anyagot csinálni mindenkivel, hogy nem ismer lehetetlen.
0: Tehát a rámenős, lerázhatatlan riporter.
1: Azt talán nem vagyok, az nem szeretnék lenni, rámenős, azt kell, hogy legyek, de a lerázhatatlan, az szerintem nem én vagyok. Én azt megérzem, hogy kész, nem szabad a húrt tovább feszíteni, mert akkor rosszul végződik a beszélgetés. Tehát akivel dolgozni akartam, és hangsúlyozom a többiek nevét is, mindegyikkel megtaláltam azokat a helyzeteket, amikor újra és újra tudtam kérdezni. Így aztán mindenkivel tudtam dolgozni, akivel szerettem volna. És természetesen voltak olyanok, ez most már nem a tengeren túlról érkezők személyét illeti, de természetesen ott vannak a csehek, ott vannak a szlovákok, ott vannak a magyarok, ugye ott volt Nagy Ervin, Borbé Alexandra, tehát velük azért természetesen leül az ember egy asztalhoz, nagyon nehezen megtalálva azt az időpontot, amikor nekik is jó, hiszen ők is csak 3-4 napra jönnek, és ez számukra is rengeteg elfoglaltsággal jár, de egyeztetsz egy időpontot, akkor velük hosszasabban tudsz interjúzni.
0: Gondolom Borbé Alexandrával, akivel hát már többször persze is interjúztál, nem kell ilyen tiszteletköröket futni.
1: Nem, csak meg kell egyezni. Hát velük tulajdonképpen Alexandrával és Ervinnel 3 napot töltöttem úgy, hogy minden reggel fölhívtuk egymást, hogy hol vagy, egyeztettük az időpontot, mikor találkozunk, és nem pusztán az interjú miatt találkoztunk, hanem különböző rendezvényeken voltunk, vagy éppen most van egy óránk, de üljünk be akkor egy kávézó teraszára, és most nézzünk egy pici lukat a fesztiválba. Szóval jó volt. De hát ugyanígy hangsúlyozhatnám az itthoniakat, akik ott voltak a fesztiválon, akik el tudtak jönni, Bandor Éva, Dékány Niki, a szőgyéni születésű Dékány Niki, és akkor volt egy kisebb fogadás, egy szakmai megbeszélésnek is nevezhetem, ahol a te kicsi lányod Bárdos Judit is megjelent, úgyhogy ilyen ebből az alkalomból vele is sikerült egy kellemes kis estét eltöltenünk.
0: Nagy Ervin neve szóba került, színművész, filmszínész, és mostanában ugye kulturális államtitkár, ő mondta, és azt hiszem, te írtad ezt a mondatot, vagy idézted őt, hogy miért nincs Budapesten ilyen jellegű filmfesztivál? Tehát, hogy ő azon fog dolgozni, arra fog törekedni kulturális államtitkárként, hogy Budapesten is legyen egy hasonló kaliberű fesztivál, mint Karlovy Vary. Valóban, miért nincs Budapesten? Hát ugye magyar filmszemle hol volt, hol nem volt, igen, de nemzetközi fesztivál nem?
1: Nem volt. A magyar filmszemlének volt egy olyan vonulata valamikor régen, már több mint 20 évvel ezelőtt, mert aztán, hogy 10 évig, 10 évig nem is volt filmszemle. Ez csak most talán 2-3 évvel ezelőtt indult be újra. Akkor volt a filmszemlének egy olyan vonulata, hogy külföldi újságírókat hívtak meg, hogy lássák az elmúlt egy év termését. Tehát akkor tényleg voltunk ott külföldről, vagy 20-25-en, de olyan fesztivál, hogy A-kategóriás fesztivál, ezt hangsúlyozni kell, amivel Karlovy Vary, ez most nagyon csúnya szó, rendelkezik. Tehát egy ilyen hasonló fesztivál Magyarországon szeretne lenni a Miskolci Filmfesztivál, ami még mindig nem A-kategóriás, hanem mondjuk azt, hogy egy helyi jellegű fesztivál, ahol vetítenek külföldi filmeket is, és minden évben sikerül meghívniuk esetleg egy vagy két nagyobb nevet, de általában egyet. De ahhoz, hogy egy fesztivál elmondhassa magáról, hogy A-kategóriás fesztivál, amiből Európában csak 4 van, Cannes, Berlin, Velence és Karlovy Vary, és Karlovy Vary ráadásul Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa A-kategóriás fesztiválja, tehát elég nagy területet fog össze. Miskolc végül mégiscsak helyi jellegű magyarországi fesztiválnak számít. Ahhoz, hogy az Ervinnek a vágya, mert sokat beszélgettünk erről valóban, hogy ő ezen hogy szeretne változtatni ezen a helyzeten, hogy ez sikerüljön, hát ez természetesen nem pusztán akarat dolga. Ezt ki kell választani egy helyet, egy várost, egy olyan várost, ami Budapestről mindenkinek jól megközelíthető, mint Prágából Karlovy Vary. Ne legyen ez a fesztivál, ne szippantsa be a főváros, mert ha vidéken vagy, akkor már is egy picit zártabb, egy picit nagyobb ünnep tud lenni, és még azt is hozzáteszem, hogy a külföldiek is azért szeretik a szakma, az újságíróktól fogva, rendezők, producerek, a külföldi vendégek azért szeretik, mert Karlovy Vary nagyban különbözik minden nagy A-kategóriás fesztiváltól, amiket előbb felsoroltunk.
0: Miért? Bensőségi
1: hangulata. Egészen más a hangulata. Tehát ezt nem tudom leírni, hogy mit is jelent konkrétan az, hogy családias, de tulajdonképpen a vendégeken kívül az az érzésed, hogy mindenkit ismersz. Mindenki úgy szól hozzád, mindenki kedves, van a fesztiválnak egy fiatalos lendülete, fiatalos hévvel tudják megrendezni minden.
0: Annak ellenére, éve, hogy már a 60-adik.
1: Annak ellenére. Nagyon
0: vagy épp azért.
1: Csupa fiatal hostess van, sajtóközpontban fiatalok dolgoznak. És mindig, bárhova lépsz, mindenütt iszonyú kedvesen fogadnak. Tehát nem megy az a kegyetlen, kemény, könyökharc, párbaj, mint például Cannes-ban, ahol összesereglik 100 fotográfus, és a vörösszőnyeg előtt, és egymást löködik, bögdösik, ordítanak egymásra, hogy mindenki kihalásza magának legjobban megfelelő pozíciót, és abból a helyzetből a lehető legjobb felvételt. Karlovy Varyba is összejön a világból sok fotós, de itt valahogy az egésznek tényleg olyan hangulata van, hogy soha nem érzel semmi olyat, hogy úristen, meg kell harcolni bizonyos pozíciókért nyilván, de nem érzed azt, hogy vérre megy.
0: Apropó fotók, te kinek a fotóit használod?
1: Én általában egészen addig, amíg a szívemhez oly közel álló Zuzana Minácsová volt a fesztivál főfotósa, addig én vele dolgoztam, és ez több mint 25 év. De Zuzana Minácsová mára belépett a 95. életévébe, és ő egészen 93 éves koráig cipelte az objektíveket a vállán, a nehéz fényképezőgépeit, és két és fél évvel ezelőtt kimondta, hogy akkor ő most befejezte. Tehát egészen addig én Zuzával dolgoztam, aki annyira kedvembe járt, hogy ha én fél órával az interjú előtt tudtam meg, hogy kivel fogok dolgozni, és fél órával előtte felhívtam őt, akkor akár a 80-valahány, akár a 91-2 évével jött, és megkeresett engem azon a helyszínen, hogy megcsinálja nekem a fotókat hozzá. Amióta nincs, azóta a fesztivál fotóosztályával dolgozom, hiszen magának a fesztiválnak is van néhány fotósa, és tőlük kapom, illetve a lapom tőlük kapja a fotókat.
0: Beszéljünk most már a filmekről, milyen volt a felhozatal, mondtad, hogy 12 versenyfilm volt, hány kategóriában versenyeznek a filmek?
1: Igazából először is vannak a versenyfilmek, ez a legfontosabb kategória. A második kategória a proxima, ez azt jelenti, hogy a progresszív filmek, progresszív alatt pedig elsősorban a kísérleti filmeket, amelyek nem hagyományos módon készülnek, nem hagyományos stílusban kínálják a mondani valót a nézőnek. És ezen kívül természetesen vannak még dokumentumfilmek, fiatal rendezők filmjei, de igazából a fődíjakat, a nagydíjakat a versenyfilmek kategóriájában és a proximában osztja a zsűri. Mindkét kategóriának külön zsűrije van. Ezek általában nemzetközi zsűrit jelentenek. Az utóbbi időben a versenyfilmek zsűriében ez öt tagú, ugye, hogy ne legyen kettő a kettőhöz döntés, mert az döntetlen, ezért öt tagú a zsűri, de már nincs egy olyan vezér alakja a zsűrinek, régen azt szoktuk mondani, hogy és a zsűri elnöke XY, és az általában vagy egy óriási sztárrendező volt, nagy rendező a világból, vagy egy sztárszínész. Most már nincs, most már átvették a hatalmat a producerek, akad egy filmrendező is köztük,
0: és dramaturgok,
1: forgalmazók is, igen. Tehát ilyen az öttagú zsűri. Ezért aztán azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években bizony-bizony hatalmas meglepetések érnek bennünket, akik végignézzük a versenyfilmeket, és úgy azt gondoljuk, hogy na ő biztos díjat fog kapni, ez a film biztos győztesen fog kikerülni, ez a film bizonyára megkapja a zsűri külön díját. Hát nem minden esetben válik be a véleményünk, vagy a jóslatunk ez ügyben. A másik kategóriában, a proxima kategóriában, ott is érik meglepetések az embert, de igazából ott engem egy nagyon kellemes meglepetésért, itt a progresszív és kísérleti filmek kategóriájában, egy olyan szlovák film kapott díjat, az a címe, hogy Szerető nem harcos. Nagyon bajban voltam a magyar címmel, mert én szívem szerint inkább azt adnám magyarul, hogy szerelmes, nem küzdő. Mert hogy tulajdonképpen ilyen 20 év alatti fiú és lány szemérmes szerelméről szól a film, tehát a fiút ebben az esetben én még nem nevezném szeretőnek, inkább szerelmesnek, tehát a szlovák címe az, hogy Milovník nie bojovník.
0: És ez engem meg is tévesztett, mert olvastam, hogy Milovník nie bojovník, és tehát mondom, mihány van egy film, aminek az a címe, hogy bojovník.
1: Hát. Az olyan is volt, igen. Volt egy olyan film is, hogy bojovník. Igen. Ez viszont a szerető, nem harcos, 20 év alatti fiú és lány bimbozó szerelméről szól, iszonyú édes a film, olyan finom hangulatban, finom eszközökkel, érzékenyen, egy első filmes rendezőnő filmje, hogy én úgy gondolom, ez ennek nagy, nagy közönsége lesz majd a mozikban, és a szereplők is nagyon jók, pályakezdő fiatalok, nagyon helyesek, nagyon jól játszanak, és volt a filmnek egy olyan vonulata, egy olyan érzést keltett bennem, hogy visszavitt a 80-as évekbe, amikor, nem tudom, láttad, de te szerintem, igen, Dusan Hanáknak volt egy filmje, hogy az volt a cím, hogy Rózsaszínű álmok. Egy postás fiúról szólt, Juraj Novota játszotta, aki beleszeret egy helyes fiatal cigánlányba. Nagyon-nagyon kedves volt a film, és ez ugyanilyen finom hangvételben mesél egy nagyon ifjú pár bimbózó szerelméről. Ez volt a Proxima. És akkor mi érdekel a versenyfilmek kategóriájából?
0: Egyezett a te véleményed a zsűri döntésével? Egy filmről olvastam a te véleményedet is, és olvastam egy magyarországi véleményt is, és Homlok egyenest ellenkezett a vélemény, mert ő azt írta, arról a filmről beszélek.
1: Csikáról.
0: Igen, amelynek a Ján Cina a főszereplője. Na és ez a magyarországi illetőségű kritikus vagy néző azt írta, hogy hát milyen jó lenne, ha ezt is, mint a Futni mentemet, átvenni Herendi Gábor, és igen, megfilmesíteni, mert biztos, hogy jobbat csinálna belőle.
1: Nézd, tudom, kiről beszélsz, egy olyan kolléga, aki ezen a bizonyos platformon írja a tudósításait Karlovy Variból. Beszéltem is vele a film vetítése után, tehát ilyen értelemben nem lepett meg, hogy ő azt írta, amit. Nem tudom, én erre azt válaszolom, hogy a véleményemet fenntartom, és ízlések és pofonok, hiszen nem
0: vagyunk... Te díjra vártad ezt a filmet.
1: Tessék? Igen. Én úgy gondoltam, hogy ezt díjazni is fogják, legalább úgy, hogy a főszereplőnő, ez a bizonyos Pavla Tomicová, aki egy anyát játszik, egy vidéki postásnő, akinek az édesanyja a kórházban az utolsó napjait éli, és az a kívánsága, hogy hívja meg a lánya a kórházba, Helena Vondrácskovát, hogy énekeljen neki egy dalt, és akkor majd nyugodt szívvel fogja lehunni örökre a szemét. De hát Helena Vondrácskovát, mint tudjuk, alig ha lehetne megszerezni arra, hogy menjen el az intenzív osztályra, és énekelje el az egyik legnagyobb slágerét. Időközben hazajön a postás asszonyunk, Párizsban élő fia, aki egészen addig titkolta azt is, hogy meleg, és titkolta azt is, hol dolgozik. A mama eddig azt hitte, hogy egy banki ügyintéző, de kiderül, hogy
0: mamák már csak ilyenek, ugye?
1: Igen, és kiderült, hogy ő egy queer klubban dolgozik, tulajdonképpen női ruhákba öltözve különböző dalokat ad elő, világslágereket ad elő csodálatosan. És ezt a szerepet játssza Ján Cina, akivel Judit is játszott, a lányod is játszott egy filmben. Talán
0: kettőben
1: ezért
0: is.
1: Jegyeztetesik.
0: Kettőben is.
1: Igen.
0: Illetve egy minisorozatban, a Színész című sorozatban, és plusz még az Ördögtól című mesejátékban.
1: Igen, tényleg. Szóval ő játssza
0: ezt. És hát ez a Cina megnyerte a csehországi Sztárban Sztárt, ugye,
1: igen,
0: csodálatosan énekelt. A Freddie Mercurytól kezdve mindenkit,
1: igen,
0: nagyon...
1: Hát itt is el kell, hogy mondjam, hogy mivel az édesanyja azt találja ki, illetve ő, a fia, adja az ötletet, miután hazajön Párizsból, és előbb coming out-tól, vagyis bevallja az édesanyjának, hogy meleg, utána elmondja neki, hogy nem is bankban dolgozik, utána elmondja azt is, hogy hol dolgozik, és egy napon azt mondja, hogy de anya, nem kell nekünk küzdeni Vondrácskováért, aki úgysem jön el, én majd eléneklem, mint Vondrácskova a nagy slágerét, a Dlouhá noc, Hosszú éjszaka című dalt, és hát fergeteges a film, beöltözik Vondrácskovának, lélegzett elállítóan hasonlít rá, lekoppintja a gesztusait, a mozdulatait. Csak azt tudom mondani, hogy az 1200 fős moziban tombolva tapsolt a közönség, és énekelte vele a színésszel a dalt, aki valóban csodálatosan játssz el a szerepet. Azon sem lepődtem volna meg, ha ő kapja a férfi alakításdíját, de tudtam, hogy itt mások is labdába fognak nyilván rúgni. Vidéki életet ábrázol a rendező, nagyon finom eszközökkel, szinte egy pillanatra, mintha ráállt volna a 60-as évek cseh új hullámának azon filmeire, amelyeknek Jiří Mencel, Milos Forman, Iván Passer voltak a rendezői, gondolok az Egyszüszi szerelmeire, Tűz van babámra, a Pap végére, szóval nagyon-nagyon sok olyan film villant be az agyamba, hogy úristen, van még ma egy ilyen rendező, egy új, egy tehetséges fiatal, aki a vidéki embereket nem úgy ábrázolja, hogy gúny tárgyává teszi őket, ez a legolcsóbb fogás, látunk ilyen napi sorozatokat a televízióban itt is, ott is. Címeket nem szeretnék mondani, de ő olyan finom eszközökkel ábrázolja a vidéki életet, hogy azt mondod, úristen, lehet, hogy itt egy hónapig én is tudnék élni, elvonulva a fővárosi létből. Szóval nagyon drukkoltam Pavla Tomicovának, az anya megformálójának, mert tényleg remekül játszott el a szerepet. Végül nem ő kapta, hanem egy svájci színésznő egy egészen más típusú filmben. Mondjam azt, hogy ő is megérdemelte, de volt még néhány film, volt például egy dán film, ahol a főszereplőnő szintén akkorát alakított, hogy recseget ropogott a vászon. Azt mondtam, hogy kedvenc Pavla Tomicovám, hát most nagyon-nagyon nagy veszélyben vagy, mert a dán kolléganő lehet, hogy le fog söpörni. Nagyot alakított ő is. Ő se kapta meg, egyébként teszem hozzá, mert hogy mondom, egy svájci színésznő kapta. És a fő díjazott pedig egy burmai film lett, ahol nyilván a téma is nagy szerepet játszott ebben, egy textilgyárban szörnyű körülmények között dolgozó nőkről szól a film, és itt két nő szeret egymásba, és ugye a világnak eme pontján még mindig büntetik az azonos neműek szerelmét, és ez a rendező pedig nagyon bátran megmutatta azt, amit meg szeretett volna mutatni ebből a témából, és ez a film tulajdonképpen megkapta a fesztivál nagydíját, a Kristály Globuszt, de a dán film viszont, ahol a hölgy nem kapott díjat, az pedig kettő díjat zsebelt be, a legjobb rendezés díját, és a zsűri külön díját is megkapta.
0: Mi a címe?
1: Vendég, az eredeti cím csak annyi, hogy vendég, a magyar kollégáimmal úgy egyeztünk meg, hogy váratlan vendég. Egy érdekes helyzet, a fiatal házaspárnak gyereke született, és most zajlik a keresztelő, és be fog állítani a férnek az édesanyja, akiről tudjuk, hogy mivel elveszítette a férjét, magányosan él, labilis idegrendszerű, kiszámíthatatlan, itt bármi történhet a részéről. És egy ilyen puskaporos hangulatban zajlik a keresztelő, hogy ő mikor fog kirobbanni. Természetesen időzített bomba, ki is fog robbanni, őrületes jelenetei vannak, de hát van egy még veszedelmesebb jelenete, mert hogy ők, a család úgy dönt, hogy a csecsemőt besétálnak a tengerpartról pár lépés téve a tengerbe, és tengervízzel keresztelik meg őt. Amikor is odalép majd váratlanul a váratlan vendégként megjelent anya, a mennyasszony részéről az anyós, kezébe veszi a csecsemőt, és elindul a parton a család, a népes család, ő pedig elindul a csecsemővel befele a tengerbe, és már odáig megy be a tengerbe, hogy melléig ér a víz, már szinte csapdosni fogja a hullám a csecsemő pólyáját, amikor ott kint a parton már ordítanak érte, hogy jöjjön ki, forduljon meg, érzik a veszélyt. Nem csapom le.
0: De milyen célból viszi be a gyereket?
1: Csak megy, hát ő is meg akarja keresztelni, de hát ő más módon, nem úgy, hogy egy keresztet rajzol a homlokára tengervízzel, hanem kicsit drasztikusabb módon.
0: Drasztikus a témája, az egyik cseh-szlovák filmnek is, amelyben ugye a mi hazai színészeink is érdekeltek.
1: Akkor már a forrásról kérdezem.
0: Igen, igen.
1: Iván Osztrahovszky filmje a Forrás, ami a 80-as években kezdődött, akkor is tabu témának számító tabusított téma volt a roma nők rendszer szinti kényszer sterilizálása. Arról nem, erről úgy esetleg hallottunk, hébe-hóba, nem tudom, de arról, hogy ez tartott 2012-ig, erről alig ha tudott valaki. Ami azt jelentette, hogy egy idő után, és hát ugye 80-as, 90-es években, vagy 80-as években 20 000 csehszlovák korona, az még nagyon nagy összegnek számított, és aki önként vállalta ezt a fajta sterilizálást, az 20 000 koronát kapott ezért. Tehát nyilván az állam azt akarta, hogy ott, ahol már 4, 5, 6, 7, 8, 9 gyerek is van a családban, ott már ne szülessen újabb gyerek, és ezért az állam képes volt fizetni ezeknek a roma lányoknak, roma nőknek, roma asszonyoknak.
0: Tehát ott már nem az volt a jelszó, hogy szaporodjatok és sokasodjatok.
1: Igen. És ez a film Iván Osztrahovszky rendezésében ezt a témát öleli fel, és ahogy mondtad, valóban játszanak benne szlovákia-magyar színészek, és akkor most mondom elsőként Bandor Évát, aki egy nővér szerepében alakít tényleg nagyon szépet, az Éva egy elképesztő tehetségű színésznő. Nekünk nagyon büszkének kell lennünk arra, hogy van Bandor Évánk. Ugyanígy büszkék lehetünk Mokos Attilára is, aki egy orvos szerepében remekel, és kisebb szerepet kapott a filmben, aki a Dékány Niki, akinek a humorára én irgalmatlan vevő vagyok, megszólal akár csak egy rövidke mondattal, de olyan dörgöl oda, hogy zúg a mozi tőle.
0: Ezt már a Pressburg című sorozatban is volt alkalmunk megtapasztalni.
1: Igen, szeretem a humorát nagyon. Úgyhogy ebben a filmben 3 szlovákiai magyar színész játszik. Nem mondom a nevét a negyediknek, akinek az összes jelenetét kivágták, de a végén megjelenik a neve, mintha játszana a filmben, de nem játszik a filmben, mert hiszen ezt a filmet 4 évig forgatták, mindig újabb és újabb összegre várva, hogy folytatni tudják a forgatást. Különböző forgatási helyszíneken, Prága környékén, fönt Észak-Morvaországban, de még a Balaton környékén is forgatták, mert ez egy szlovák, cseh, magyar koprodukció, amelyhez igazából csak a helyszínt adta Magyarország, és azt a 2 színészt, akinek iciri piciri szerepe maradt csak a filmben, az egyik Farkas Franciska, a másik pedig Bárnai Péter, akit a nézők a Bátrak földjéből ismerhetnek, ő ott főszerepet játszott. Itt sajnos mindkettőknek pici szerepe van a filmben, lehet, hogy amikor a forgatás zajlott, akkor nagyobbnak tűnt, nagyobb volt a szerepük, de megvágták a filmet, állítólag 3 verziója kész volt már a filmnek, amikor 4-szer is újra vágták. Úgyhogy mi nekünk már csak annyi marad örömként, hogy Bandor Évának van nagy jelenete, Mokos Attilának van jó jelenete, és Dékány Niki benne van a filmben.
0: Milyen a fogadtatása, milyen volt a fogadtatása ennek a filmnek, magának a témának egyáltalán?
1: A téma nagyon fontos. Nem véletlenül kapta meg épp a téma választása miatt a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének, a bizonyos FIPRESZCI-nek a díját a film megérdemelte. Én a filmnek tegnap volt Pozsonyban a sajtóvetítése, ott voltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáimnak a többsége el volt ragadtatva a filmtől. Én úgy gondolom, hogy amivel Iván Osztrahovszky számomra adós marad a filmmel, az, hogy a korábbi filmjeihez képest ez a film nem olyan erős, nem olyan ütős, hogy így mondjam. Én őt, az ő filmjeit azért kedvelem, mert borzasztó erős társadalombírálattal bírnak. Mondjuk azt röviden és velősen, hogy kemény filmeket forgat, ilyen volt a legutóbbi filmje is, a Szolgák. Bármihez adja is a nevét, akár producerként, akár forgatókönyvíróként, akkor az a film biztos, hogy csattan. Ez a film én számomra nem tudott akkorát csattanni, mint amekkorát vártam tőle, de ebben számomra az operatőr is ludas, mert az operatőr olyan gyönyörű és hosszadalmas, nagyon szép képsorokat fényképezett, gyönyörűen fotózza a fákat a klinika környékén, gyönyörűen fotózza a főorvosnőt játszó Anya Geislerovát, egyértelműen szerelmes a kamera Anya Geislerovába, sokszor újra és újra visszatérő számomra megfejthetetlen motívuma a filmnek, hogy miért mutatja nekem teljes vászonban a fél szemét, azt nem tudom, a szempilláját, a szembogarát látom többször hosszasan, nem tudom miért. Több olyan jelenet van a filmben, amire azt mondom, hogy ez a film számomra túl van esztétizálva.
0: És mond ítéletet maga a film erről az egész tényről?
1: Nem is akar ítéletet mondani. A rendező kérdezték tőle, hogy nem szeretett, nem akart, nem volt célja egyáltalán ítélkezni, vagy csak bírálat, megbírálni ezt a társadalmi helyzetet. És azt mondta, hogy ő csak egyet akart megmutatni, hogy ez volt, hogy ezt többé ne. Ez benne van valóban a filmben. Olyan jelenetek is vannak a filmben, amire azt mondod, hogy hú, elmegy egy lakótelepre, ahol rengeteg roma él és lakik, és megmutatja azt az életstílust, életfelfogást, amiben ők ott élnek. Látsz egy lakótelepi lakást, aminek nincs külső fala. Látod, ahogy a szereplők mennek föl a lépcsőházban, a ki tudja hányadik emeletre, de minden szoba nyitott.
0: De akkor ez tulajdonképpen ott... nem is a játékfilmen túl van valami.
1: Igen,
0: dokumentum.
1: Van ilyen oldala is a filmnek valóban. Tehát értékes film, természetesen értékes film. Én nekem, és nem vagyok egyedül, akinek ez a fajta hiányérzete van a filmmel. De természetesen mindenkit arra biztatok, hogyha módja lesz moziban, vagy majd később a televízióban megnézni, okvetlenül nézze meg, ne hagyja ki.
0: Borbély Alexandrát is említetted, én úgy tudom, hogy egyik filmben valami kisebb szerepe van épp ebben a
1: Csika Csekában
0: Jánszina.
1: Nehéz kimondani, meg kell tanulni, ez a Csika Cseka, ez azt jelenti spanyolul, hogy cseh lány, mert ebben a queer klubban, ahol ő kint Párizsban énekel, ő ugye női ruhában énekel, és őt úgy hívják ott, hogy ő a cseh lány, Csika Cseka, de ez viszont spanyolul van állítólag. Igen, és ebben a filmben Borbély Alexandra is játszik egy ingatlan ügynököt, egy szlovák ingatlan ügynököt, 4 jelenete van a Szandrának, mind a 4-et csodálatosan megoldotta, a 4. éppen egy szöveg nélküli jelenet, nem akarom elmondani, miről szól, de egyetlen gesztusával, egyetlen tekintetével remekel. De mondom, az egész jelenléte a filmben értelmet kap azáltal, ahogy ezt az ingatlan ügynököt játsza. Nagyon szerette nézni ő is a filmet, nagyon tetszett nekik is, ő is drukkolt a filmnek természetesen, de Ervin, Nagy Ervin, ugye mellette ült a moziba, és előtte mondtam neki, hogy Ervin, nem akarod, hogy egy picit azért vázoljam neked a filmet, hogy belevigyelek az események sűrűjébe, hogy könnyebben összerakjad majd. Bár mondtam, szerintem meg fogod érteni a lényeget.
0: Angol felirattal ment a film.
1: Nem angol felirattal. És a Szandra ott ült ugye mellette, gondoltam, hogy hát akkor majd Szandra időközönként tolmácsol, súg a fülében valamit. Bizonyára súgott is a fülébe, de talán, hogy nem súgott volna, az Ervin elmondta, hogy így is szöveg nélkül is számára érthető volt a film, és akkorát szórakozott rajta, hogy nagyon-nagyon élvezte ezt a filmjét Szandrának. És ugye egy vígjátékról beszélünk, tegyem hozzá, nem véletlenül írta le a budapesti kolléga, hogy Herendi Gábor kezébe kerülne. Hozzáteszem, az a két film, amit Herendi Gábor, aki nagyon tehetséges rendező, én a Kincsemet nagyon szerettem tőle, de az a két film, amit cseh recept alapján megcsinált magyarul, nekem azért mégiscsak azt súgta, hogy az eredeti jobb volt, az eredetit én jobban szerettem.
0: Mikor olvashatjuk a Variban készített sztárinterjúkat?
1: De az első ilyen nagyobb jellegű anyagot, ami válasz a kérdésedre, azt már leadtam. Hát az van egy átfutási idő a labba, ugye terszint, tehát gondolom ilyen 2 héten belül meg fog jelenni.
0: Dustin és utána majd jön a többi. Kérdeztél?
1: Dustin Hoffmantól mit kérdeztem? Jézusom!
0: Ő is a kedvenc színészeim közé tartozik.
1: Nem csak Robert Redford. Igen, igen, igen. Nem emlékszem, hogy melyik volt a legfontosabb kérdésem, de azt tudom, hogy megkérdeztem tőle, hogy vállalkozott volna-e az útra a felesége nélkül is, vagy valóban feltétele volt, hogy csak akkor jön, hogyha a felesége el fogja kísérni. És azt mondta, hogy nem, a felesége nélkül valóban nem jött volna, és ez azért is volt meglepő számomra, mert jó állapotban láttam őt, jó, hát szellemileg természetesen brillírozott, abszolút rendben volt, de fizikailag is úgy gondolom, hogy még rendben van. Ami meglepett, tényleg szó szerint ő a kis nagy ember, mert mellette állt a fesztivál 2 igazgatója, Christoph Mucha és Karel Och, és egyik sem magasabb, mint én, de ő mindkettőjüknek a mellkasáig ért.
0: Az én emberem.
1: A te embered.
0: Nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót Szabó G. Lászlónak, és hát várjuk fokozatosan az interjúkat.
1: Majd jönnek.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.

grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a testi és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ szerint Kamil Sáskónak tisztáznia kellene álláspontját a Bovera és az Unión Egészségbiztosítók Egyesülésével kapcsolatban. Az EU tagállamok haladnak a jogállamisági reformok terén, de eltérések tapasztalhatók köztük. Éjszaka 21 és 18, holnap napközben 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Kamil Sáskó egészségügyi miniszternek tisztáznia kellene álláspontját a Dvóvera és az Unión Egészségbiztosítók Egyesülésével kapcsolatban. Ez ugyanis az elmúlt 20 év egyik legnagyobb változása. Erről Tomás Szalai képviselő számolt be az SZSZ mai sajtótájékoztatóján. Bírálta, hogy Szlovákia így elveszíti egyik versenyképes egészségbiztosítóját. A kisebb verseny kevesebb innovációs nyomást, a szolgáltatók számára gyengébb alkupozíciót, rosszabb szolgáltatásokat és végső soron a betegek számára kevesebb értéket jelent. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem, hol van Kamil Sáskó, mondta Szalai. Megjegyezte, hogy Sáskónak sok mindent kellett volna tennie annak érdekében, hogy a Dvóvera és az Unión egyesülése ne jöjjön létre, ideértve az államszabályozási hatáskörének megerősítését is, elsősorban az egészségügyi felügyeleti hivatalét. Júniusban rekordot döntött a trópusi éjszakák száma, amikor a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius fok alá, tájékoztatott a honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A pozsonyi Koliban 12 trópusi éjszaka volt, a fővárosi repülőtérnél és a Kisjavornyikon 7, Modorban, Szenicén és Mohiban 5, Pöstyénben, Zsikván és Ógyalán pedig 4, tette hozzá az intézet. Az Európai Bizottság ma tette közzé 7. éves jelentését a jogállamiság helyzetéről, amelyben értékeli a helyzetet az Európai Unió mind a 27 tagállamában. A bizottság megállapítja, hogy a legtöbb országban folytatódik a reformok pozitív tendenciája, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a helyzet az összes országban és régiók között eltérő, és az elért erőlerépés ellenére számos kihívás továbbra is fennáll. A média területén megállapítják, hogy a tagállamok folytatják jogszabályaiknak az EU média szabadságról szóló rendeletéhez való igazítását. A jelentés a demokratikus intézmények működésével is foglalkozik, és abban Szlovákiáról hiányosságokat is megállapít. Az EB szerint a civil szervezetek továbbra is rámutatnak a több tagállamban fennálló problémákra, ideértve a finanszírozás korlátozását és a békés gyülekezéshez való jogkorlátozását. Az Európai Unió úgy döntött, hogy szankciókat vezet be egy személy és 5 szervezet ellen, amelyek az orosz katonai ipari komplexum részeként drónok gyártásában vesznek részt. Az EU tanácsa közleményében kifejtette, hogy az intézkedéseket a július elején Kijev ellen végrehajtott legújabb orosz támadásokra, valamint az ukrán polgári infrastruktúra szándékos megtámadására adott válaszként hagyta jóvá. A szankciók az ABS Electro Group vállalatcsoport 5 vállalatára és igazgató tanácsának elnökére vonatkoznak. Az EU szerint a vállalatcsoport elektronikus és egyéb alkatrészeket fejleszt és gyárt pilóta nélküli repülőgépekhez, ezzel hozzájárulva azok teljesítményének és az elektronikus hadviselés elleni ellenálló képességének növeléséhez. A brit munkáspárt ma hivatalosan is megerősítette, hogy Andy Burnham lett az új vezetője. Az eredményt Shabana Mahmood belügyminiszter és a munkáspárt végrehajtó bizottságának elnöke jelentette be. Burnham volt az egyetlen jelölt erre a posztra, és várhatóan hétfőn váltja majd Keir Starmer miniszterelnököt. Greta Manchester egykori polgármestere választási győzelmét követő beszédében kijelentette, hogy célja az, hogy visszaadja a reményt az embereknek. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi politikus generáció, amelyhez ő is tartozik, csalódást okozott a hétköznapi briteknek, ezért meg akarja változtatni a párt politikai irányvonalát. Elmondása szerint készen áll a miniszterelnöki tisztség betöltésére, és elismerését fejezte ki a leköszönő miniszterelnöknek is. Az AP hírügynökség szerint Burnham eddig keveset árult el a politikai prioritásairól, ráadásul a manchesteri választók körén kívül szinte senki sem ismeri.
0: Időjárás.
1: Ma az esti órákban fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, ugyanakkor helyenként még kialakulhat zápor vagy akár zivatar is. Az éjszaka második felére többnyire kiderül az ég, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali minimumok 21 és 18 fok között alakulnak. Holnap már napos, illetve gyengén felhős idő ígérkezik, csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet. A délutáni csúcshőmérséklet 29 és 31 fok között várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Továbbra is nyárias melegre készülhetünk, de a maihoz képest néhány fokkal enyhébb lesz az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Dunaszerdahelyen a Vajanszkéhon a Lidl-nél, a rendőrség irányítja a forgalmat, és radar méri a sebességet Nagyszeg után Királyrév felé, és Vágfarkasd után Selye irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Péntek délután élőben, vasárnap délelőtt 11-kor pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az Asztaltársaság, kezdem a hölgyel dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia, Kati!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: A másik jelenlevő doktor, dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, az InfoSzótár rovat alapítója.
2: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
0: A telefon vonalban ezen a héten is Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello, Viktor!
3: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is!
0: És velünk van a stúdióban Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője.
4: Kellemes egy órát mindenkinek!
0: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Hogyha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A kínai Xpeng EV vállalat az egyik mesterséges intelligencia rendezvényen mutatta be az Iron nevű humanoid robotot. A műsor szerkesztőivel Betyárral ki is találtuk, hogy elnevezhetnék Iron Lady-nek ezt a robotot, mert női formája van, de szerintünk Hosszú Katinka nem biztos, hogy örülne ennek a kifejezésnek.
2: Ő nem robot.
0: De azért mosolyoghatunk rajta ezen egyet. Szóval a robot nőies testformákkal rendelkezik, úgy mint széles csípő, mellek vannak, és élethű mozgással lépett a színpadra.
2: Jaj, de belezavarodtál
0: és
2: már.
0: És ezzel felkeltette a közönség figyelmét.
2: Meg a tiédet is, mi?
0: Meg a szerkesztőjét is. Azt is el kell még mondanunk, hogy a mozgás a manökenek kifutós járására emlékeztetett, bár én megnéztem a videót, azért szerintem egy kis szaggatottság volt abban a mozgásban. Ti hogy láttátok?
4: Botladozott.
0: Botladozott, igen. Tehát egy manöken azért szépen...
4: Hát ők is tanulják hónapokig, amíg a fejlített könyvvel, meg egyebekkel, hogy hogyan kell egymás elíteni a lábaidat, úgy, hogy ne essél benne saját magad. Azért ez kell ott is.
2: De őszintén szóval én olvastam ezt a hírt, néztem a videót, és nem értem. Tehát ez most miért érdekes? Tehát...
0: Röviden a véleményed az, hogy minek?
2: Igen. Aha. Minek?
0: Na, akkor szerintem induljunk innen. Minek? Mert egyébként azt mondja Xiao Penghe, remélem jól mondom a vezérigazgató úr nevét, szóval szerinte a humanoid forma praktikusabb és érzelmileg közelebb áll az emberekhez, mint a négylábú robotok. Ezt eddig tudtuk.
2: Persze, ebben nincs semmi újdonság, ez régóta.
0: Sőt, még azt is elmondhatjuk, pár hete beszéltünk erről, hogy az összes terünk a lakásokban, ami kétlábú felépítésünkhöz van tervezve.
2: Így van.
0: Tehát egy robotot úgy lehet berakni, hogy hasonlítson hozzánk, akkor ő is
2: vagy,
0: könnyen
2: tud. Vagy, ha nem kétlábú, akkor pedig legyen nagyon pici, mondjuk olyan, mint egy macska. Nekik semmi problémájuk nincs egy emberi lakásban, bárhol föl tudnak menni, bárhol beférnek, de csomó mindent el tudnak intézni.
4: Bárhol ellökik a poharat.
2: Hogyne, igen, mindent tapasztalják, hogy működik-e még a gravitáció, de hát egy robot akkor meg nem tudná azokat a feladatokat ellátni, amelyeket mi szeretnénk, igen, emberek.
4: De én azért, Zoli, hogy megvan előtted, hogy veszel egy ilyen robotkutya, robotmacskát.
2: Igen.
4: Föltelepszik a pultra, és végre, na végre jó, és akkor látod, hogy kinyújtja a mancsát, és a poharat így elkezdi finoman pöckögetni.
2: Igen, és én 3 méter távolságra vagyok tőle, és esélyem nincs, hogy elkapjam. De most térjük már vissza ez a női robothoz, egy robotnőhöz.
0: Tehát az... Igen, és még egy picit még az android formánál, aha, tehát az ember, igen, formánál maradni. Hogy ugye azt megbeszéltük, hogy praktikus, hogy a mi tereinkbe jön be, meg valahogy nem tudok más szót, tehát emberileg is könnyebben viszonyulunk egy emberformájú robothoz.
2: Ugyanakkor meg azt is tapasztalhatjuk, és erről írtak is, és talán mi is beszéltünk erről a műsorban, ugyanakkor meg egy kicsit ijesztő is nekünk élő embereknek egy majdnem élő, de mégsem élő robottal találkozni, hogy van két szeme, amelyik tényleg olyan, mint az emberi, nagyon hasonlít, és hogy szembenéz, meg úristen, kicsit, hogy megijedünk tőle. Tehát nem, igen, tudom, hogy mi a megoldás.
0: És
2: erre,
0: amit én évekkel, még azt is hoztam be ezt a szempontot, hogy évekkel ezelőtt itt bedobtam a társaságnak, hogy, és az még nem emberformájú robot volt, hanem egy 4-kerekű ilyen pizza kiszállító robot, hogy vajon megköszönnénk-e neki, hogy kiszállította a pizzánkat. Ez is egy ilyen viszonyulás kérdése, hogy élőlénynek tekintjük, vagy nem annak embernek tekintjük, vagy sem. Kati?
1: Szerintem egyébként mindenképpen, mert hogy elkezdünk kötődni a gépekhez, legyen szó mesterséges intelligenciáról, vagy egy humanoid robothoz. Engem bevallom őszintén, inkább aggasztott ez a hír, mert hogy

0: A pandémia után egyre többször lehet azt hallani, hogy az emberek nem szeretnek a fizikai térben egymáshoz kapcsolódni, és hogy megjelent ez a fajta elmagányosodás, hogy nem feltétlenül valódi emberi kapcsolatra vágyunk, hanem sokkal egyszerűbb mondjuk egy mesterséges intelligenciára előfizetni, és hogyha készül egy olyan humanoid robot, ami megtestesít egy valódi embert, akkor lehet, hogy ez a másik fél azt mondja, hogy végül is akkor én őt irányítom, úgy működik, ahogy én szeretném, semmi szükségem egy valódi emberi kapcsolatra. És ez szerintem nagyon aggasztó, és nem véletlen, hogy egyébként mondjuk egy női modellel indítottak. Hogy érdekes módon soha nem mondjuk férfi modell indul, vagy valami nem semleges modell.
1: Na de akkor itt az eddigeket is érdemes lenne tisztázni, mert voltak eddig is emberformájú robotok. Hogyha most ez női, akkor az eddigiek férfi robotok voltak, vagy ilyen unisex?
2: Mellük nem volt, de azt igen, azért szögezzük le, tehát, hogy se igen, a Neónak, se, most mondhatnék, vagy nem tudom, tizet legalább, egyiknek sem voltak mellei, meg nem volt kerek női és idomokkal asszociált, vagy asszociáltó feneke, szóval szerintem ezek inkább uniszexek voltak, vagy hát legalábbis
0: hát minimum unisex.
1: Robot jellegűek. Na de Viktor, hogyha már megszólaltál, szerinted miért van szükség erre, hogy női formájú legyen egy robot?
2: Hát, ez egy érzékeny terület, de ne kerülgessük, mert hogy a nemzetközi szaksajtó is máshol sem beszél csak erről, illetve érinti a korunk egyik legnehezebb fiatalokat érintő jelenségét, amit incelnek hívnak, erről ugye a Netflix sorozat is volt, meg csak többé, ez azt jelenti, hogy önkéntelen cölibátus. A fiatalabb generációnak egy elég nagy része kapcsolat hiány él. Japánban mondhatni, hogy milyen társadalmat fertőző probléma, tehát nem tudnak vele mit kezdeni, hogy nem tudnak egymással kapcsolatba lépni. A fiatalok jó, Japán speciális társadalom, de nyugaton is abszolút probléma, például az Egyesült
1: Királyságban. Kati is ezt mondta egyébként.
2: És erre sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából 4 éve, 5 éve, 6 éve prognosztizáltam, az egyik korai Justin sejtés volt, hogy jön a pornogeddon, ami alatt azt értem, hogy ezek az emberek meg fogják találni, meg fogják kapni a maguk társait. Hát nézzétek meg, hogy másról se szól az elmúlt egy évnek a bulvár hírei, másról se szólnak, mint arról, hogy hány ember lépett kapcsolatba mesterséges intelligenciával, aminek még teste sincsen. Na most mi lesz akkor, ha belerakják majd egy robotba?
1: Várj egy picit, Viktor, tehát ebben most kicsit hadd kössek bele, vagy hadd vitatkozzak ezzel. Tehát a hírben is benne van, hogy kifejezetten nem szexbábúról van szó. Az eddig is egy létező termék volt a robotok.
2: Azt írja egy újságíró, hogy ez nem egy szexbábú, ettől ez még egy nagyon intenzív lépés.
3: Ezt maga a fejlesztő mondta.
2: Ismerjük fel azt a tévedést, hogy mondja, csodálkozunk rá, hogy írhat ilyet, miközben egyébként tudjuk, vagy látható, hogy a teljesen mesterséges intelligencia nélküli, élettelen, műanyag szexbabáknak a piaca az olyan szinten óriási, tehát hogy az embereknek nem kell benne mesterséges intelligencia, meg semmi ahhoz, hogy úgymond megúszósra vegyék a párkapcsolati életüket, vagy legalábbis egy nagy része az embereknek így áll hozzá, és hát ebből szerintem én azt jósolom, hogy népességcsökkenés lesz belőle, mert hogy ez a könnyebbik út, és
1: nézzük
2: hát az mindig is hajlamos.
1: Itt az aztatásában is nézzük meg egy másfajta megközelítéseket, hát ha van. Betyár is azt írta itt a forgatókönyvünkben, hogy ez nem robot nő, hanem női robot. Amivel azt akarta kifejezni, hogy nem szexbábú, hanem csak egyszerűen egy olyan, nem tudom én, robotasszisztens, akinél fontos az, hogy női kisugárzása legyen, és ezt a formái is megsegítik.
4: Vannak olyan területek az életben, amikor kifejezetten számítanak az ilyen nemi szerepek. Tehát például, ha az van, hogy hallottam olyan tipikus eset, hogy a 2 méteres nagy benga állat verekedett, és a 150 centis kis rendőrnő fékezte meg, miközben előtte már 4 darab 2 méteres rendőrt megvert. Aha. Mert hogy egész egyszerűen az volt, hogy a benne lévő ébe, hogy nőt nem ütök meg. Ez bele volt.
1: És az ő fellépésének új szerepe volt.
4: Igen, és ebben szerepe volt. És akkor rengeteg ilyen terület van az életben, ahol hozzá vagyunk szokva, hogy ez férfi szerep, ez női szerep. És hogyha nem azt kapjuk, amit megszoktunk, akkor nem érezzük ebben a helyzetben komfortosan magunkat.
1: Akkor lehet, hogy ilyen társadalmi sztereotípiákat akar erősíteni ez a női robot, nem, Kati?
4: Nem erősíteni, hanem inkább kiszolgálni. Kielégíteni.
1: Aha.
0: Jó, csak szerintem ebből a szempontból egészen más a keleti meg a nyugati kultúra, hogy gondolkodik a nők helyéről és szerepéről. És hogyha Viktorhoz így csatlakozva, hogyha ez az incel kultúra, akkor szerintem nagyon-nagyon rossz irány a női robotok megjelenése, mert hogy akkor azt a nézetet erősíti, hogy egyébként a nőket tárgyasítani kell. Amivel azt gondolom, hogy az asztaltársaság egyik tagja sem ért egyet.
3: Igen, de nem biztos, hogy ennyire negatív a mögötte lévő gondolat, mert magában a cikkben is, amely egyébként a fejlesztőt idézi, tehát sok minden nem az újságíró kitalálmánya, hanem az eredetiben, aki csinálja a cég, mondja így, hogy közelebb akarják ezeket a technológiai eszközöket hozni hozzánk emberekhez, tehát legyen ember formája, mert hát ha jobban, könnyebben, nagyobb szeretettel, nagyobb kedvel, motivációval fogadjuk el és használjuk ezeket az eszközöket, és ez most egy kicsit, de azért nem, de láttuk a képeket, nem nagyon nőies formákra kell gondolni, valamennyire inkább emlékeztet rá, semmi nincs túlzásban ezzel az eszközzel. Tehát én egy kicsit azért pozitívabban látom ezt a forgatókönyvet, de értem és érzem, hogy mire gondoltok, mert az emberek nem mindig pozitívan viszonyulnak az ilyen helyzetre, elkezdek taperolni, meg minden. Ne is akarjunk ezekről beszélni ebben a műsorban.
5: Jól emlékszem a felvételre, hogy nincsen arca ennek a robotnak.
3: Nincs arca, igen.
5: Borzasztó fontos lenne pedig, hogyha más a Viktor féle irányról lenne.
2: Én tudományosan azért ezt nem egy ilyen hurrá pesszimista, vagy nem tudom, megközelítés ez, hanem egyszerűen egy evolúciós veszélyre hívnám fel a figyelmet.
3: Érzem ezt, és számolni értem. Kell. Abszolút, csak nem biztos, hogy ez volt a cél.
5: Oké, én még azért hadd mondjam el, és mindjárt Tücsinek átadom a szót, hogy a vásárlók választhatnak nemet, tehát ugye ez csak egy kiinduló pont, hogy női a robot, de megválasztható a nem, testalkat, a hajstílus és a ruházat is. Tehát gyakorlatilag így, mint régen a Vinamba, ott is lehetett a kinézetét változtatni a programnak.
4: Ez a része az már az üveggyönyörben szülötteknek kategória, tehát hogy a vörös hajú nőkkel, mert az megy a bordó bútoromhoz című.
3: De miért nem képzelhetnénk aztán minden hátsó gondolat nélkül, hogy valaki vesz magának egy robotot, házi robotot, tegyük fel, hogy ez már egy egészen jó rendszer, és fölöltözteti rendes emberi ruhába, olyan, mint hogyha, és nem azért, mert neki nincsen emberi társa, hanem egyszerűen
4: praktikusabb,
3: megszokottabb, jobban beleillik, ami igenis humanizáló és android kultúránkba, hogy hát ember formájra antropomorfizáló vagyunk, hát így vagyunk.
5: Visszatér a cseléd, a digitális cseléd.
3: A negatív konnotációk nélkül.
4: Pontosan erről van szó, hogy mi emberek szeretjük az emberi társaságot. Emberek között érezzük magunkat jól. Hogy ennek vannak, mit tudom én, nemi aspektusai, meg egyéb, az egy dolog. De hogyha például én azt mondom, hogy otthonra kellene nekem egy kvázi cseléd, és van nekem egy kisgyerekem, akkor a kisgyerek miatt inkább egy nőit választok, mert a babysitterek 99%-a nő, a kisgyerekekkel sokkal erősebben kötődnek egy női karakterhez, jobban meg tudják őket nyugtatni, jobban hozzábújnak, egy teljesen más képet ad a családon belül.
5: És akkor fontos, hogy a hangja is női legyen, ugye?
4: Igen, tehát ezt az már evidens ezek után.
5: Az egész kisugárzása olyan legyen.
4: Jó, de hát már a GPS-nél már 10 éve ki tudjuk választani, hogy férfi vagy női hang legyen. Aztán van, ismerek olyan embereket, aki nőítésben férfi hangot rak, de ez megint egy más karakter kérdése. Tehát vannak ezek a társadalmi szerepek, amiket át kell, hogy vegyen a robot. Például egy idős asszony...
3: És bocsánat, ide tehetünk nyugodtan egy kérdőjelet is, és akkor Viktornak, meg Katinak is igaza van, hogy át kell, hogy vegye a robot a társadalmi szerepeket. Tehát én is úgy gondolom, hogy te, Tücsi, de értem a másik szempontot is. És hát mi nem vagyunk
2: ilyen egyértelműek. Én ezért mondtam, hogy ez egy jó csmánsk. Én azt jósolom, hogy a kényelmes, a kényelemben eltunyuló, elmély embereknek a nagy részénél átfogja. Ez egy jóslat. Tehát én azt mondom, hogy ez egy sejtés. Azt mondom, hogy szerintem átfogja, ha akarjuk mi itt most, ha nem.
4: Tehát ez a klasszikus eset, hogy a nemi szerepek meg a pornóipar. Tehát ha csak az jut az eszembe, hogy a 80-as években csak azért lett a VHS kiválasztva a két akkor létező szabvány közül, mert a pornóipar azt választotta ki, mint könnyebb és egyszerűbb, és egész egyszerűen olyan mértékű volt az iparra gyakorolt hatása, hogy az lett, amit őt kiválasztott. És most is, ahogy nem lehet eltüntetni a prostitúciót, nem lehet eltüntetni az ilyeneket, de viszont például ott van a másik, hogy megint egy pozitív véglet, hogy a kísérőnek, hogyha valakinek kell egy rendezvényre kísérő, egy hostess, ott is nem is szerepek vannak, hogy egy hölgy férfi hostess vállal, egy férfi meg női hostess vállal magának. Itt is ugyanez lesz majd, hogy ezekben a szerepekben, ami kategóriák, ahhoz fognak alkalmazni. Mindennek lesznek végletei, minden el lesz rontva, de van egy középen egy széles csapás, ahol működni fog a rendszer.
1: Kati?
0: Igazából csak amikor a fiataljaimat kérdezem arról, hogy szerintük a robotoknak ugyanolyan jogai vannak-e, mint az embereknek, és hogyha valaki humanoid robot, lásd Sofia, akinek még állampolgársága is van, érdekes módon teljes tagadás van, és azt mondják, hogy nem ennek ellenére. Szóval, hogy attól, hogy emberivé teszünk egy robotot, én nem vagyok benne biztos, hogy az emberek félelemérzete ezzel kapcsolatban csökken, meg hogy egyenrangúnak fogják tekinteni. Én ezt így nem gondolom.
1: Te jogászként mit gondolsz erről? Tehát jogot kellene adni a robotoknak?
0: Szerintem ez a jövő nagy kérdése, attól függ, hogy mire és hogyan használjuk, de hogy tényleg, tehát hogy mondjuk egy cukipapör robotra gondolva, tehát úgy elbírnám, hogy otthon is így elszórakoztatja az embert. De hogy ez egy játék és egy szórakozás.
1: Na, úgy érzem, hogy megint egy olyan tématerületet találtunk, amit fontos lesz követni a következő években, évtizedekben.
2: Ide még beszúrnék egy nagyon rövidet, erről beszéltünk már, amikor arról beszéltünk, hogy lehet-e szabadalma egy emlének. Ugye? Uh-huh. Emlékeztek rá.
1: Igen, igen.
2: És nem lehet, nem engedte az Európai Unió, holott egyébként az is egy jog, igaz? Tehát, hogy ott kezdődne.
0: Még nem
2: ott,
0: lehet, még nem lehet.
2: Még nem, igen, igaz.
3: Igen, és nem azt definiálja, hogy az Európai Unió nem engedte, hát ez egy jogelméleti kérdés, egy másik ország meg igen, tehát most ezzel
1: még dönthetnek másképpen 10 év múlva.
3: Persze, persze.
1: Aha. Na, szóval akkor követjük később.
6: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Maradunk most a jelennél, nem a jövőbe tekintünk, de picit jövőbe mutató a YouTube-nak a kezdeményezése, mert egy helyre gyűjtötte azokat a videókat, tartalmakat, ami a gyermekek mentális egészségének szempontjából fontos és ismeretterjesztő célú. Én azt tartom még itt fontosnak az elején, hogy ez a YouTube-nak, illetve a Google-nek, aki a YouTube mögött áll, hosszú távú stratégiájába illik bele. Tehát nagyon fontosnak tartják, hogy a tartalomszolgáltatásokban megbízható tartalmak legyenek, és akkor rögtön fölmerül bennem a kérdés, hogy lehet megbízható, úgyhogy egy globális szolgáltatásról van szó? Dr. Baracsi Katalin, internetjogász.
0: Én azt gondolom, hogy törekedni mindenképpen lehet rá, és egy olyan szolgáltatónak, aki az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldal, és hogy bármelyik országot nézzük, a top 3-ban van a YouTube fogyasztás, hát tennie kell olyan lépéseket ezzel kapcsolatban, ami segítheti, és hogy hát az ő hitelességét növelni fogja. Fontos, és az is kitér ebben, hogy hát a YouTube azért nem csak ilyen légből kapott ötletként, meg egy jó marketing fogásként nyúlt a mentális egészséghez, hanem tudományos szervezeteket is bevontak, és felmérték azt, hogy egyébként a mai fiatalok már nem tudományos cikkeket, publikációkat olvasnak, vagy esetleg valódi húsvér szakembereket kérdeznek, hanem rövid videókból tájékozódnak, hogyha a lelki életüket érintő problémákról és kérdésekről van szó.
1: És meg ami nagyon fontos, hogy a YouTube-on is, meg a Google-ben is van kereső, és akkor gondolom ők ezt látják, hogy a fiatalok erre keresnek, erre a témakörre.
0: Hogyne, hát nyilvánvalóan, hiszen ebből tanul az ő algoritmusuk is, meg hogy így állítják össze a keresési találatokat. De hogy ez egy kockázatos dolog. Mert hogy nyilvánvalóan az internet megteremtette annak a lehetőségét, hogy bármelyikünk bármilyen tartalomról előállítson dolgokat.
1: Ja, az a kockázatos dolog, hogy
0: bárki,
1: teljes dolgot, megbízható dolgot
0: igen,
1: mondunk
0: és hogy azt, hogy egyébként milyen alapon mondok hiteles információkat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk egy nem jogász is kiállhat és magyarázhatja az aktuális ország büntető törvénykönyvét, de nem biztos, hogy ezek valódi információt fognak tartalmazni. A fiatalok számára a mentális egészség meg pontosan egy ilyen kulcsfontosságú mozzanat, hiszen a 13-17 éves korosztálynak alakulóban van a személyisége. Itt komoly lelki és fizikai megterhelések vannak. Néha ők maguk sem tudják, hogy egyébként mi történik a szervezetükben, akár külső, akár belső változások, és hogy nem biztos, hogy olyan valódi emberi kapcsolataik vannak, akikkel ezeket a félelmeket, kételyeket meg tudják osztani, és akkor jön a net, és jönnek ezek a tartalmak. De mi történik akkor, hogyha valami rosszat látok?
1: Várj egy picit, Kati, te nagyon sokat találkozol fiatalokkal, gyerekekkel, tinédzserekkel is.
0: Ez így van.
1: Hogy látod, a mai tizenéveseket tényleg foglalkoztatja ez a témakör? Mert hogyha én visszagondolok a 13 éves, 14 éves koromra, engem egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen mentális problémák vannak. Tök más dolgokkal foglalkoztam.
0: Szerintem egyébként azért...
3: Bocsánat, lehet, hogy te így voltál, és lehet, hogy mások a te korosztályodban meg egész másképp voltak, és kínlódtak, és ugye 40 évvel ezelőtt, 45 évvel ezelőtt, amikor én ilyen gyerek voltam, akkor ilyen lehetőség értelemszerűen nem volt. Tehát, hogyha nekem valamilyen mentális problémám volt, nem biztos, hogy tudtam, hogy az van, aha, csak azt éreztem, hogy nagyon rosszul vagyok, és nem, nyilván a szüleimmel ilyen mélységben nem tudok mindent megbeszélni, akkor meg kivel? Lehet, hogy azért vagyok nagyon rosszul, mert az osztálytársaimat nem kedvelem, vagy ők nem kedvelnek engem, és akkor most mit csináljak? Most pedig ugye itt van a társunk, az internet, a Google, a YouTube, mindent megtalálunk rajta, és az a kérdés, ez nagyon releváns egyébként, amit Kati mondasz, hogy szó szerint mindent megtalálunk, értsd ennek a negatív értelmét.
0: Hát
3: tehát mindent. Tehát, hogy kontrollálatlan, én kiadhatom magam pszichológusnak, pedig nem az vagyok.
1: Úgy mondod, hogy mindent és annak ez ellenkezőjét is.
3: Pontosan. Aha. Mindennel együtt, ami rossz is, meg jó is. És honnan válogatom ki, hogy miben, mi hiteles és miben hihetek?
0: Szerintem így Árpira reagálva, hogy egyébként miért nem foglalkoznak ezzel. Azért, mert hogy egyrészt nem volt a tudományos közbeszédben sem az, hogy a mentális egészségünk kell foglalkozni kell, és hogy nagyon egyszerűen elintézték, hogy akinek ilyen jellegű problémája van, az biztos bolond. Most nagyon sarkos.
3: Vagy rossz gyerek.
0: Most nagyon sarkosan fogalmaztam ezzel kapcsolatban, de én azt látom, hogy az utánunk jövő generáció erre már sokkal több időt és figyelmet fordít, és hogy számukra fontos az, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, és hogy ehhez vannak egyébként már ifjúsági szervezetek is, például mondjuk a kék vonal, akiknél önfelettel lehet bármiről beszélgetni.
1: De tényleg fölmerülnek ezek a kérdések? Mert a cikkben ezt olvastam, hogy abszolút, a depresszió, szorongás, ADHD, étkezési zavarok.
0: Mindenképpen meg tudom erősíteni, és hogy erre vannak olyan szélsőséges reakciók is, amikor egyébként egy fiatal mondjuk más belső problémáját úgy szeretné előtérbe helyezni, hogy kitalál magának egy tünetet, kitalál magának egy mentális
3: azaz,
0: betegséget.
3: Azaz, hát ezzel vissza is lehet élni.
0: Hogyne, ezzel maximálisan is. De hogy nyilván, aki egy jó szakember, és hogy mögé lát ebbe, akkor azért ezek felismerhetőek, hogy mi és hogyan történik. De hogy mit csinálnak? Hát azért mégiscsak van egy válaszfal, mert nem biztos, hogy besétálok az iskolába az iskolapszichológushoz, vagy beszélek az anyukámmal erről, hogy mi és hogyan történik. Sokkal egyszerűbb megnéznem mondjuk egy 30 vagy mondjuk max. 3 perces videót erről, és hogy miért kell, hogy ezt csekkolják. Azért, hogy tényleg a valódi szakemberek jelenjenek meg, mert hát a mesterséges intelligencia korában már igazából mindenből is elő tudjuk állítani ezeket a tartalmakat, és azt érzem, hogy nem elég fejlett a kritikus gondolkodásunk. Szóval, hogy amit látunk, az generációktól függetlenül úgy működik, hogy akin akkor ezt elhiszem.
1: Megnézegetted ezeket a videókat?
0: Én igazából így a szavakra és azok jutottak eszembe, amikor készültem, hogy a fiatalok mire szoktak rákeresni, és hogy ugye más platformok is csinálják már azt, hogy például amikor az öngyilkosság szó megjelenik, akkor azt nem engednek ilyen tartalmakat, nem mutatnak meg. A másik ilyen fontos téma, és ez is nyilván a mentális jólétünkkel összefügg, az étkezési zavarok témája. Szóval, hogy a lányok, amikor a diéta szóra rákeresnek, akkor mennyi fals információval találkozhatnak, és hogy mi a probléma? Hát az, hogy egy ilyen mentális probléma akár fizikai veszélybe is sodorhat minket. És hogy ezért kell a szolgáltatónak, ha már ott vannak a fiatalok, akkor igen, szemlézzem, és a felelősségem, mert hogy, és akkor ez már jogi oldal is szerintem, hogyha mondjuk ennek hatására valaki belekezd valamilyen terápiás vagy öngyógyítós folyamatba, és még nagyobb károkat okoz saját magának, akkor ott a szolgáltató felelőssége is felmerül, hiszen ugye az OpenAI ellen is van már per azzal kapcsolatban, hogy az öngyilkosságban hogyan közreműködött, hát akkor a YouTube szerintem szeretné ezt a részét meglépni és elkerülni.
1: Szerintem ez mindenképpen dicséretes, de azért fölmerülhet a kérdés, hogy nem kellene ezt helyi szinten ugyanilyen kis szolgáltatásokat csinálni, mint Magyarországon vagy Szlovákiában ugyanilyen YouTube sarkokat kialakítani?
0: Valószínűleg. Szerintem ez náluk is egy kísérlet, és kíváncsiak arra, hogy a világ különböző pontjain erre hogy reagálnak, hiszen alapvetően ez most a tengeren túlon fog elindulni, illetve már ott el is indult ez a folyamat, és akkor szépen lassan, szerintem olyan fél egy év leforgása alatt az európai kontinenst is utól fogja ezt érni. Ami pedig szerintem egy jó hír, hogy azért nálunk is vannak hiteles tartalom előállítók, akik meg nagyon jól értik a fiatalok nyelvét. És amikor meg szoktam kérdezni, hogy egyébként ki az, aki már tanult valamit az internetről, vagy mit látott és hogy látott, akkor egyébként a megbízható szakemberek neve kerül elő, és hogy olyan, tehát hogy amikor ilyen mentális kérdésekről beszélgetünk, például függőségről, akár a közösségi médiában a lájkvadászatról, akkor már tudnak olyan szakembert mondani, akiket láttak, és azt mondják, hogy igen, én meggyőződtem, mert hogy oda volt írva, hogy pszichológus, szóval, hogy ezen nekünk is kéne fejleszteni, hogy aki vállalja az arcát egy ilyen közösségi média tartalomnál, akkor ne csak az arcát, hanem a hitelességét is, mert hogy sokan nézik, és azzal, hogy készítek egy videót, azzal felelősségem van, hogy valódi és hiteles információkat adjak át.
1: De ez biztató tendencia, amit mondtál, meg szerintem jó hír, amiben most belekezdett a YouTube, úgyhogy szurkolunk nekik, hajrá!
6: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Én emlékszem rá, hogy 30 évvel ezelőtt is felmerült, hogy az internet korában a kis nyelvek veszélybe kerülnek, és egyre gyorsabban tűnnek majd el. Most szerintem fölmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia korában nagyobb veszélyben vannak-e a nemzetek, kis nemzetek nyelvei. Mi itt ebben a műsorban az elmúlt hetekben bemutattunk egy kezdeményezést arra, hogy a szlovákiai magyar közösséget éppenséggel segítheti majd az EMMI, a mesterséges intelligencia, abban, hogy az önkormányzati hivatalokban a magyar nyelvű ügyintézésben könnyebben használják a saját nyelvüket, a magyart. De nem minden országban alakulhat ez ilyen jól. Például az izlandi nyelv lehet, hogy veszélyben van. Katrín Jakobsdóttir, Izland korábbi miniszterelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy egy generáción belül elsöpörheti az angol nyelv az izlandit. Ennek van valami alapja, Bódi Zoltán nyelvész?
3: Alapja van, mindenféleképpen van. Egy picit muszáj Izlandról, Izland nyelvi helyzetéről beszélnem, ne ijedjen meg, senki nem fog nagy előadást tartani, pedig tudnék és szeretnék is, mert nagyon szeretem ezt a területet.
1: Mert egy külön műsort indítunk el.
3: Köszönöm szépen, nagyon jó. Szóval, Izland több száz éven keresztül dán uralom alatt állt. Ez az izlandi nemzetre és az izlandi nyelvre is rátette a bélyegét. Rengeteg
1: eldánosodott?
3: Igen. Két különböző nyelvcsaládról beszélünk, a dán és az izlandi, de azért van köztük kapcsolat. Rengeteg dán kifejezés került az izlandi, mert minden most állítsatok le, mert akkor belemegyek az egészbe. Szóval dán hatás alatt volt. A 19. században, annak is a második fele környéken, a 20. század legelejére ebben az időszakban egész Európán végig söpört ugye a nemzetté válásnak a mozgalma, a romantika, felvilágosodás.
1: A magyar nemzetet is nagyon érintett.
3: Így van, erről is nagyon szívesen beszélnék, megint állítsatok le, mert kimegyünk a műsoridőből.
1: Most megjön az angol nyelvnek az iszonyú hatása.
3: Mi a 19. a 20. század legelején ugye Izlandon megteremtődött végre a független gondolkodás, a független élet, meg a nemzetté válás kategóriája, és erőteljesen elkezdett az izlandi kultúra, az izlandi nyelv is elmozdulni abba az irányba, hogy izlandiasítsuk vissza a nyelvünket, az izlandi nyelvet, amelyik nem dán, hanem egy másik.
1: Sikerült nekik?
3: Igen, nagyon erőteljes, úgymond purista mozgalom indult el a nyelv. A purizmus azt jelenti, hogy a nyelvet tisztítsuk meg az idegen szavaktól, idegen kifejezésektől, mert az nem jó. Na most ezt objektíven szemlélve ez nem egy okos gondolat, de az izlandi...
1: Nem tartható.
3: Hát igen. Viszont az izlandi történetet ismerve és történelmet ismerve ez abszolút releváns dolog volt. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a nemzeti kultúra védelme, az anyanyelv védelme, az anyanyelv ápolása, és a jó értelemben purista gondolkodás az izlandi kultúrában és az izlandi társadalomban teljesen bevett dolog, teljesen hétköznapi dolog.
1: Tehát így kell értelmeznünk a miniszterelnök, a volt miniszterelnök
3: szavait. Így van, ha ebbe a kontextusba helyezzük be a volt miniszterelnöknek a gondolatait, akkor jobban érthetjük, hogy ez egy viszonylag hétköznapi politikai, illetve társadalmi megjegyzés, a aggodalom, hogy vigyázzunk a nyelvünkre. Ugyanakkor meg igen, korábban mondtad az angolt, ma ott tartunk már, ugye Izlandnak a helyét, hogyha lehet, tehát a földrajzi helyét, nagyon-nagyon közel van ugye a brit birodalomhoz, a brit szigetekhez, ugyanakkor meg a skandináv környezethez is. Ne felejtsük el, hogy Izland lakosság olyan 380 ezer fő, nagyjából ennyiről, ennyi emberről beszélünk, van egy darab egyetem.
5: Egy nagyvárosnyi társadalom.
3: Tulajdonképpen igen.
5: És azt olvastam,
3: rendkívül
5: hogy
3: főleg
5: a fiatalok, és gondolom, hogy inkább az informatika meg az internet hatására nagyon erőteljesen az angol felé mennek. Vannak olyan gyerekek, akik egymással angolul beszélnek. Izlandon.
3: Igen, és akkor kapcsoljunk is át a digitális kultúrára. Ugye erre egy ilyen pici piacra a nagy nemzetközi informatikai szolgáltatóknak, hardware, szoftver szolgáltatóknak, szervezeteknek, cégeknek egyszerűen nem éri meg erőteljesen honosítani, még annyira sem, mint nekünk magyaroknak, mert mi ahhoz képest, hogy hatalmas piac vagyunk, a globálisan nem nagyon, de az izlandihoz képest.
5: Tehát itt hát ez nagyobb
3: hát
5: piac.
3: Persze, tehát ez egy valós probléma, és az izlandiak ezt megpróbálják megoldani úgy, hogy az egyetemen, tehát a tudományban dolgozó emberek számára a honosítás, terminológiai honosítás és egyéb ilyen honosítási folyamatokat kifejezetten támogatják. Ez egy nagyon fontos előmeneteli szempont. Ugyanakkor meg ne tagadjuk a tényeket, Izland nagyon ki van téve az angol nyelv hatásának, és nyilvánvaló, hogy tényszerű, hogy mindig a fiatal generáció az, amelyik a változások felé orientálódik, és ez nem egy elítélendő dolog, mert az embereknek a viszonyulása a használatban lévő nyelv, ez mindig egy saját döntés, tehát hogy könnyebb neki érvényesülni, mi egyszerűbb neki, mi praktikusabb, stb. Az izlandi egyetemeken a doktori tanulmányokat angolul kell benyújtani. Lehet izlandiul is, tehát van egy ilyen ellentmondásban, mert ugyanakkor meg érdeke az izlandi nyelvpolitikának, hogy az izlandi kultúrát, tudományt, tudást azt nemzetköziesítse, mert nem tudnak más tenni, mert nagyon kevesen vannak. Tehát nem a világ fog izlandiul megtanulni, neki kell megtanulniak a világnyelven. Tehát valóban nagyon veszélyezteti őket az angol, de hogyha visszakanyarodunk az induló kifejezésre, hogy vajon pont a mesterséges intelligencia lesz-e az, amelyik egy generáció ért 30 év.
5: Ez végletesen felgyorsítaná ezt a nyelvi folyamatot, hogyha jól értem.
3: Én úgy gondolom, hogy pontosan nem a mesterséges intelligencia lesz az, mert a nagy nyelvi modellek minden olyan nyelven értenek valamennyire, amelyről nagyobb mennyiségben találnak az interneten nyelvi adatot. Na most az izlandiak azért arra figyeltek, hogy a webben az izlandi tartalmak megjelenjenek. Nyilván nehéz nekik nagyon, mert egy átlag izlandi polgár nyilvánvalóan tud angolul, és mondom, nyilvánvalóan tud angolul, nem elvárás, hanem tény, és innentől kezdve a web, meg a média, meg minden, amit a neten keresztül elérnek, az természetes része az izlandi napi életnek, de ezzel együtt azért arra figyeltek az izlandiak, hogy legyen izlandi tartalom. Ha ez változik, na akkor van baj. De ez nem a mesterséges intelligencia miatt várható, a mesterséges intelligencia éppen, hogy felszínen tud tartani kis nyelveket.
5: Oké, hát akkor reméljük, hogy az izlandi nyelv megmarad. Szerinted akkor megmarad, ha jól értem?
3: Valamilyen helyzetben igen, egy szűk funkcióban igen, és globálisan viszont teret fog veszíteni.
6: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
5: Van még egy nagyon érdekes kerekasztal témánk. A Washington Post elemzése szerint a ChatGPT 10-szer gyakrabban erősíti meg a felhasználó állításait, mint hogy kijavítaná őket. 47 ezer beszélgetést vizsgáltak meg, ebből 17.500 esetben a ChatGPT igen vagy pontosan kezdett el, tehát így kezdte a választ, és ezzel megerősítette a felhasználónak a téveszméit. A téveszmék támogatásáról van most itt tehát szó, még az abszurd kérdésekre is, például a Google és a Szörny RT közös világuralmi terve, ami ugye ez egy filmbeli mozzanat, tehát egy kitalált dolog, hajlamos volt bizonyítékokat gyártani a mesterséges intelligenciának nevezett nagynyelvi modell. Uh-huh. Mi következik szerintetek mindebből?
4: Jaj Istenem, mind meghalunk.
1: Mi? Igen? Kati?
0: Igen, biztos, ez fog bekövetkezni. Hát ez eléggé tragikus. Engem egyébként aggaszt, mert hogy ahhoz képest, hogy az embereknek pontosan a kritikus gondolkodásukat kéne fejleszteni, és hogy ez a technológia egy megfelelő segítő lehet, hogyha jól használom és jól kezelem a mindennapi munkámban, vagy ha diák vagyok, akkor a tanulmányaim előmenetelében, azzal, hogy a saját hülyeségeimről is meg tudom győzni, ez önmagában egy kockázati forrás. Tehát tényleg el lehet hitetni bármelyik mesterséges intelligenciával, hogy 2 + 2 = 5, és ezt fogja válaszolni, de hogy szerintem ebben a tanulási folyamatban az is egy meghatározó dolog, hogyha hülyeséget ír le, akkor ki kell javítani. Én például rendszeresen, tehát hogyha valamilyen a digitális világhoz kapcsolódó nem megfelelő terminológiát használ, állandóan a cyberbullyingra azt írja, hogy internet és zaklatás, én folyamatosan kijavítatom vele, hogy ez online bántalmazás.
1: De mindez visszakanyarodva a te első témádra. A cikk szerint a legnagyobb gond, hogy a ChatGPT hajlamos azt mondani, amit a felhasználó hallani akar. Tehát lehetnek olyan tinédzserek, akik nem a YouTube-on keresik például a nem mentális problémákkal kapcsolatos témákat, sőt, hanem megkérdezik a ChatGPT-t.
0: Nem csak az, hogy a mentális problémákkal kapcsolatos témákat, hanem egyre több olyan fiatal van, és ez engem is nagyon elgondolkodtat, aki hosszú órákat, mint egy baráttal beszélget a mesterséges intelligenciával, és szerintem ebben a körben is ismert, hogy van olyan AI, amit kifejezetten arra fejlesztettek, hogy így a személyes kapcsolatokat erősítse.
1: Na, és akkor így viszont állati veszélyes, hogyha
0: nagyon-nagyon
1: a rendszer azt válaszolgatja, amit a felhasználó hallani akar.
0: Persze, és hogy nyilvánvalóan ide nincs beépítve egy fék, mint hogy mondjuk egy sima keresésbe, amikor mondjuk önsértő tartalomra keresek rá, hogy akkor állj és ne tovább, ő ezt nem fogja leállítani, és hát tudjuk, hogy van olyan AI is, ami pedig kifejezetten az ilyen tartalmak elmélyítésében segít. Én ezt nem tartom jó iránynak, szóval, hogy itt is kéne valamilyen biztonsági fék és rés azzal kapcsolatban.
1: Fék-féket.
0: Hát, de hogy muszáj lenne, tehát, hogy leállítani ezeket a beszélgetéseket. Ugye például az OpenAI, a ChatGPT-vel és a DeepSeek-kel már alapvetően itt elkezdtek finom hangolni, mert hogyha a ChatGPT-től mondjuk erőszakos tartalmat kérdezek, akkor nem válaszol. Ezzel szemben a DeepSeek-en több oldalon keresztül kaphatok ilyen információt. Ezt a fiataljaimtól tudom, azt mondták, hogy őket ez jobban érdekli. De hogy ez már nem csak az, hogy őket mi érdekli, hanem ez egy társadalmi probléma is. Hogy egy mai fiatalt miért az erőszakos tartalmak, vagy az önsértő tartalmak érdekelnek. Szóval most itt van egy technológia, amit használnak így meg úgy, mindannyian tanuljuk, de hogy mögötte meg sokkal komolyabb problémák vannak, ahová szerintem valódi emberi megoldásokra van szükség.
1: Uraim, Viktor a vonalban, illetve ti itt az tartásságban, nektek van ötletetek arra, hogy hogyan lehetne ezzel okosan, nem tudom, okosan bánni, hogy ne erősítse meg hülyeségeket a mesterséges intelligenciának nevezett rendszer?
2: Az egy promptolási irány, hogy ezt kikapcsolod, mert ugye eleve mondjuk normálisan beszélgetsz bármelyikkel, de a ChatGPT valóban ebben nagyon gyenge. Nagyon barátságos, nagyon megerősítő, hízelgő, de hízelgő az jobb szó, jobban kifejezi. Akkor rengeteget kell írnod arról, hogy ne udvariaskodj, csak a lényeget, kerüld a felesleges frazeológiát, stb. Ezt le kell írnod, hogyha olyan választ szeretnél, ami lényegre törő.
1: És lehet, hogy van olyan, aki pont ezt akarja, hogy hát az egy kicsit udvaroljon, meg mondjon kedveseket.
2: Ez mindannyiunknak, amikor hátradőlünk, hogy elengedjük magunkat, ez mindannyiunknak jól esik, mert ehhez vagyunk szocializálva a normális emberi interakcióink során. Én annyiban iterálnám nagyon picit a Katinak, amit mondott, vagy én úgy csatlakoznék oda, hogy a veszélyes dolgokat én is szűrném, itt most Arthur hangján megszólalva, akkor most, srácok, akkor most beengedjük a megfigyelő rendszert, akkor látni fogja, miről beszélgetsz. Tehát érted, hogy ha szűrni akarod, akkor azt valakinek auditálni kell, valakinek látni kell. Lehet, hogy az OpenAI-nak, de az is lehet, hogy az Európai Unió EMI chat ellenőrző hivatala, nem tudom, beszélgetés felügyeleti a rendszerének, érted, hogyha létrehoznak egy ilyet.
3: És ez már nagyon rosszul hangzik megint.
2: Hát igen.
0: Jó,
2: igen.
0: De most figyeljetek, vannak kételjétek azzal kapcsolatban, hogy egyébként nem olvassák el a beszélgetéseinket hozzánk hasonló emberek?
1: Hát egy tinédzser még esetében lehet, hogy nem gondolja ezt, hogy elolvassák.
4: Nekem az a fő problémám most, hogy iszonyú mennyiségű fake információ zúdó ránk.
3: És igen. Mármint hamis információ?
4: Hamis információ. És ami engem különösen kétségbe ejt, hogy az emberek egy jelentős százalékát nem érdekli, hogy ez nem igaz, ha tetszik neki a tartalom. Tehát például én naponta közlök x darab tartalmat, és a munkámnak egyre kisebb része a tartalomnak a közlése, és egyre nagyobb része a tartalom ellenőrzése, hogy ez a valódi információ-e, amit én meg akarok, tovább akarok osztani. És most már eljutottam oda, hogy egy megosztásra jut 8-10 olyan információ, ami valótlan. És akkor belefutok máshol is, és például ellenőriztem egy témát. Megtaláltam egy másik helyen, és kommentként odaírtam, hogy ez a történet nem igaz, ellenőriztem. Mi volt a válasz több embertől is? Mert nem avval törődsz, ami a mondani való. Nem az az érdekes, hogy igaz-e vagy nem, hanem hogy mit akar közölni a történet.
3: Igen, de ezek az emberi reakciók, viszont itt most egy mesterséges intelligenciának nevezett rendszerről beszélünk, amelyik egyébként megint rádöbbentünk. A hallgatók, hogyha most figyeltek erre a számomra borzasztó izgalmas párbeszédre, amit most elhangzott, könnyen rájöhetnek, hogy ez nem az. Ez nem, ha intelligencia
1: mármint,
3: lenne...
1: Nem mesterséges intelligencia.
3: Igen, igen. Tehát mesterséges, de nem intelligencia. Mert ha intelligencia lenne, akkor tudná az etikai korlátokat, akkor tudná a tényellenőrzésnek a szabályait. Jó, igazad van, Tücsi, emberek között is óriási a szórás intelligencia tekintetében. Tehát én mélységesen sajnálok téged ezekért a helyzetekért. A te alkatod olyan, hogy szerintem mindent kibírsz, én ezt nagyon nem bír, nagyon nehezen viselném, de szóval itt ez nem intelligencia, ez egy gépi tanuló rendszer, és azt tanulja, amilyen, és úgy tanul, ahogy promptolunk neki, igen, igazad van, Viktor, nagyon lényeges a promptolás, nagyon kevesen tudjuk a világban, hogy ez a mesterséges idézőjelbetett intelligencia rendszerek használtának a kulcsa, és hát ugye azt tanulja, és úgy tanulja, hogy ő tud, és amit talál. Igen, és ez nem intelligencia, tudná, akkor tudná. Tehát ezek a tévedések, meg a halucinálások, meg hogy mindig rendelkezésre, meg mindig udvarol nekem, minden, ez azt mutatja abszurd módon, hogy jól működik a nyelvi modell. Tehát ezt így hoztuk létre.
1: Jó, de akkor most akkor innentől kezd el kéne döntenünk, hogy nem azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, hanem nagy nyelvi modell, de hát már mindenki megszokta, hogy mesterséges intelligencia.
3: Hát egy gépi tanulórendszer.
2: Bocsánat, tudjátok, mire utalt most az Oli finoman vissza, így körbeírva? Hát a múlt heti adásunkra, ahol elhangzott, hogy a bizonyos hallgatólagos tudás, amit nem tud. Ugye Polányi Mihály, a tacit knowledge.
6: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Na, akkor még újdonságokkal foglalkozzunk viszonylag gyorsan, mert nagyon telik az időnk. A Google kedden elérhetővé tette az eddigi legfejlettebb AI modelljét, most már mondhatnám Emmy modellnek, a Gemini 3-at. Több teszten is felülmúlta az OpenAI legjobb modelljét, a GPT 5.1 Thinking-et. Jó, mondom, Viktor.
2: Hát egy GPT 5 sorozatot, mondjuk fogalmazunk így, mert hol az 5 dolgozik, hol az 5.1, de igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rövidre fogjam a mondandómat. A figyelem egy ideje a Google-t, a Gemini-jal dolgozom egy ideje, én rendszeresen dolgozom a ChatGPT-vel is, és a Gemini-jal is. Nem kódolok, de főleg folyószövegeket íratok, vagy akár jogi szövegeket íratok, tehát hivatalos ügyeket intézek, vagy akár kutatásokat végzek velük, és azt érzem, és ez most szerintem fordulópontnál vagyunk. Azt éreztem már egy jó ideje, hogy a Google nagyon erősödik, a Gemini nagyon erősödik, és most kifejezetten azt kell, hogy mondjam, hogy a Gemini-t, a GPT 5-öt, és ezt az új kínai csodagyereket, a Kimi K2 ez a neve, összehasonlítva, amelyik most robbant be, nem a semmiből, mert 2023 óta fejleszték, de nagyjából most kezdett el számottevő eredményeket elérni. Szóval ezeket összevetve egyértelműen a Gemini 3 Pro lelépte a ChatGPT-t, méghozzá hallucinációmentes, pontos történetmesélésben, szóval sok mindenben. Még a Humanity's the Last Exam nevű borzalmas tesztet, elvégezhetetlen tesztet, az emberiség legutolsó vizsgája című teszt, most képzeljétek el, hogy ez mi lehet. Milyen lehet?
3: Én vizsgáztam egy pár szó, nagyon nehezett, de ez borzalmas lehet.
2: Igen, még azt is 8%-kal magasabb eredményi, ez 37, ez a 8-al több, oldotta meg, mint a GPT 5. Szóval jobb a Gemini, én már egyébként inkább azt használom, és erre a gyakorlat vezetett rá, tehát kénytelen, kelletlen, mert hogy a ChatGPT-vel indultam, és évek állandó használata azért az emberbe kialakít egy rutint, plusz rengeteg beszélgetésed benne van,
3: hát, ami meg számít. A kötődés, ugye?
2: Hát meg az a tudás, amit összeszedett rólad, ez a nyelvi modell, mert azért ezekből az adatbázis készül arról, hogy téged mi érdekel, hogyan, ezt ő elemzi, főleg ha megkéred rá, akkor meg végképp memóriába tölti, és ezt mind átemelni, hát ezt én nem csináltam meg, szerintem nincs ember, aki ezt megcsinálja, amíg ezt nem teszik, hogy migrálhatóvá, szép szóval kifejezve, addig ez nehéz.
1: Viktor, én azt olvastam, hogy a DeepMind vezetői szerint ez egy újabb lépés a mesterséges általános intelligencia felé. Ez igaz?
2: Ha egy éve kérdezel, akkor fú, de beállok mögéd, és zátlót bontok, és nem, most az Oli mögé állok, szóval nem. Szerintem nem. Érezhetőek a korlátok. Egyre szkeptikusabb vagyok az olyan megközelítésekkel kapcsolatban, hogy valami furcsát végez a gép, amit nem lenne neki szabad. Szerintem nem végez semmilyen furcsát. Van annak oka, csak maximum ki kell deríteni, hogy mi. És ugye ezek az adatbázisok, nyelvi modellek és adatbázisokon dolgozó nyelvi modellek, amik tanulnak minket annyira, mint egy nagyon okos, lekérdező algoritmus, ami mondjuk a Szilágyi Árpád nevű adatbázison fut. Most ezt így képzeljétek el. Tehát, hogy az minél többet megtud erről a Szilágyi Árpád nevű entitásról, annál pontosabb válaszokat fog neki adni, annál jobban még azt is meg fogja érezni, hogy hogyan kell őt úgy szembe dicsérni, hogy ne érezze annak. Tehát, hogy minden megtanul rólad, de ez mind csak statisztika. Tehát a statisztikából ezt le lehet vezetni, az helyzet szerintem.
1: Vagy például a posztmodern műsorról is fel lehet tanítani.
2: Így van, hát én csináltam egy ilyen tesztet ezzel, az nagyon érdekes volt. Életem első kódolási egyébként promptja. Tehát ez volt a kódolási szüzességemet, itt el is veszítettem. A Postmodemről kértem, nagyon röviden annyit írtam, hogy mutass be nekem a Postmodem című podcastet, rádióműsort, ami a Pátria Rádióban hallható, és hoz létre egy egyedi interaktív weboldalt galériával. Ennyi. És képzeljétek el, hogy egy elképesztő weboldalt csinált. A tárpi előtt ott van most, ha jól gondolom, a számítógépen.
1: Tehát ez, amit én itt most látok a laptopomon, azt ezzel az egy prompttal hoztad létre?
2: Ezzel az egy prompttal hoztam létre.
1: Tehát mondjátok már el, hogy... Mert itt van tényleg egy menü, főoldal, epizódok, galéria, asztaltársaság.
3: A képeket honnan szedte például?
1: Galérián belemegyünk, akkor a Bódi Zoltán netnyelvész, tessék, itt van. Digitális nyelvészet és az infószótár rovat felelő. Én képeket nem látok azért Zoliról.
2: Én kértem külön, hogy képeket is keressen. Ezt valószínűleg adat vagy jogvédelmi okokból nem tette meg, de mindenkinek csinált egy ilyen kis JavaScript-es, kis lenyíló. Nagyon, én szinte egyébként itt egy designer szinte hozzá se nyúlnék.
1: Dr. Baracsi Katalin internet jogász, a digitális jogi kérdések és a szülő-gyermek online kapcsolata.
0: Ó, nagyon fontos.
1: Ugye? Na, szóval tényleg. És akkor ez egy prompttal állt elő. A főoldalon egyébként van itt még egy üzenet is. Minden, ami tegnap volt és ma is formálja a holnapot. Hát ez inkább fordítva, nem, hogy minden, ami holnap lesz, és már ma is formálja a holnapot.
3: Hát nem is tudom.
2: Én megkockáztatom egyébként, hogyha ez az én teszt projektem lenne, én ezt kiraknám úgy, ahogy van. Tehát vállalható. Magyarul ez a legelső próbálkozása vállalható. Szerintem az nagyon durva.
1: Hát gratulálunk akkor hozzá, akinek is. Nem a Gemini-nek.
2: Ez a Gemini-nek.
1: Gemini-nak. Köszönjük
2: szépen. Mondjuk még pár szót. Egyébként a ChatGPT-t a legutóbbi időben főképp, ha dicsérték, én mindig azt hallottam, hogy mindig azzal találkoztam, hogy az orvosi diagnózisok kapcsán, és akkor gyorsan mondjuk, hogy senki ne használjon emmit orvosi diagnosztikára, az orvosát használja erre, és a kezelőorvosát és a gyógyszerészét, de egyébként meg, ha tüneteket akarsz vele elemeztetni, mert azt azért miért ne, ránézni érdekes, akkor az én összehasonlításomban az lett az eredmény, hogy a ChatGPT leginkább egy ilyen szakvizsgázott szakorvosra hasonlít. A Gemini 3 egy kutatótudós, ott nagyon viccesen súmázták az összehasonlító elemzések, az orvosi szempontból készülő összehasonlító elemzések. Azt mondták, hogy olyan zseni, aki el tudja magyarázni neked a betegség molekuláris működését, de lehet, hogy közben nem mondja meg, hogy csak megfáztál. Hát, hogy ez egy ilyen irány, kutató irány.
1: Oké, okay, Viktor, hadd köszönjem most meg, mert már nagyon kevés időnk maradt itt a rendkívül fontos témára, ami még következik.
6: Postmodem.
1: A múlt heti műsorban ugyanis már elkezdtünk beszélni arról a dél-koreai hűtőgépről, ami rendkívül sokba kerül, viszont cserébe reklámokat szolgáltat.
4: Igen, ez valóban egy kicsit pofátlanságnak érzem. Az egy teljesen természetes reakció lett a képek gyártóitól, hogy megjelent a hűtőszekrényeken egy TV monitor. egy számítógéppel.
3: Igen.
4: A családban, minden átlagos családban a hűtőajtó, a központi kommunikációs egység. Oda rakott fel kis mágnessel a fotókat, a bevásárlólistát.
5: Igen, csak még a biomechanikus printerrel készülő feliratok.
3: Gyerekek, de gáz, nekünk beépített hűtőszekrényünk van. Konyhabútor.
0: Arra nem tudsz mágnest rakni. Én mondjuk nekem a beszélő hűtőket kedvelem. Na, tehát akik megmondják, hogy mit kell venni.
3: Szóval ma már általános, mi ilyen old school család vagyunk, tehát akkor általános, hogy van kijelző a hűtőszekrény.
4: Nem, az még nem általános, de teljesen természetes, de én is otthon fával például én is beborítottam a hűtőszekrényemet, de egy körülbelül A4-es felületen kihagytam a faburkolatot, hogy a fém felületre mágnessel föl tudjuk rakni
5: a feliratokat.
4: Például ilyenek, hogy amikor évente jön egyszer a kazán szerelő. Annak az értesítése ott van kirakva, hogy ne felejtsük el.
5: De figyelj már, Tücsi, tehát megszoktuk a nagy weboldalakkal, hogy akkor használhatjuk ingyen, hogyha elfogadjuk, hogy reklámokat kapunk. Egy ilyen hűtőgép akkor miért nem ingyen van, hogyha reklámokat szolgáltat?
4: Hát igen, ez egy jó kérdés, ráadásul amit én pofátlanságnak kérdezek, hogy ez egyik legdrágább kategóriájuk. Van néhány készülék, 850 és 1.250.000 forintba kerül, ezért kapunk egy olyat, hogy a hűtőajtón egy 32 colos monitor, álló monitor van.
3: Az igen. Azért elég nagy.
4: Hát igen, mert évtizedek.
3: Hatalmas.
4: 24-24 colosak voltak a tévék, a 28 colos tévékre már rácsodálkoztunk, hogy hú, mekkora, és egy 32, egy borzasztó nagy.
3: És mit látok azon a hatalmas monitoron?
4: A különböző widgeteket lehet futtatni, tehát például ugyanúgy lehet rajta futtatni egy bevásárlólista widgetet, amire be lehet írni különböző, de fölkerülhetnek családi fotók, műmágnesek, tehát...
3: De minek? Hát azt fogjuk nézegetni?
5: Tóli, ezt már másodszor kérdezett.
3: Úgy látszik, ez a világ elmegy fölöttem, vagy mellette, én nem is értem.
4: Ez az érvelés engem nálam azt jelenti, hogy így szeretnének kiegészítő bevételt szerezni.
3: Na jó, de hát egy milliós hűtőszekrényből.
4: Hát ez az, hogy erről rögtön az jutott eszembe, amikor hallottam múltkor, hogy egy méregdrága autó, csúcskategóriás autónál, hogyha megveszem, havi $12 kerül az ülésfűtésnek a különböző.
3: Na jó, de legalább nyáron nem kell fizetni érte.
4: Igen, és költözzek a trópusokra, és akkor ott se kell. Tehát ez egy újfajta irány, ami arra megy el, hogy hogyan lehet olyan területeken egyéb pénzt beszerezni, főleg ilyen hirdetésekből, amire eddig nem gondoltunk. És teljesen új dolgok fognak megjelenni, amire még nem is számítunk.
5: Tücsi, akkor szerinted nincs nagy jövője ennek a hűtőnek?
4: Sajnos van.
0: Sajne.
5: De most véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Kovács Tücsi Mihálynak és a szerkesztőnek, Rész Betyár Gábornak, továbbá a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Zsapka Leventének. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban.
6: Postmodern.
7: Keleten a helyzet következő adásában Nagykaposra, a Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk.
8: Tehát mi, hogyha Zselizre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Az idén 60 km-re Zseliz előre elmúlott a busz. Az autópályán az R1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megjavították a buszt. Így lekéstük a főpróbát, belecsepettünk a fő műsorba.
7: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
9: Műsorunkban ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a Rima Szombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A PS több törvényjavaslatot és jogszabálymódosítást készít elő, amelyek célja az erőszak áldozatainak segítése. Ukrajna új EU-nagykövetet nevez ki, Volodymyr Zelenszky előrelépést vár a tárgyalásokon. Éjszaka 21 és 18, holnap napközben 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia több törvényjavaslatot és jogszabálymódosítást terjeszt be, amelyek célja az erőszak áldozatainak segítése, valamint a jelenleg problémás és működésképtelen eszközök eltávolítása. A PS ezeket a változtatásokat a szeptemberi parlamenti ülésen kívánja előterjeszteni. Lucia Plavákova, a parlament emberjogi bizottságának elnöke tegnap kerekasztal megbeszélést hívott össze, amelyen az erőszak áldozatainak védelmével kapcsolatos jelenlegi helyzetet vitatták meg. Szerinte a probléma már a rendőrségnél kezdődik, amelynek mint első kapcsolattartónak képesnek kell lennie a kockázatok felismerésére és az áldozatok védelmére. Szuzana Stjevulová képviselő szerint Szlovákiában a nők elleni erőszak járványával és számos partnereik által elkövetett nőgyilkossággal kell szembenéznünk. Beáta Jurik, a PS alelnöke megállapította, hogy a nők elleni erőszakról szóló irányelv átültetése lehetőséget kínálna az igazságügyi miniszter számára, hogy a nők védelmét tárcaközi és átfogó módon alakítsa ki. Kamil Sasko egészségügyi miniszternek tisztáznia kellene álláspontját a Dvovera és az Unión Egészségbiztosítók Egyesülésével kapcsolatban. Ez ugyanis az elmúlt 20 év egyik legnagyobb változása. Erről Tomás Szalai képviselő számolt be az SHS mai sajtótájékoztatóján. Bírálta, hogy Szlovákia így elveszíti egyik versenyképes egészségbiztosítóját. A kisebb verseny kevesebb innovációs nyomást, a szolgáltatók számára gyengébb alkupozíciót, rosszabb szolgáltatást és végső soron a betegek számára kevesebb értéket jelent. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem, hol van Kamil Sasko, mondta Szalai. Megjegyezte, hogy Saskónak sok mindent kellett volna tennie annak érdekében, hogy a Dvovera és az Unión Egyesülése ne jöjjön létre, ideértve az állam szabályozási hatáskörének megerősítését is, elsősorban az egészségügyi felügyeleti hivatalét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ma bejelentette, hogy Tarasz Kacskát nevezte ki Ukrajna új nagykövetének az Európai Unióhoz. A korábbi európai integrációért felelős miniszterelnök helyettes Brüsszelben Vcselovod Csencov helyébe lép, aki viszont átveszi Kacska eddigi tisztségét az ukrán kormányban. Erről a Politico portál számolt be. A csere az Ukrajna vezetésében az Oroszországgal folytatódó háború alatt végbe menő szélesebb körű személyzeti változások része. Zelenszky az elmúlt napokban több magasrangú tisztségben is változtatásokat hajtott végre. Többek között leváltotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, ami tiltakozásokat váltott ki Kijevben és más ukrán városokban. Kacska akkor lép hivatalba, amikor Ukrajna előre halad az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokon. Kedden Brüsszelben részt vesz a második tárgyalási klaszter megnyitásán, amely formális lépést jelent az EU tagság felé vezető úton. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök felajánlotta Ihor Klimenkónak, a korábbi rendőrfőkapitánynak és belügyminiszternek az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkári posztját. Elmondása szerint a kinevezéséről szóló rendelet előkészítése folyamatban van. Zelenszky ma találkozott Klimenkóval és megköszönte neki a belügyminisztériumban végzett munkáját. Zelenszky szerint a legfőbb prioritás a biztonsági és védelmi szektor valamennyi szervezete közötti maximálisan hatékony koordináció, valamint a döntések végrehajtásának napi szintű ellenőrzése. Az elnök nyilatkozatából nem derült ki, hogy a jelenlegi titkár és ukrajnai főtárgyaló Rustem Umerov más tisztséget fog-e betölteni. Lövöldözés történt a dániai Nørresundby városában, amelynek során egy rendőr és további két ember, köztük a feltételezett elkövető is súlyos sérüléseket szenvedett. Az épi hírügynökség a helyi médiára hivatkozva számolt be erről. A rendőrség a város ipari övezetében bejelentett tűzeset miatt vonult ki a helyszínre, ahol tüzet nyitottak rájuk, és ők viszonozták a tüzet, közölte a dán közszolgálati csatorna a DR. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják, egyelőre nem ismert ki a harmadik sérült.
0: Időjárás.
1: Az esti órákban fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, ugyanakkor helyenként még kialakulhat zápor vagy akár zivatar. Az éjszaka második felére többnyire kiderül az ég, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali minimumok 21 és 18 fok között alakulnak. Holnap már napos, illetve gyengén felhős időig érkezik, csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet. A délutáni csúcs hőmérséklet 29 és 31 fok között várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Továbbra is nyárias melegre készülhetünk, de a maihoz képest néhány fokkal enyhébb lesz az idő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
2: Egy hónap múlva gyökeresen megváltozik a szlovákiai cégalapítás. Augusztus 17-től egy KFT-t, ahogy ugye nálunk a köznyelben is mondják, SRO, alapító okiratát már nem lehet egyszerűen otthon elkészíteni és elektronikusan aláírni. Ügyvéd vagy közjegyző közreműködésére lesz szükség, ami százakkal növelheti a költségeket. A kormány egyszerűbb és biztonságosabb cég nyilvántartásról beszél, miközben saját elemzése szerint a reform ronthatja az ország versenyképességét. A konszolidáció előtt

0: vállalkozó. Ez változni fog, nem is annyira a bírósági illetékek változása véget, hanem azért, mert közjegyzőt vagy ügyvédet kell igénybe vennünk a KFT alapításánál, illetve néhány változásnál a bejegyzésénél is.
1: Ön egyébként miben látja ezt a változtatását a kormánynak, hogy tulajdonképpen hát miért csinálták ezt így? Úgymond, az eddigi folyamatból mondjuk láthatóan szinte már jogot, szemet sértően hiányzott egy amolyan jogszakértő, vagyis mondjuk ügyvéd, közjegyző?
0: Igen, több esetben azt láttuk, hogy olyan formai hibák igazából keletkeznek ezekben az alapító okiratokban, amit egy jogász vagy egy közjegyző természetesen nem követel. Néha rossz mintákat követve bizony ilyen hibák előfordulnak. De nem csak bonyolódik, részben egyszerűsödik is például azért a KFT-k alapítása. Ha megemlíthetjük azt, hogy például a szabad tevékenységek esetén nem kell előre vállalkozói engedélyt kérni a KFT-knek, hanem hogyha csak úgynevezett ilyen szabad vállalkozásokat tartalmaz a cég tevékenységi köre, akkor nem kell előre vállalkozói engedélyt kérni a járási hivatalban, hanem magával a cégbejegyzéssel ez is megtörténik.
1: Ugye a tudósítások, vagy hát az ezzel foglalkozó összegzések megjegyzik, hogy ezt a kormány sokak szerint azért csinálhatta, mert ugye a konszolidáció miatt nagyon sok egyéni vállalkozó, amit ugye tájainkon zsivnosztjnak szoktak hát mondani, vagy hát hogy azzal rendelkező vállalkozók, már sokalták a 425, nagyjából 425 eurós minimális járulékot, ezért sokan például mondjuk informatikusak SRO-ra, vagyis KFT-re váltottak, és itt egész elképesztő számok vannak. Tavaly, már ugye, hogy valamennyire megelőzzék ezeket a döntéseket, 25 ezer új céget alapítottak Szlovákiában, ami 2013 óta a legtöbb, de például a Finstat adatai szerint idén már közel 17 ezer új SRO-t jegyeztek be, ami tényleg elképesztő sebességű a cég alapítási hullám. Ön ebben lát valamit, hogy ezek a zsivnosztyosok mondjuk így belemenekülnek az SRO-ba, most már tiszta szlovák szakzsargont használok, tehát hogy egyéni vállalkozók belemenekülnek ebbe a korlátolt felelősségű társaság cég alapításába, és tulajdonképpen az állam mintha ide tenne még egy olyan, hát egy sáp jellegű korlátot.
0: Nem tudom pontosan megítélni. Az biztos, hogy mostanra azért már kiderült, hogy aki váltani szeretne, hogy az tényleg vált-e egyéni vállalkozásról egy KFT formára. Ugye azért az életbe lépett szabályok, amelyek korlátozások, amelyek, vagy a konszolidáció, amelynek a hatásait most kezdik el a magasabb szociális, illetve egészségügyi biztosítás összegében érezni az egyéni vállalkozók. Mostanra akkor már egy kiforrott döntést hozhattak abból, hogy igen, változtatunk, és nem csak ebből a célból, hanem talán a változások sok esetben ugye az úgynevezett Schwarzarbeit szisztém, tehát nem a fekete munkára gondolunk, ha szó szerinti fordításról beszélünk, hanem arról, hogy sok esetben ugye egyéni vállalkozóként és nem munkavállalóként dolgoznak az adott emberek bedolgozóként más cégeknél, és ezt támadja a munkafelügyelet, illetve az adóhivatal, az állam rajtuk keresztül, és erre is megoldás igazából a KFT alapítása, tehát igen, ez is hozzájárul abban, hogy ahhoz, hogy ilyen nagy mértékben megnövekedett a KFT alapításoknak a száma.
1: Egyébként mit érdemes azoknak elintézniük, akik még augusztus 16-áig szeretnének érkezni, és hát nem szeretnék a megnövekedett illetéket, vagy egyéb szakértő bevonását úgymond kipipálni kényszerűen?
0: A mi irodánk is például segít a vállalkozóinknak ilyen tevékenységek, vagy KFT alapításon, változások, bejegyzésekor, de teszem hozzá, jó magam sem vagyok jogász végzettségű, így én mindig, vagy a irodánk is például mindig ügyvédi segítséget is figyelembe, vagy segítségbe vett, hogyha ilyen dolgokat

0: intéztünk. Úgyhogy aki még teheti, az augusztus 17-éig alapítsa meg, vagy vásároljon egy tulajdonrészt, vagy ezeket a bejegyzések változását foganatosítsa, hogy mentesüljön attól, hogy kötelezően közjegyzőhöz, vagy esetleg ügyvédhez kelljen fordulnia.
1: A kormány költségesebbé, körülményesebbé teszi a KFT-k, vagy SZRO-k alapítását. A részletekről Fiala Lajos adótanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szívesen.

0: új kormányfőt hagyott jóvá az ukrán parlament, ám a kormányalakítás legvitatottabb lépése mégsem ez, hanem a népszerű védelmi miniszter Mihajlo Fedorov menesztése lett, ami ellen Kijevben és több nagyvárosban tüntetések törtek ki, ami háborús időkben ritkaság. Közben egy friss kutatás kimutatta, az orosz propaganda Szlovákiában ugyanaz tolja, mint a többi visegrádi országban, központi vezérléssel, egyenesen a Kremlből. Rácz András posztszovjet térségi szakértő, a Német Külpolitikai Társasága DGAP kutatója vonalban. Hát ugye ez a védelmi miniszter, aki mellett szimpátia tüntetések törtek ki, zajlanak, Fedorov eredményeket tett le az asztalra, egy 35 éves technológiai szakember, aki ugye korábban Ukrajna első digitális átalakításért felelős minisztere volt, a bürokrácia egyszerűsítésével szerzett elismerést. Nevéhez fűződik az orosz erők Starlink hozzáférésének letiltása, és hát, ami itt jön a lényeg, a hazai dróngyártás felfuttatása. Ugye korábban egy mondattal ő győzte meg Elon Muskot, a Tesla vezért, hogy a Starlink terminálokkal tartsa online Ukrajnát, és hogy blokkolják az orosz drónok hozzáférését a műholdakhoz. Egy reformer, korrupcióellenes hírnevű valaki, arról nem beszélve, hogy az időzítést is rossznak titulálják a szakértők, a haditudósító katonai elemzők szerint a drón hadviselés miatt Ukrajna, mintha kezdeni megfordítani a háború állását. Hát mi történik Zelenszkij környezetében?
1: A kormányátalakítás bár meglepően jött, de összességében azért az előző miniszterelnök Julija Szirinenko teljesítményével kapcsolatban elég komoly kritikák voltak Ukrajnán belül is, meg a szövetségesek körében is. Tehát Szirinenko kiváló szakember volt a maga területén, de az elmúlt hónapok azért megmutatták, hogy egy teljes kormányzatot vezetne, az ahhoz menedzseri képességéből nem voltak elég jók. Ugye az új kormányfő Serhii Korecki, 48 éves energetikai szakember, a Mavtohas éléről kerül a kormányzat élére. Hát a menedzseri képességeivel kapcsolatban nem nagyon lehetnek kérdőjelek, és az új miniszterelnök, ugye Korecki, ő nem tagja egyik pártnak sem, tehát nem kötődik Zelenszkij népszolgálja pártjához, vagy nem kötődik semmilyen más formációhoz, ez valószínűleg előny. Ezért is van, hogy a miniszterelnök leváltását a társadalom meg az elitek nagyjából egyetértéssel, beleegyezéssel fogadták. Tüntetések, ahogy így korábban elhangzott, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltása miatt vannak. Fedorov egészen kivételes figura. Azt a fajta modern technológiai szempontú gondolkodást hozta be az ukrán állam működésébe, és aztán a védelmi minisztérium működésébe is, aminek köszönhetően például digitalizációban Ukrajna mostanra messze lehagyta a közép-európai országokat. Tehát például az ukrán elektronikus közigazgatás, a GIA rendszer az egyedülálló. Tehát olyan szinten fejlett és komplex összetett rendszer, ami én nem tudom, hogy bármely más európai országban ennyi mindent el lehetne intézni digitálisan, mint Ukrajnában, talán Észtországon kivétel. És ugye a védelmi minisztériumon belül Fedorov, akinek nem volt katonai háttere, mert külsősként jött, elkezdett szervezeti meg működési reformokat csinálni, amik nagyon komolyan sértették a védelmi minisztérium konzervatív, és főleg a vezérkar konzervatív katonai elitjének az érdekeit. Tehát ezt sokan leszokták úgy írni, mint egy olyan konfliktust, ami Fedorov, illetve Szinszkij tábornok, Alekszandr Szinszkij tábornok az ukrán fegyveres erők főparancsnoka között volt. Ami igaz, a két ember nagyon-nagyon utálta egymást, de itt nem csak Szinszkij maga volt a probléma, hanem a teljes konzervatív katonai elit. És Fedorov azzal, hogy megreformálta például a védelmi beszerzéseket, azzal nagyon sok lábára rálépett, mert elkezdett hatékonyan fellépni a védelmi beszerzésekben meglévő korrupció ellen. És ami külön erősíti a tüntetéseket, hogy magáról, Fedorovról nincsenek korrupciós történetek. Tehát ő korábban az üzleti szférában sikeres volt, ilyen technológiai innovátorként. Ő nem azért ment a politikába, hogy meggazdagodjon. És ez a külső menedzseri személet ezt nagyon-nagyon nehezen viselte. Jelenleg idősebb, sok esetben, mint például Szirszkij, még szovjet szocializáció tábornoki felső vezetés. Úgyhogy ezek a nagy tüntetések, ezek alapvetően ezért törtek ki. a Zelenszky próbál elébe menni a dolgoknak, tehát hiába zajlik a kormányátalakítás, nem várt az új miniszter kinevezésével, hanem tegnap kinevezte Jevgeny Smára tábornokot. A védelmi miniszternek Smára is jó, tehát a drónháború kapcsán ez az a Jevgeny Smára, aki tavaly júniusban végrehajtotta a pókháló hadműveletet, ugye ez volt az, amikor ukrán drónok Oroszország belsejében 6-8 ezer kilométerre az ukrán határoktól meg tudtak támadni orosz hadászati bombázókat a bázis repülőterükön. Tehát drónhadviselésben, távolsági műveletekben Smára is otthon van. Itt a nagy kérdés az az, hogy ugyanaz a technológiai központú reformás szemlélet, ami Fedorovban megvolt, hiszen a technológiai szektorból jön, az megvan-e az alapvetően titkosszolgálati hátterű Jevgeny Smárában. Ezt pillanatnyilag nem lehet megmondani, de azt, hogy ennyire gyorsan megcsinálták a váltást, tehát nem volt, nem lebegtette Zelenszky védelmi miniszter kinevezését, tehát azzal, hogy kijelölt, hogy igen, ő lesz új miniszter, ezzel tulajdonképpen egyekezett elejét lenne ennek, hogy tüntetések folytatódjanak, hiszen lám megvan az új, visszacsinálni nyilván nem lehet. De hát ezzel együtt ez a történet, ez a Zelenszky rendszer szerintem idei legkomolyabb belpolitikai válsága. És érdekes egyébként, hogy ma reggeli ukrán sajtóhírek szerint, hogy az elnöki adminisztráció korábbi vezetője, a nagyhatalmú és sokak szerint végletesen korrupt Andrij Jermak, ugye Zelenszky kb. Fél évezet váltott le, Fedorov menesztése után, hogy nem Jermak azonnal találkozott a katonai főparancsnokkal, Szirszky tábornokkal, mert hogy a reform ellenes konzervatív katonai és politikai elit valószínűleg komoly összjátékot csináltak abban, hogy Fedorovot levegyék a tábláról. Itt Ukrajna vesztett egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon hatékony védelmi minisztert. Én csak remélni lehet, hogy az utód Jevgeny Smára képes lesz felnőni ehhez a feladathoz, benne vannak kérdőjelek.
0: Hát most úgymond elmondtuk azt, amit lehet tudni erről az egészről. Az ön véleménye mi, Bosz-szovjet térségi szakértőként? Zelenszky ezzel mit kockáztat valójában? Ez az egész gépezet tovább fog menni, mert valójában Fedorov be is lőtte az irányt jól, és igazából, ahogy itt elmondta, a reform lépésekkel elérte többek közt ugye ezt a drónhadviselésre való fókuszálást, illetve az Oroszország elleni mélységi támadásokat, és ez így most már a maga útján tud is menni, vagy megtörhet ez az egész lendület, és visszára fordulhat az, amit a katonai tudósítók is mondanak, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, mintha Ukrajna kezdené megfordítani a háború állását. Mit kockáztat ezzel Zelenszky, hogy Fedorovot levette?
1: A háború sikerét. Tehát van egy mondás, hogy egyetlen hadsereg sem tud védekezni a saját előjárói ellen, hogyha itt a Fedorov-féle reformok a visszájára fordulnak, ugye technikailag abba bukott bele, hogy megpróbálta a védelmi minisztérium és a vezérkar szervezetét is átalakítani, és ezt ugye a hadsereg főparancsnok, a Szirszky tábornok ellenezte, nem írta alá, volt olyan miniszteri utasítás, amelyek a végrehajtásához 6 hónapig nem járult hozzá. Ugye ez egy formalitás, hogy a főparancsnoknak alá kell írnia, és Szirszky halogatott, akadályozott mindent. Tehát nem tartok attól, hogy Jevgeny Smára egy mindent visszafordítana, és reszovjetizálna a védelminisztérium, úgyhogy maga is fiatal egyébként, tehát de elméletileg elő tud fordulni, vagy pusztán azzal, hogy leállnak a reformok, hogy félbe maradnak, vagy egy-két dolog esetleg mégiscsak a visszájára fordul, vagy mondjuk a beszerzéseken belül a drónhadviselés abszolút prioritása az egy kicsit meggyengül, ez mind árthat a háborús erőfeszítésnek. Ugye azt szokták most mondani, hogy Ukrajna mintha kezdene fölénybe kerülni, de ez valójában csak korlátozásokkal igaz. De Ukrajna most pillanatnyilag mélységi csapások terén fölényben van, az orosz olajipar elleni támadásokkal, az orosz hajózás elleni támadásokkal, de ezt nem szabad úgy tekinteni, mint ez most már a jövőben mindig így lenne, hogyha ez most már garantált lenne, hogy most már biztos, hogy ez így menne tovább, ezeket a dolgokat el lehet rontani. Lehet rossz döntéseket hozni, lehet a beszerzésekben, a hadipar működtetésében, ahol ugye igazán sok pénz van egy korrupció szempontból, ott lehet más prioritásokat meghatározni, mert Fedorov tényleg nem lopott. Ez ukrán kontextusban egy kifejezetten szokatlan dolog volt. El lehet rontani, az a baj. És még egy dolog van, ami formálisan részben a bukását is okozta. Ukrajnának a mozgósítási rendszere, tehát a hadkiegészítési rendszere, az továbbra is nagyon komoly reformra szorul. Fedorov abban sikeres volt, hogy kidolgozta annak az ipari és egyébként hadelméleti meg doktrinális hátterét is. Szárazföldi drónokkal igen hatékonyan lehet helyettesíteni a gyalogságot. Ukrajna ugye idén kb. 50 ezer szárazföldi drónt akar gyártani, ezek már nem csak logisztikai feladatokat látnak el, de harci változat is van bennük. Szárazföldi drónokkal sok mindent ki lehet váltani, de ettől még az a probléma, hogy Ukrajnának nincs elég katonája, tehát hogy nem sikerül elég katonát mozgósítani, ez a probléma ezt fennáll. Fedorovnak nem sikerült megreformálni a mozgósítási rendszert, és ugye a mozgósítást végző katonák, ugye a TCK, a magyar lesz hadkiegészítő parancsnokságon hívjuk, TCK működését országszerte nagyon súlyos kritikát övezik, a korrupció miatt, a erőszak miatt, amiatt, hogy időnként teljesen alkalmatlan, tehát egészségileg is teljesen alkalmatlan embereket is elvisznek katonának, és azt, hogy a hadkiegészítés az ennyire nem hatékonyan működik, ezen Fedorov se tudott változtatni. Én nem nagyon láttam, hogy a titkosszolgálati hátterű Jevgenij Vára ezt meg tudná oldani. Szóval Zelenszkijnek volt egy olyan mondata, hogy igazából szíve szerint ő Fedorovot és Szilszkijt, a haderőfő tanácsnokát egyszerre váltotta volna le, de hát ezt mégsem lehetett megcsinálni. Úgyhogy kérdéstől válaszolva tényleg el lehet rontani sajnos ezeket a reformokat. Egyszerűen bele lehet nyúlni olyan helyeken, mert konzervatív katonai elit érdekeit képviselni, és a hatása viszont az lenne, hogy meggyengülnek ezek az Ukrajnának jelenleg kétségtelenül fölényt biztosító reformok.
0: Nézzük a másik témánkat, amely az orosz-ukrán háború vonatkozásában már érint minket is, illetve Szlovákiát és Magyarországot. A Corvinus Egyetemen ön egy projektet vezetett, vagy abban ugye vett részt, amely a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg, és hát közösen csehekkel, lengyelekkel, magyarok és szlovákokkal ugye azt vizsgálták, hogy az orosz-ukrán háború narratíváját hogy jelenítik meg ebben a régióban, a négy ország régiójában. A háború három esetét vizsgálták, a Mariupoli gyermekkórház elleni orosz rakétát, a bucsai mészállást és a kahovkai vízi erőmű gátjának felrobbantását. Ezt hallgatóink mind a hármat ismerhetik, akkoriban mindegyikkel behatóan, részletesen és többször is foglalkoztunk. Mit kerestek a vizsgálódásban az orosz hírkeltéssel kapcsolatban?
1: Ez egy érdekes projekt volt, igen, most fejeztük be, most tett véget, és tényleg nagyon nagy köszönet a Nemzetközi Visegrádi Alapnak, hogy ezt támogatták. Alapvetően a háború első időszakát vizsgáltuk, a nagy léptékű háború első időszakát, a felsorolt események, tehát Mariupoli gyerekkórház támadása, bucsai mészárlás, ez 22 eleje, a hofkai víztározó gátjának felrobbantása, az 23 június, tehát mind a három esemény elég régen volt. És azt vizsgáltuk, hogy ugye ez mind a három olyan dolog, ami vagy meglepte az oroszokat is, vagy az általuk kiváltott hatás lepte meg az oroszokat, tehát az orosz propaganda apparátusnak sem volt ideje felkészülni. És akkor azt vizsgáltuk, hogy ezt a három kiválasztott eseményt az orosz propaganda apparátus hogyan tálalja, hogyan igyekszik keretezni a négy visegrádi országban. Ezt megnéztük az orosz propaganda csatornákon, az esemény követő egy hónapban milyen magyarázatok, vagy idézőjeles magyarázatok jelennek meg ezekről az eseményekről. És azt találtuk, hogy mind a négy visegrádi országban, igenis módszertanilag, az volt az igazi újdonság, hogy nem csak azt néztük meg, hogy milyen narratívák jelennek meg, milyen magyarázatok jelennek meg, hanem azt is, hogy milyen sorrendben. Hogy milyen sorrendben jönnek a különféle idézőjeles magyarázatok az orosz propagandától arról, hogy mondjuk Bucsában mi történt. Volt-e ilyen egyáltalán bucsai mészárlás, ha volt, kit csinálták, stb. És azt találtuk, hogy minden egy visegrádi országban az orosz propaganda csatornák teljesen ugyanazokat a narratívákat használták, majdnem teljesen ugyanolyan sorrendben is. Ami azt jelenti, és egyáltalán nem voltak ilyen országspecifikus sajátosságok, tehát minden négy országban ugyanúgy próbálták Bucsa megtörténtét eltagadni, vagy az ukránokra kenni, tehát nagyon kevés országspecifikus sajátosság volt, teljesen azokat, ugyanazokat a narratívákat tolták minden négy országban. És ami szintén érdekes volt, ezt korábban tudtuk már a szakirodalomból is, de most így is a rádió kontextusban is kiderült, hogy az orosz propaganda az sokszor egymásnak ellentmondó magyarázatokat is kibocsát. Tehát olyan narratívák jelennek meg párhuzamosan, amik egymásnak is ellentmondanak, az előbb mondtam ezt. Á, nem, Bucsa, meg se történt, ez halugság. Másik narratíva, az ukránok csinálták, hogy rákenjék az oroszokra. Harmadik narratíva, a britek csinálták az ukránokkal együtt, hogy Oroszországot hibáztathassák. És ugye ezek a narratívák egymásnak is ellentmondanak. Tehát vagy az ukránok csinálták, vagy meg se történt, de a kettő együtt nem lehet. Ez a fajta zavarkeltési szándék, az, hogy egymásnak ellentmondó narratívákat sugároznak, ez itt megjelent a visegrádi térségben is. És tényleg azt tűnik végkövetkeztetésnek, hogy az orosz propaganda ebben a négy országban is, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, ezekben az ügyekben teljesen központosítottan működött. Ugye hozzá kell tenni, hogy a vizsgálatunk még a mesterség és intelligencia megjelenése előtti eseményeket vizsgált. Tehát, hogyha most 26 nyári, vagy 26 tavaszi dolgokat vizsgálnánk, lehet, hogy más találnánk, meg ugye az AI megjelenése az bonyolítja azt, hogy hogyan lehet narratívákat elemezni, de itt 22-23 elején az látható, hogy teljesen központosítva működött ez az orosz propaganda.
0: Ugye, ahogy mondja, az a technika, vagy ez a modus operandi ebben a Kreml által sugárzott narratíva rendszerben, hogy egyszerre több mindent mondanak, egymásnak ellentmondóakat is, úgy cáfolják, illetve igazolják az állításokat, hogy a Kreml információ átadására hivatott csatornák is egyszerre tagadják, egyszerre igazolják a dolgokat. Na de hogy az egészből kijön egy nagyon nehezen olvasható valami, inkább egy ilyen ködös információfelleg. Na de hogy akkor ezek kire hatnak? Tehát, hogy van-e archetípusa annak, aki keresi ezt, valahogy ezt, én nem tudom, vágyja? Tehát, hogy ezt könnyen fölveszi, aki úgymond hinni akar ezeknek a híreknek, és úgymond a saját önigazolását könnyebben megvalósítja ebben a ködben. Tehát, hogy foglalkoznak-e azzal is, hogy a fogadó felet, aki végső soron ezen hírek köztudatba ágyazódásáért is felel, hogy ezt valahogy megfessék.
1: Nem, ez nem volt a kutatás része, annál is inkább nem, mert számszerűen lehet mérni, hogy körülbelül hányan olvassák ezeket az oldalakat, de hogy kik ezek az olvasók, tehát mondjuk az olvasók IP címjeihez a személyeket hozzárendelni, vagy ilyesmik, ez nem csak módszertanilag nehezen kivitelezhető, de alapvetően személyiségi jogokat is sértettek. Tehát a belbiztonsági szolgálatok lehet, hogy tudják, hogy ki az orosz propaganda átlagos fogyasztója, de nekünk kutatókként ilyen eszközeink nincsenek. Ugye az, hogy hogyan hat ez az egész propaganda, ezt nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy az egymásnak ellentmondó üzeneteknek az a célja, tehát nem az a célja, hogy az olvasó valamelyik orosz narratívának higgyen, hanem az, hogy az ukránoknak se. Tehát, hogy annyira összezavarja az olvasókat, hogy akkor most mi történt, megtörtént-e egyáltalán, ki volt az elkövető, miért így van, mi jelenik meg a médiában, mit lehet elhinni, mit nem. Az a cél, hogy az olvasó belefáradja, hogy reménytelen, hagyjuk a fenébe, foglalkozunk inkább mással. Tehát a cél az nem a meggyőzés, hanem az összezavarás. Ugyanis aki össze van zavarva, sokkal sebezhetőbb, mint az, aki egy valamiben konkrétan hisz. És ez a fajta összezavarási szándék, ez nagyon-nagyon erősen megjelent minden egy visegrádi országban. Tehát itt ez a logika, nem meggyőzni akarnak, hanem összezavarni, dezorientálni, hogy a saját narratíváinknak és a saját értékeinknek se higgyünk a végén. Tehát amikor az átlag választó polgár, az átlag olvasó legint, hogy tudod mit, a fene se tudja, nem is érdekel. Na ezt akarják elérni, ezt az állapotot. Tehát szolgálják ezek az ellentmondó narratívák.
0: Hogy mutatja be az orosz propaganda az ukrajnai háborút, és hogy történik mindez a visegrádi régióban? Ezt vizsgálta egy visegrádi kutatás, melynek egyik szerzőjével Rácz András posztszovjetiségi szakértővel, a Német Külpolitikai Társaság, a DGB-n kutatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartolos Évával.
1: Bulgária és a napos part a mai napig a családi nyaralások kedvelt, pénztárca barát célpontja. Ám ha betérünk egy hangulatos bolgár tavernát felkeresve vacsorázni, ugyanabba a kommunikációs csapdába eshetünk, mint Albániában. A bolgárok ugyanis a nemet bólintással, az igent pedig a fej jobbra-balra rázásával fejezik ki. Ha a pincér megkérdezi, hogy ízlette az étel és mi elégedetten bólogatunk, ő azt fogja hinni, hogy elégedetlenek vagyunk. Ha biztosra akarunk menni, inkább használjuk a szavakat. A da az igen, a nye a nem. Az éttermekben a borra való mértéke általában a számla 10%-a. De soha ne hagyjuk egyszerűen az asztalon a pénzt távozáskor, hanem a fizetéskor adjuk oda a pincérnek, vagy jelezzük, mennyit kérünk vissza. Ha taxiba ülünk, a pályaudvarokon és repülőtereken mindig keressük a hivatalos társaságok autóit, és ragaszkodjunk a taxióra bekapcsolásához, mert a hiénák hajlamosak csillagászati összegeket elkérni a gyanútlan külföldiektől.
0: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
2: Az Európai Bizottság ma tette közzé a jogállamiság helyzetéről szóló éves jelentését, erre a kormány is reagált. A PS több törvényjavaslatot és jogszabálymódosítást készít elő, amelyek célja az erőszak áldozatainak segítése. Ukrajna új EU nagykövetet nevez ki, Volodymyr Zelenszky előrelépést vár a tárgyalásokon. Éjszaka 21 és 18, holnap napközben 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
2: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják július 17-én pénteken. Hallgassák meg híreinket. Az Európai Bizottság ma tette közzé a jogállamiság helyzetéről szóló éves jelentését, amelyben megállapítja, hogy Szlovákia előrelépést ért el az igazságszolgáltatás egyes területein, ugyanakkor kifogásolja a hiányosságokat a korrupció elleni küzdelem, a jogalkotási folyamat átláthatósága, az újságírók védelme és a közszolgálati média függetlensége terén. Kasik Viktória összefoglalója.
3: Ami az előrelépést illeti, az Európai Bizottság elismerte a bírói tanács függetlenségének megerősítését. A módosítások a tagok idő előtti visszahívását hivatottak megoldani. A jogi eljárás azonban még folyamatban van, ezért a bizottság azt javasolja Szlovákiának, hogy a reformokat úgy alakítsa a továbbiakban, hogy azok összhangban legyenek az unió szabványokkal, és biztosítsák a bírói tanács függetlenségét. A jelentés szorgalmazza annak a bűncselekménynek az eltörlését, amely alapján a bírókat joggal való visszaélés miatt büntető eljárás alá vonhatják. A Velencei Bizottsággal folytatott tárgyalások és a helyreállítási terv módosítása után az igazságügyi minisztérium már a bűncselekmény eltörlését készíti elő. Ezzel szemben a legmagasabb szinteken elkövetett korrupció hatékony kivizsgálása és büntető eljárás alá vonása terén a bizottság nem lát semmilyen előrelépést. A szerver elmutatott a korrupciós ügyekben vádolt bíróság elé állított és elítélt személyek számának jelentős csökkenésére. Bírálta azt az eljárási módot, amelynek értelmében a főügyész eltörölheti a rendőr vagy az ügyész jogerős ítéletét, ha azzal szerinte törvényt sértettek. A jelentés kitér az újságírók fizikai biztonságának és munkakörülményeinek javítását célzó jogi és egyéb garanciák kialakítására is, amelyeknél csak minimális javulás történt. A bizottság azt javasolja, hogy Szlovákia folytassa a rágalmazás bűncselekményének reformját. Az Európai Bizottság szerint Szlovákia továbbá nem ért el előrelépést a közmédia függetlenségének erősítésében és a jogalkotás átláthatóbbá tételében, ezért további intézkedéseket sürget.
2: A kormány tudomásul vette az Európai Bizottság jogállamiságról szóló jelentését. Üdvözölte, hogy az EB pozitívan értékelte a tavalyi jelentés számos ajánlásának teljesítését, és több területen is előrelépést állapított meg. A kabinet kijelentette, hogy foglalkozni fog a feltárt hiányosságokkal, és készen áll az azok kiküszöbölésére irányuló intézkedések meghozatalára. Elutasította azonban az EB értékelését a magas szintű korrupció elleni büntetőeljárások tekintetében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a büntetőeljárások teljes mértékben független nyomozók és ügyészek kezében vannak, és a kormánynak nincs rájuk semmilyen befolyása. Erről a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatott. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia több törvényjavaslatot és jogszabálymódosítást terjeszt elő, amelyek célja az erőszak áldozatainak segítése, valamint a jelenleg problémás és működésképtelen eszközök eltávolítása. A PS ezeket a változtatásokat a szeptemberi parlamenti ülésen kívánja előterjeszteni. Lucia Plaváková, parlament emberi jogi bizottságának elnöke tegnap kerekasztal beszélgetést hívott össze, amelyen az erőszak áldozatainak védelmével kapcsolatos jelenlegi helyzetet vitatták meg. Szerinte a probléma már a rendőrségnél kezdődik, amelynek mint első kapcsolattartónak képesnek kell lennie a kockázatok felismerésére és az áldozatok védelmére. Zuzana Stjebulová képviselő szerint Szlovákiában a nők elleni erőszak járványával és számos partnereik által elkövetett nőgyilkossággal kell szembenéznünk. Beáta Jurika PS alelnöke megállapította, hogy a nők elleni erőszakról szóló irányelv átültetése lehetőséget kínálna az igazságügyi miniszter számára, hogy a nők védelmét tárcaközi és átfogó módon alakítsa ki. Kamil Sáskó egészségügyi miniszternek tisztáznia kellene álláspontját a Dvovera és az Unión Egészségbiztosítók Egyesülésével kapcsolatban. Ez ugyanis az elmúlt 20 év egyik legnagyobb változása. Erről Tomás Szálai képviselő számolt be az SZSZ mai sajtótájékoztatóján. Bírálta, hogy Szlovákia így elveszíti egyik versenyképes egészségbiztosítóját. A kisebb verseny kevesebb innovációs nyomást, a szolgáltatók számára gyengébb alkupozíciót, rosszabb szolgáltatásokat, és végső soron a betegek számára kevesebb értéket jelent. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem, hol van Kamil Sáskó, mondta Szalai. Megjegyezte, hogy Sáskónak sok mindent kellett volna tennie annak érdekében, hogy a Dvovera és az Unión Egyesülése ne jöjjön létre, ideértve az állam szabályozási hatáskörének megerősítését is, elsősorban az egészségügyi felügyeleti hivatalét. A magyarországi készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda nyomozói a szlovákiai rendőrökkel együttműködve Párkányban letartóztatták az 50 legkeresettebb magyar bűnöző egyikét. Erről ma számolt be a magyar rendőrség a polisz.hu holnapján. A Tatabányai Bíróság európai elfogató parancsot adott ki a 64 éves SZ nevű magyar állampolgár ellen, akinek tartózkodási helye ismeretlen volt. A győri ítélőtábla korábban jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte a férfit kábítószerkereskedelem büntettéért. Ezen felül további 2 év börtönbüntetést kell letöltenie csalásért, amelynek végrehajtását korábban feltételesen elhalasztották. Az elítélt nem jelentkezett a büntetés letöltésére és szökésben volt. A rendőrség ezért felvette őt az 50 legkeresettebb magyar bűnöző listájára. A férfit július 10-én tartóztatták le, átadását az Országos Rendőrfőkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja biztosítja. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ma bejelentette, hogy Tarasz Kacskát nevezte ki Ukrajna új nagykövetének az Európai Unióhoz. A korábbi európai integrációért felelős miniszterelnök helyettes Brüsszelben Vsevolod Csencov helyébe lép, aki viszont átveszi Kacska eddigi tisztségét az ukrán kormányban. Erről a Politico portál számolt be. A csere az Ukrajna vezetésében az Oroszországgal folytatódó háború alatt végbe menő szélesebb körül személyzeti változások része. Zelenszky az elmúlt napokban több magasrangú tisztségben is változtatásokat hajtott végre. Többek között leváltotta Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, ami tiltakozásokat váltott ki Kijevben és más ukrán városokban. Kacska akkor lép hivatalba, amikor Ukrajna előre halad az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokon. Kedden Brüsszelben részt vett a második tárgyalási klaszter megnyitásán, amely formális lépést jelent az EU tagság felé vezető úton. Volodimir Zelenszky ukrán elnök felajánlotta Ihor Klimenkónak, a korábbi rendőrfőkapitánynak és belügyminiszternek az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkári posztját. Elmondása szerint a kinevezéséről szóló rendelet előkészítése folyamatban van. Zelenszky ma találkozott Klimenkóval, és megköszönte neki a belügyminisztériumban végzett munkáját. Zelenszky szerint a legfőbb prioritás a biztonsági és védelmi szektor valamennyi szervezete közötti maximálisan hatékony koordináció, valamint a döntések végrehajtásának napi szintű ellenőrzése. Az elnök nyilatkozatából nem derült ki, hogy a jelenlegi titkár és ukrajnai főtárgyaló Rustem Umerov más tisztséget fog-e betölteni. Karol Navrocki lengyel államfő ma megvétózta azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna az azonos nemű párok párkapcsolatainak jogi formalizálását. Erről egy az X-en közzétett videóban számolt be. A jóváhagyott törvényjavaslat szerint két nagykorú személy, akik nem házastársak és nem állnak rokoni kapcsolatban egymással, közjegyző előtt köthetnének egy a család nyilvántartásba bejegyzett szerződést. Ez szabályozná a vagyoni viszonyokat, az eltartási kötelezettséget, a lakhatási jogot, a partner egészségügyi adataihoz való hozzáférést, valamint a temetéssel kapcsolatos kérdéseket. Része lehetett volna egy mindkét fél végrendeletét tartalmazó kiegészítés is. A koalíciós politikusok bírálóan nyilatkoztak a vétóról. A törvényt egyébként Lengyelország történelmében először fogadta el a parlament mindkét háza. A brit munkáspárt ma hivatalosan is megerősítette, hogy Andy Burnham lett az új vezetője. Az eredményt Shabana Mahmood belügyminiszter és a munkáspárt végrehajtó bizottságának elnöke jelentette be. Burnham volt az egyetlen jelölt erre a posztra, és várhatóan hétfőn váltja majd Keir Starmer miniszterelnököt. Greater Manchester egykori polgármestere választási győzelmét követő beszédében kijelentette, hogy célja az, hogy visszaadja a reményt az embereknek. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi politikus generáció, amelyhez ő is tartozik, csalódást okozott a hétköznapi britteknek, ezért meg akarja változtatni a párt politikai irányvonalát. Elmondása szerint készen áll a miniszterelnöki tisztség betöltésére, és elismerését fejezte ki a leköszönő miniszterelnöknek is. Az AP hírügynökség szerint Burnham eddig keveset árult el a politikai prioritásairól, ráadásul a manchesteri választók körén kívül szinte senki sem ismeri.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Hajrájához érkeztek a tengeren túli futball VB küzdelmei. A csütörtöki és a pénteki szünnap után szombaton 23 órától Miami-ban játsszák az Anglia-Franciaország bronzmeccset. Vasárnap 21 órától pedig New Yorkban rendezik a Spanyolország-Argentína döntőt, melynek játékvezetője a szlovén Slavko Vincic lesz. Pep Guardiola szerint Lamine Yamal és Rodri formája döntheti el a vasárnapi Spanyolország-Argentína VB döntőt. A világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem a játékosok gyűrűt is kapnak a diadalért. Egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. Javier Milei, argentin köztársasági elnök, babonából nem vesz részt a VB vasárnapi New Yorki döntőjén, amelyben a dél-amerikai válogatott az Európa-bajnok spanyolokkal találkozik. Otthonról nézi a mérkőzést ugyanabban az Olivosi házban, amelyben a címvédő eddigi 7 VB meccsét is követte. Átlagosan 11 ezer amerikai dollárt kell fizetnie annak, akinek még nincsen jegye, és a helyszínen szeretné megnézni a VB döntőjét. Sajtóinformáció szerint a világbajnokság fináléjának szünetében 11 percig tart a félidei show műsor. Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna. Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A labdarúgó Premier League augusztusi rajtjára készülő Liverpool bejelentette, hogy meghosszabbította Szoboszlai Dominik 2028-ban lejáró szerződését. A magyar válogatott csapatkapitánya az együttes legjobban fizetett játékosai közé kerül. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot a Sydneyben zajló felkészülési tornán. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. Ezekben a pillanatokban ér véget a második tréning. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő edzés, vasárnap 15 órakor pedig a 44 körös verseny.
0: Időjárás.
2: Az esti órákban fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, ugyanakkor helyenként még kialakulhat zápor vagy akár zivatar. Az éjszaka második felére többnyire kiderül az ég, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali minimumok 21 és 18 fok között alakulnak. Holnap már napos, illetve gyengén felhős időig érkezik, csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet. A délutáni csúcshőmérséklet 29 és 31 fok között várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Továbbra is nyárias melegre készülhetünk, de a maihoz képest néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim voltak Gazsik Viktória és Vasies Olivia hangmérnök. Nevükben is köszönöm figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. A hírszerkesztőt, Paszmár Éviát hallották. Viszont hallásra!
0: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Prenocuj, šuhajko, prenocuj, šuhajko, prenocuj ty už.

More.